0: Kezdjük akkor a Jézabel szellemével. Én úgy mondom, hogy Jézabel szelleme, és azért, mert én már régóta keresztény vagyok, és így nőttem fel. Mesélj róla, kérlek.
1: Hát ez teljesen evidens, mind a ketten gyülekezethez tartozó emberek vagyunk, és nagyjából tudjuk azt, hogy mit jelent ez a név, vagy ez a jelenség. És ugye, hát ehhez mérten gondolkozunk evel a témával kapcsolatosan, de már megszoktam egyébként, hogy mindig ilyen húsba vágó témával hívsz be ide, úgyhogy egy elég széleskörű és nagyon mély témáról van szó, Jézabel szelleméről, aki igazából egy történelmi személy a Bibliában. Aval kezdeném, hogy a zsidó kultúrában gondolkodásmódban, ami nagyon-nagyon fontos, az elsősorban a névadás. Ugye a bibliai kinyilatkoztatások nagyon sok esetben a héber nyelvezetben beszélő nyelvezetet használt, egyébként is a héber nyelvezet, amit már múltkor is mondtam, hogy ez egy nagyon beszélő és kifejező nyelvezet, és általában mindig a lényeget fejezi ki, a lényeget szólítja meg, akár névadással kapcsolatosan is így gondolkozik a Biblia. És itt ugye a héber szövegek, ami igazából az Ótestamentumból jelenik meg először, vagy a történelemben az Ótestamentumban jelenik meg egy adott királynak az időszakában, akit úgy hívnak, hogy Akháb, aki egy dávidi leszármazott, egy salamoni leszármazott. Azt hiszem, hogy elmondom egy pici előzményét ennek csak röviden, hogy azért legyen valami fogalmunk az egészről, illetve az egész dávidi királyi házról. Utána leszármazott ugye Salamon után ugye Roboám és Jeroboám. Salamon még azért eléggé tisztességes király volt, nagyon szerette Istent. Úgy is nevezi a Biblia őt, hogy a bölcsességnek az egyik oszlopa, egy bölcs ember, akinél keleten vagy közel-keleten nem volt bölcsebb ember a Biblia szerint. Még a fiatal kora ellenére sem. Egyszerűen olyan kinyilatkoztatást kapott Istentől, és egy olyan értelmet, amin keresztül a világnak a dolgait megértette, az élet nagy dolgait megértette, és ezt ki is fejtette úgy, hogy papírformába leírta ezt a számunkra, és ezért dicsőség Istennek, hogy ezt mi megkaphattuk. Prédikátor könyve, énekek éneke, példabeszédek könyve. És az életének a derekán nagyon sok rossz döntést hozott. Ugye Izraelnek adatott törvény szerint idegen asszonyokat vett el, amit neki nem szabad lett volna, hogy megtegyen, de idegen feleségeket vett el, tehát beházasodott más etnikumokban, és ez miatt tulajdonképpen elveszítette egy olyan képességet, ami meghatározta az egész sorsát, jellemét, az Isten bevetett hitét, szolgálatát, és az élete kellős közepén derékbe tört a szolgálata tulajdonképpen, amiatt, mert idegen lányt vett el, idegen asszonyokat vett el, és hát az élete végére tért vissza Istenhez, az is kegyelemből, és sajnos ez kihatott az egész családjára. Tehát nincs olyan bűn, aminek ne lenne következménye. Ezeknek a bűnöknek, amelyekkel a törvényt áthágta a Salamon, ezekkel a családjára is tulajdonképpen hozott egy ilyen sorspusztító, sorsromboló erőt, és kiszolgáltatta a gyermekeit és a leszármazottjait olyan dolgoknak, amit Isten nem akart egyáltalán. A következő generáció már Jeroboám és Roboám, az ő fiai, azok már teljesen elszakadtak az Istentől, az Istennek a személyétől, a törvénytől, a szellemi, erkölcsi, morális parancsolatoktól, és idegenné váltak Izrael Istenének a szempontjából, és az egész országot belesodorták kollektíve egy nagyon mély bűnbe, a bálványimádás bűnébe. És ezeknek a leszármazottja lett Akháb, vagy Aháb héberül, aki talán Izraelnek az egyik legrosszabb király volt. Nagyon érdekes, hogy egyébként egy nagyon komoly stratéga volt, tehát egy nagyon komoly harcos volt, de mellette egy rendkívül jellemtelen és nagyon gyenge jellemű férfi volt. És ő pedig ugye ő is egy idegen asszonyt, egy idegen nációból jött asszonyt, az Edbaálnak a lányát, a Jézabelt vett el, és itt kapcsolódik be a történelembe, vagy az üdvtörténelembe ez a személy, egy asszony, akit úgy neveznek, hogy Jézabel, aki bekapcsolódik Izraelnek a történetébe, vagy üdvtörténetébe, ami azt gondolom, hogy a világ szempontjából és a kereszténység zsidó ortodox kinyilatkoztatás szempontjából a legfontosabb nemzet, Istentől választott nemzetbe kerül be egy olyan hamis proféta, boszorkány nő, ráadásul az uralkodás kellős közepére, tehát a legfelsőbb szintre, királynőként, aki még mélyebbre viszi egész Izraelt kollektíve a bálványimádás bűnébe, ugyanis neki az apukája, az az Astarót istennek, aki egy kánaánita isten volt, ugye Izrael Kánaán földjén található meg, hát most ma Szír, illetve Közel-Kelet, akkor Kánaán földje volt, ugye Izraelt körbevették különböző olyan pogány nemzeteknek, akiknél a nagyon animista közeg volt, az animista közeg azt jelenti, hogy nagyon szellemközpontú közeg volt, illetve nagyon erős volt a bálványimádás, hamis istenimádások, illetve a szakrális paráznaság és prostitúció. Na most ebből a nemzetből jött ez a lány, ez az asszony. És bekerült egy olyan millióbe, ahol elvileg egy szellemileg nagyon értékes, nagyon magas szintű morális, etikai, erkölcsi parancsolatok határozták meg a jogállami rendszernek minden törvényét, ez Izrael. Ugye a 613 oszhatatlan parancsolat, amit Isten adott Izraelnek, mint nemzetnek, ebbe a millióbe kerül bele egy teljesen idegen, Istent imádó pogány asszony, egy olyan király mellé, akinek jellemben is óriási problémái vannak. Annyit még Jézabelről, hogy a névnek a jelentése azt jelenti, hogy szűz, ártatlan, illetve ami nekem nagyon beszélő még az, hogy lakóhely nélküli. Tehát ennek van egy óriási szellemi jelentősége, az, hogy lakóhely nélküli, azt jelenti, hogy nincs gyökere. Tehát nincs hova tartozása, nincs olyan egzisztenciális hely, olyan rész, ahol ő meg tudna maradni, egyszerűen nem tud megmaradni, mert ez a szellemnek az a tulajdonsága, hogy mindig vándorol, megy, és rombol, és pusztít. Ez a Jézabel szellemének a tulajdonsága a bibliai szempontból, de majd még kitérek erre. Most inkább váltanák, és a szekulális részre hoznám le, vagy olyan részre, ahol ugye a világ nevezi meg őtet, és azt nem bibliai szaknyelven, hanem pszichológiai szaknyelven úgy nevezik, hogy nácisztikus személy. A Jézabel szelleme. Ami most jelenleg a...
0: Ez most nagyon trendivé is vált a mai világban, elég gyakran használják, hogy ma már nagyon sok emberre így ráteszik, hogy narcisztikus vagy.
1: Hát különböző mélyoldal platformokon erről vannak különböző videók föltéve, és részletesen beszélnek róla. Én érzek azért ezekben egy pici hiányt, sokszor nem picit, hanem sok hiányt is érzek benne, mert általában olyan emberek beszélnek erről, akik éppen találkoztak egy ilyen személlyel. De most azért én húznák e között egy éles határvonalat, mert majd leírom a narcisztikusnak tényleg a jellemvonásait, és majd leírom azt is, hogyha valaki például maga az emberi természet miatt például gonosz, és nem biztos, hogy narcisztikus. A kettő között tudnunk kell húzni egy határvonalat, egy narcisztikus személy között, és egy alapvetően az ádámi természet miatt bűnös embereknek a romlott természetétől. Tehát ezt a kettőt el kell tudni választani. Pál apostol el is választja nekünk egyébként, fantasztikus módon a Galata levélben. Én innen veszem az információt egyébként róla, hogy ugye azt mondja, hogy a testnek a cselekedetei pedig ezek, Galata 5.18, paráznasság, mit tudom én, irigykedés, lárma, kicsapongás, árulás, varázslás, és akkor felsorol azt hiszem 17 vagy 18 tulajdonságot, testi tulajdonságot, a test tulajdonságát, vagy az ádámi természetnek a tulajdonságát felsorolja, és ebben például vannak olyan pszichológiai jelek, amik megtalálhatók a narcisztikus személyben is. De mégsem narcisztikus személy, mert ez az eredendő bűnös természetnek az állapota. Tehát tulajdonképpen így mondhatnám azt, hogy az egész világ narcisztikus, tehát mindenki gonosz, mert eleve a születésünktől fogva, a származásunktól fogva, az ártatlanság korában elkövetett bűnös állapot miatt minden ember úgy született erre a földre, hogy a természetében romlott még akkor is, hogyha vannak jó tulajdonságai az embernek. Mert vannak jó tulajdonságaink, ugye És ez pedig azért van, mert Isten képmására teremtettünk, formáltattunk, ugye az ő hasonlatosságára. Ezért még most kihangsúlyozom, most jelenleg még az emberiségben megtalálható nagy részben az isteni tulajdonságok, de ezek el fognak kopni, és egy oszcillációs visszaesés lesz benne, vagy egy evolúciós romlás az emberi jellemben. És ez most folyamatosan történik egyébként. De ahogy haladunk az üdvtörténetnek a vége felé, ez már észlelhető, hogy egy nagy romlás van benne az emberi természetben. Ezért mondtam, hogy a kettőt nem lehet összekeverni, tehát egy narcisztikus elmebeteg pszichopata embert egy átlagos emberrel, akinek van például rossz természete. A narcisztikus embereknek a természetét azt úgy lehet felismerni, hogy nagyon öntelt személyiségek, tehát először is nagyon önteltek, zavarosak, agresszívak, nagyon rossz indulatúak, és rendkívül gonosz intelligenciával rendelkeznek. És itt most meg is állnák ennél a szónál, hogy gonosz intelligencia, mert általában a narcisztikus emberek azok nagy részben, jó mondjuk ebbe közrejátszik az is, hogy milyen háttere van az embernek, honnan jön, milyen kulturális háttérből, vagy milyen neveltetésből, vagy esetleg milyen iskolázottságból jön, de ez is meghatároz, de általában a narcisztikus ember az egy nagyon manipulatív és nagyon okos ember. Tehát nagyon intelligens ember. A narcisztikus embereknek nagyon magas az EQ-juk, az intelligencia érzék, vagy bocsánat, az érzelmi intelligenciájuk, nem az EQ, és az IQ-juk, hanem az EQ-juk nagyon magas, az érzelmi intelligencia, az azt jelenti, hogy nagyon értenek az embereknek a nyelvén. Most egy szintet lejjebb lépek, ha nem baj. Például üzletkötés. Valamivel kapcsolatosan. A gonosz intelligencia az olyan, hogy nagyon jól tudja, hogy azt, amit elfogadni, az nem ér annyit, amennyire ő árulja, hanem sokkal kevesebb értékkel bír, de ő ezt olyan áron adja el, ami tulajdonképpen nem fedezi a valóságot. És ehhez még ráadásul manipulatívan tud beszélni, nagyon jól kommunikál ezzel kapcsolatosan, és hat rá, érzelmileg hatást gyakorol. Ezt a Biblia úgy is nevezi, hogy egyébként, hogy varázslás. Tehát egy olyan beszédet, olyan úgy kommunikál, úgy tud beszélni, mert olyan magas az érzelmi intelligencia, hogy azonnal ráhangolódik az embernek a rezgéseire, a másik embernek a rezgéseire, és azonnal ráhangolódik az embernek a másik embernek az, a másik személlyel, akivel üzletet köt, azonnal ráhangolódik a gondolkodására, érzelmeire, és megtalálja a közös nevezőt egyből, és ezt a közös nevezőt nem jó célra fordítja, hanem rossz célra fordítja. Na ez a gonosz intelligencia. És akkor nagyon könnyen ki tudja használni a másik embert, úgy, hogy közben bálítja magát, mint aki jót tesz vele, de közben a végén kiderül, vagy később, vagy utóbb, előbb, de kiderül az, hogy belecsapva az az ember. Na most ahhoz, hogy ezt egy ember meg tudja tenni, először is a lelkiismeretében kérdőjelek vannak, mert ahhoz, hogy egy embert én be tudjak csapni, ahhoz nekem kell, hogy lelkiismeretemben probléma legyen, mert pusztán csak anyagi szerzés okán az embernek a lelkiismerete, mivel hogy Isten képére lettünk teremtve, megszólal, hogyha ilyet tesz az ember. De ha ez el van tompulva, mert már annyi ember becsapott, és annyi ember tettünkre, hogy ez már neki számára nem érdekes, hanem rutin, és simán meg tudja csinálni, akkor az azt jelenti, hogy a lelkiismeretében tulajdonképpen már van egy ilyen romlás, és sima ügy, hogy megtegye ezt. Tehát ezt már rutinból is meg tudja tenni, és akkor lelkiismeret fudulás nélkül meg tudja tenni. Egyébként ezt egy ember nem tudja megtenni. Most én, ha veled kapcsolatosan üzletelek, és valamit el akarok neked adni, de tudom, hogy mit tudom én, ez a telefon nem ér, ami előttem van csak 50 ezeret, és eladom neked 150 ezer forintért, utána nekem, ha jó a lelkiismeretem, nem tudok lefeküdni. Uh-huh. Úgyhogy becsaptalak. A narcisztikus ember, akinek nagyon magas az intelligencia, vagy az EQ-ja, de általában mondom, az intelligenciájuk is magas ezeknek, és ez a legrosszabb ötvezet, Mert például a Hitler ilyen volt. A Hitler az egy nagyon magasan intelligens ember volt, IQ-ba is és EQ-ba is. Ezért a kettőt ösztönözve egy egész országot le tudott uralni és manipulálni. Mert ilyen magas az értelmi intelligencia, meg az érzelmi intelligencia. És az emberek egyébként is nagyon könnyen megfoghatóak, mert amikor beszélsz, akkor szellemet közvetítesz, tehát adsz valami szellemet, információt adsz át, és érzelmeket adsz át, lelked is beszél, és így, ugye mondom, hogy a rezgésekre összekapcsolódsz, és az emberek azonnal nyílnak, és kinyitják az ember előtt a személyiségüket, főleg, ha ezt jól tudja az ember manipulálni. Ráadásul ezek ugye nagyon leuraló és kontrolláló emberek, tehát a narcisztikus emberek, ezek nagyon leuraló, kontrolláló, és azok, akik a környezetükben vannak, azokat, vagy hát az áldozatukat nagyon komoly befolyás alatt tudják tartani. És ezt minden áron, minden eszközzel. Akár érzelmileg mondtam, akár racionális gondolkodással, egyszerűen leuralják őket. És azok pedig, akik ezt elszenvedik, tehát a passzív szenvedők, azoknak pedig az életükben egy óriási zűrzavar indul el. Jézabelnek ez a tulajdonsága, zűrzavar, illetve összetörtség jellemzi az sorsukat. Tehát, hogyha valaki egy olyan kapcsolatban van bent, amiben nagyon erős az zűrzavar, és összetörik, és zűrzavar van, valószínű, hogy amögött egy narcisztikus szellem van, vagy egy narcisztikus személy van, bibliai szempontból vagy Jézabel szelleme van amögött. Emberi lelkeket megnyomorítanak és rombolnak, és tesznek tönkre a jó idejának a nevében. Gyülekezeti szempontból meg Isten nevében. Teszik tönkre az emberi sorsokat. Tehát ami nem épít föl, és nem a személyiségedet nem fölépíti, hanem rombolja, és a karakteredet gyengíti, és leépíti, az mögött vagy egy narcisztikus ember van, vagy egy jézabelikus ember van. Minden tekintetben ez a gyümölcsei, ezek a jellemvonásai.
0: Innen fogjuk folytatni, kedves hallgatóink. Most meghallgatunk egy pár dicsőítő dalt, aztán folytatjuk tovább. Természetesen Jónás Feri lesz a vendégem, úgyhogy tartsatok velünk mindenféleképpen.
2: Emberi történetek, emberi tanulságok. Rájó Sztojka Armandóval. Rádió Dik. Romákról, nem csak romáknak.
0: 100.3 Rádió Dik. Romákról, nem csak romáknak. Én Sztojka Armandó vagyok, ez pedig a Trájó című műsorunk, magyarul Élet. És a mai nap folyamán Jónás Feri az én vendégem, akivel elkezdtünk beszélni arról, hogy mi is a Jézabel szelleme, és hát ezt világi szempontból úgy mondják, hogy narcisztikus, keresztény szempontból pedig Jézabel szellemiségéről beszélgetünk, és hát nagyon jól szétboncoltad, és össze is raktad teljesen érthetően, hogy mit értünk ez alatt, és mi ez a szellemiség, és szerintem még nem fejezted be a mondani valódat, csak elmentünk éppen egy dicsőítő dalt meghallgatni.
1: Hát még egyszer szeretettel köszöntök mindenkit, és innen folytatnám tovább, de most már nem világi szempontból szeretném megközelíteni, hanem mint Krisztus testének az egyik fő problémája jelenleg. De nem csak jelenleg, hanem ahogy mondtam ezt az elején, ez egy történelmi személy. Ez azt mutatja, hogy egy történelemben felbukkanó szellemi jelenség, csak éppen egy hölgyben teljesedett ki ez a szellem, egy Jézabel nevű nőben, gonosz szellemi lény, aki például a Jelenések 2:20-ban is megjelenik, amit szerintem én most fel is olvasok, hogyha nem baj.
0: Nagyon örülök neki.
1: A Jelenések 2:20-21-et csak a szövegkörnyezetből most kiragadom, mert egyébként itt Jézus Krisztus 7 gyülekezetnek ír levelet, és az egyik gyülekezetnél kapcsolatosan említi meg ezt a jelenséget. Azt azért hozzáteszem, hogy ne maradjunk háttérinformáció nélkül, hogy a Jelenések könyvében leírt 7 gyülekezet, az jelöl egyszerre 7 világkorszakot is, tehát különböző korszakokat, amiben különböző szellemi jelenségek jelennek meg, illetve szól egyénileg is, vagyis hát személyesen is szól nekünk ez az üzenet, mert ugye minden esetben a Bibliának az üzenetei azok profétikus üzenetek, és általában szólnak egyszerre személyhez, városhoz, gyülekezethez, nemzethez, korszakhoz, kinek hogyan, ezt a Szent Szellem, Isten szelleme teszi kézzelfoghatóvá, jelenti ki, és adja át úgy, ahogy ez szükséges, kinek hogyan, akár kollektíve, akár egyénileg. De én most itt úgy szeretném megnevezni, mint egy korszaknak a problémája, amelyről maga a Messiás beszél, tehát maga a názereti Jézus Krisztus jelenteti meg a feltámadása után Jánosnak, aki kap egy kijelentést a végidők eseményeiről. Ezt ugye úgy nevezi a jelenések könyvét, hogy apokalipszis, ami azt jelenti, hogy titkoknak a föltárása. És ennek a titkok föltárása közepette megjelenik újból ez a szellem, ami az Ószövetségben már egyszer megjelent. Evel is azt mutatva, hogy a történelemben ez nem ment a süllyesztőbe, tehát nem került süllyesztőbe, és ez nem múlt el ez a jelenség, hanem tulajdonképpen egy állandósult jelenség volt mindig, csak láthatatlan módon volt jelen a színfalak mögött. Aztán ugye Jézusnak az üzenete ez azért hangzódik el, hogy ezt le legyen lepfelezve és fel legyen ismerve, hogy vannak olyan szellemi jelenségek, ami akár gyülekezeteket, életeket és sorsokat tehet tönkre. Na így van a jelenések 2:20-21-ben, de van valami kevés panaszom ellened, mert megengedheted Amaz asszonynak, Jézabelnek, aki magát prófétának mondja, hogy tanítson, és elhitesse az én szolgáimat, hogy paráználkodjanak, és a bálvány áldozatokból egyenek. Adtam neki időt is, hogy megtérjen az ő paráználkodásából, és nem tért meg, íme én ágyba vetem őt és azokat is, akik vele paráználkodnak, nagy nyomorúságba, ha meg nem térnek az ők cselekedeteikből. Én most itt azt emelném ki, hogy Jézabelnek az egyik tulajdonsága az, hogy beállítja magát egy tekintélynek, egy szellemi tekintélynek, egy olyan szellemi tekintély, ami igazából legális tekintély a Biblia szerint, prófétai tekintély. Itt ugye ennek a levélnek a kontextusában úgy jelenik meg, mint egy próféta, tehát egy abszolút tekintély az egyház számára. Ugye Jézus mondja az efézusi gyülekezetnek, hogy három alapkövön épül fel az egész Krisztus teste, vagyis hát az egész keresztény egyház, ugye az apostolok próféták alapkövén, és lévén szegletkő maga Jézus Krisztus, és Jézabel pont ezek közé akar betartozni, tehát egy minden tekintetben olyan tekintéllyel bíró személy, jelenség, aki meghatározza sorsokat, jövőt, identitást, helyzeteket. Prófétaként állítja be magát, az Ószövetségben ugyanígy szellemi tekintélyként jelent meg, és ráadásul nagyon sokszor visszaélt az Akhábnak a tekintélyével. Egy ominózus eset, amit én nagyon fontosnak tartok a Bibliában, amit kiemel vele kapcsolatosan a Biblia, az, amikor egy férfinak, aki az Akháb, vagyis hát Jézabelnek a férje, aki tényleg izraelita volt, annak a tőszomszédságában lakott, és volt neki egy gyönyörű szőlőskertje. És Akháb ezt a szőlőskertet megkívánta, el akarta venni tőle, pénzt is kínált neki érte, tehát legális úton akarta megszerezni, de Izraelben, ahol éltek az emberek, ott mindenkinek saját tulajdonjoga volt. Meg lehetett ugyan vásárolni bizonyos területeket, telkeket és magántulajdonokat, de csak akkor, hogyha nagyon elszegényedett valaki. Ha nem volt nagy elszegényedve, akkor nem volt joga még a királynak sem megváltani annak az embernek az életét ilyen módon. És itt például a Nábót esetében nem történt ilyesmi. És amikor elkérte az Akhába Nábóttól az örökségét, azt mondta neki Nábót, hogy nem adhatom oda az örökségemet, amit kaptam Izrael istenétől és az atyáimtól. Erre az Akháb hazament, mint egy kisfiú, aki egyébként, mondom, egy óriási stratéga volt, tehát egy nagyon nagy király volt, aki nagyon értett a harchoz. A harc kimenetelei általában mindig győzelemekkel zárultak le, amit ő csinált. De amikor otthon volt és hazaért, Jézabel mellett egy kisfiúvá vált. Gyermekké vált. Ez a történet el is mondja, mert hazament, és akkor befeküdt az ágyába, mert hogy nem adta el neki Nábót a szőlőt, megfordult a falnak, és nem evett egész nap, és nem ivott, mint egy picike kisfiú, és ott buslakodott az egészbe. történetben. És akkor megérkezett a Jézabel, és mondta, hogy miért buslakodsz, és miért szomorú a királynak az arca, és mondta azért, mert hogy a Nábót nem adta meg nekem az összörlőjét. Erre azt mondta Jézabel, jó, akkor én kezembe veszem az irányítást, csak azt csinált, hogy add ide nekem a pecsétgyűrűdet, a királyi pecsétgyűrűt, ami egyébként mindennek az egyik központi, úgymond, tárgya volt, ugye, ha a király valamit lepecsételt, azt nem lehetett megmásítani. Az azt jelenti, hogy ez egy törvénybe került, az megvitatás után törvénybe került. És azt mondta Jézabel Akhábnak, hogy azt fogom csinálni, hogy a tied legyen ez a szőlő, hogy hamis tanukat állítok Nábót ellen, akik azt fogják kitalálni Nábótról, hogy megkáromolta az Izrael istenét a fülünk hallottára. Ezt eléviszem a gyülekezetnek a vénei elé, és majd meg fogják kövezni ez miatt. És állítok két hamis tanút is hozzá. És ezt meg is csinálta Jézabel. Két hamis tanút állította a Nábót ellen, akik hazudtak tűpontosan, tehát ez nagyon fontos, mert Izraelben azért van egy olyan törvény, hogyha valakit kihallgatnak, akkor a birai rendszer miatt azt olyan bizonyítékokat kellett mutatni, ami egybehangzóak voltak. Ha eltért valamibe egymástól, már nem is fogadták el a vádlást, meg az ügyészi emelést, de nála tűpontosan, tehát profi volt a hazugságba Jézabel. Tehát Jézabelnek a tulajdonsága egy hazug szellem. Profi, hazudó. Két hamis tanút állított, akik azt bizonyították, hogy a Nábót az Izrael istenét káromolta, az ő nevét nyilvánosan. Rá is bizonyították, és megölték Nábótot. És a szőlő illegálisan az Akhábhoz került. Ennek az lett az eredménye, hogy megjelent azonnal Illés, mert ártatlan vért hult ki az Izrael földjére, és a Bibliában van egy olyan parancsolat, hogyha ártatlan vér hullik ki, a Noénak adatott szövetségben, amikor tudod, volt az özönvíz, kiszállt Noé a bárkából, akkor Isten 7 parancsolatot adott Izraelnek, plusz még ugye volt nekik 613, vagyis hát ez a 7 bele volt építve a 613-ba, de benne volt ez a parancsolat, hogy ha állat öl meg embert, vagy ember öl meg embert, és ártatlan vér folyik ki, annak a vére fölkiált hozzám. És én megkeresem azon, aki megölt ezt, és bosszút állok rajta. És ez a szellemi törvény Nábótnál is ugyanígy működött, mert áltatlanul ölték meg, és Illésnek adott is egy üzenetet Isten, hogy menjen, keresse meg Akhábot és Jézabelt, és mondja meg nekik, hogy Nábótnak a vére kiállt hozzám a földről, bosszú állásért. Tehát itt már látszik, hogy ez a szellem egy nagyon komoly stratéga, érzéketlen, és igazságtalan, és kihasználja a tekintélyeket. Itt a királynak a tekintélyét használta ki hazugságra. És Illés ugye azonnal szankciókat hozott, azt mondta, hogy most ez miatt ugye ti mind a ketten meg fogtok majd halni, meg is haltak avval a halállal, amit Illés mondott, most már tömörítem a történetet, erre jobban, és ráadásul meg még be is zárta Illés, ez miatt az eget 3,5 évre Izrael fölött, tehát nem esett az eső 3,5 évig, olyan szegényé vált Izrael, hogy annyira leromlott a gazdaságuk, hogy már egymást tették az emberek. 3,5 év után. Tehát a Jézabel szellemének a következő tulajdonsága az űrzavar és a szegénység és a káosz. Hát egyszerűen minden leépül körülötte. És ez megjelenhet gyülekezeti szinten, egyéni szinten, családi szinten, nemzeti szinten, kollektíve is, bárhol megjelen ez a szellem, és ahol ez megjelen, arról lehet fölismerni, mert egyébként nem lehet nagyon felismerni, most nem tudom, hogy hol mondja a példabeszédek könyve, de 3 olyan dolog van a példabeszédek könyve, soha nem jut eszembe, amit nem lehet felismerni. A szélnek az útját, ez az egyik ezt mondja, a másik pedig a kősziklán lévő kígyónak az útját, meg még van valami harmadik, de majd ezt megígérem, hogy utána nézek, és ez a kősziklán lévő kígyó, ez a Jézabel szellemét jelképezi. Tehát nem tudjuk az útját, nem ismerjük, csak ha van rá szellemi kijelentésünk és profétai szolgálatok. Azok, általában azok ismerik föl, akiknél működik a szellemek megkülönböztetésének az ajándéka. Mint például Illésnél. Mert olyan, mint a kígyó a kősziklán, beleolvad a környezetbe. Jézabel általában a gyülekezetekben nagyon szeret bent lenni, és belülről rombolna a gyülekezeteknek a strukturális felépítését, viszályokat okoz, zűrzavarakat okoz, tekintélyt kihasználva okoz, hazugságokat, ahogy hallottátok az előbb a történetben.
0: Tehát ez a Jézabel szelleme, ezt le is zártuk, igen. És kedves hallgatóink, várunk benneteket akkor a következő órában is, ahol a Mammonról fogunk beszélgetni, hogy ez mit is jelent. Zárásul még egy-két percben, de tényleg röviden, hogy tanácsként mit tudnak tenni az emberek, amikor felismerik vagy a narcisztikus szemét, vagy a Jézabel szellemét, mit tudnak tenni hát, ellene? Hogy ne legyen ez a romlás, éhezés, pusztulás körülöttük.
1: Hát én, mint keresztény ember, ugye azt tudom mindenkinek ajánlani, hogy imádkozzon. Hát ez az első, én, mint keresztény, aki tanácsot szeretnék adni, az legyen, hogy imádkozzanak, keressék Istent ebbe, ebben a dologba, mert Isten, vannak olyan szellemi lények, amik fölött nincsen uralma az embernek, ezért Isten kell kérni Jézus Krisztus nevében, hogy avatkozzon be a dologba. Narcisztikus személyekkel kapcsolatosan pedig ugye az embernek nem kötelező tűrni olyan dolgot, amit nem bír el a lelke, és tönkre megy a sorsa benne. Én nem vagyok a házasságok ellen, én házasságpárti vagyok, Isten is házasságpárti, megpróbálni hatással lenni azokra az emberekre, akik ilyen természettel bírnak, jóra bírni, segíteni nekik, felismertetni velük azt, hogy probléma van, és valahogy ezt orvosolni és gyógyszerelni ezt a dolgot. Nagyon-nagyon végső eset, amikor elválnak az emberek ebbe, akkor már nagyon szélsőségé jut az egész. Én azt gondolom, hogy inkább a megoldás az, hogy megmaradni, és akkor valahogyan megtalálni azt a pontot, ahol átbillen a jó irányba a sorsok.
0: Most ismét meghallgatunk egy pár dicsőítő dalt, aztán a következő órában is várunk benneteket nagy-nagy szeretettel, tartsatok velünk.
2: Trájó, magyarul élet. Életutak, hit, kereszténység. Rádió Dik. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

0: 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak.
1: Ah. Trubut-e a gyereszmán? Hát itt Trubut is unesz. Hát elmarad duhabásol.

100.3 Rádiódi. Rádiódi. Rólunk. Neked. Ikonikus dallamok. Felejthetetlen dalszövegek. A 100.3 Rádiódikben minden hétvégén déltől Húzdrá cigány. Elhozzuk az egyedülálló hangzású kávéházi cigányzenéket. Minden hétvégén déltől garantált a jó hangulat a Húzdrá cigányban. 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak.

0: Műsor termék megjelenítés tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Dikben.
1: 60-80 ezer név és napvilágot láthat az ügynökakták nyilvánosságra hozatalakor. Többen, de rövidebb ideig nyaraltak belföldön a magyarok júliusban. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Mintegy 60-80 ezer név és napvilágot láthat az ügynökakták nyilvánosságra hozatalakor. Lesz egy nagy lista arról, hogy kik voltak a rendszer besúgói, nyilatkozta a miniszterelnökséget vezető miniszter a Telexnek. Ruf Bálint kijelentette, fogalma sincs, hogy lesznek-e a listán olyanok, akik az 1990 utáni 10-20 évben fontos gazdasági politikai szereplőkké váltak. Ő csak a számot látja, jelezte, hogy szakmai becslések szerint 60-80 ezer név kerülhet nyilvánosságra. Többen, de rövidebb ideig nyaraltak belföldön a magyarok júliusban, mint egy évvel korábban. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint a belföldi vendégek száma 0,8%-kal nőtt, miközben a vendégészakák száma ugyanennyivel csökkent. Szeged és térségében például valamennyivel kevesebb magyar turista szállt meg, a külföldi vendégek száma pedig majdnem 20%-kal esett vissza. Szeptembertől igényelhető, jövőre lép életbe az MVM új dinamikus áramtarifája. A dinamikus árszabásban az ára kedvezményes fogyasztási sávhatárig fix, felette viszont a felhasznált villamosenergia ára a villamosenergia piaci árak alakulásához rugalmasan igazodik, ezért időszakonként változhat. A lakossági ügyfelek esetében a kedvezményes sávhatár 2523 kWh évente, míg a mikrovállalkozásoknál 4606 kWh. A dinamikus tarifáról az igénybevétel részletes feltételeiről és az elszámolásról az MVM Next weboldalán található további információ. Október 1-én új iskolai igazgatói pályázatokat írnak ki azokon a helyeken, ahol csak ideiglenes vezetői megbízástól döntött az oktatási és gyermekügyi miniszter. A nyáron 467 igazgatói pályázat járt le, ezek közül 351 esetben 5 éves megbízást adtak a pályázóknak. A fennmaradó intézmények vezetői posztjára a tankerületek hirdetik meg az új pályázatokat. Már elérhetők a kutatók éjszakája hivatalos honlapján a szeptember 25-én és 26-án országszerte megrendezendő eseménysorozat programjai. Magyarország több tucatnyi településén több mint 200 intézmény, köztük kutatóintézetek, könyvtárak, iskolák és egyetemek, valamint innovatív vállalatok nyitják meg kapujukat, hogy bevezessék a látogatókat a tudományos kutatás rejtelmeibe. Új dátumot kapott a koraszülöttek világnapja, idén már november 15-én ünneplik az idő előtt született babákat november 17-e helyett. Magyarországon minden tizedik gyerek koraszülöttként jön világra, az újszülöttek sokszor hetekig, hónapokig szorulnak kórházi kezelésre, családjuk pedig támogatásra, ezért ez a nap az odafigyeléstől, a reményről, az empátiáról és a támogatásról is szól.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
2: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dik. Korábbi adásunk ismétlése következik.
3: Emberi történetek, emberi tanulságok. Rájó Sztojka Armandóval.
0: Rádió Dik. Romákról, nem csak romáknak.
4: 100.3 Rádió Dik. Romákról, nem csak romáknak. Én Sztojka Armandó vagyok, ez pedig a Trajó Magyarul Élet című műsorunk, és a mai nap folyamán továbbra is Jónás Feri az én vendégem, akivel az előző órában megbeszéltük, hogy mi a Jézabel szelleme. Igen. Világnyelven ezt narcisztikusnak hívjuk. És most pedig belekezdünk egy másik témában, ez pedig a mammon. A mammonról ír a Biblia nekünk, hát ezt köznyelvben, világi nyelvben pénznek hívjuk, és a pénznek az imádata az, amikor a mammont imádják az emberek. Szerintem a mai világban most már mindenről csak a pénz jut eszünkbe, minden második gondolat a pénz körül forog, vagy mindennek a végső útja az az, hogy pénz. Mit ír nekünk a Biblia erről, vagy mit lehet erről tudni, vagy milyen gondolatokkal érkeztél hozzánk ma, Feri?
5: Hát ez is egy nagyon komoly téma, és ráadásul ugye most mindenkire érvényes, meg hat. Jelenleg egy olyan világban élünk, ahol ez egyre hatványozottabban erőteljesebb. Nyilván ugye az emberi történelemben mindenütt jelen volt a meggazdagodásra való vágyakozás, illetve a sok pénz, nyereség, nyerészkedés, pénz, pénzimádat, a pénz szeretete olyan módon, hogy ugye ez fölülírt már minden emberi értéket. Ez nem egy most született dolog, hanem már az évezredek során, ugye az emberi történelem 6000 éves, a 6000 év alatt ugye három részre lehet osztani, én most ezt fel is hoztam teológiai nyelven, ugye lelkiismereti korszakot nevezzük a teremtéstől egészen Noé özönvizéig, ez egy ilyen 1656 évet foglal magába körülbelül. Aztán ugye jött a törvénykorszaka, vagy a szövetségek korszaka, ami egy 2000 évet foglalt ismét önmagában, vagyis hát volt egy 400 év kiesés, mert ott ugye Noétól Mózesig körülbelül ilyen 400 év esett ki, vagy Ábrahámtól Mózesig 400 év esett ki, így 2000-2000 év lehet osztani föl az emberi történelmet, és most ugye a törvény lezárásával, hát nem az Izrael számára, hanem úgy unblock a nemzetek számára, ami igazából nem volt érvényes ránk, de a törvény korszaka után jött a kegyelem korszaka, amiben most jelenleg élünk, amely a názáreti Jézus Krisztusnak a születésétől tart, vagy a keresztáldozatától tart, a feltámadásról tart a napjainkig. Na most ezekben a korszakokban még a lelkiismereti korszakban nem volt ennyire hangsúlyozott az, hogy az emberek pénzimádók lettek volna. Inkább ott más dolgok voltak, más szellemi problémák voltak, de Noé után, a birodalmak felemelkedése után már elkezdett, úgymond kollektív nemzetek jöttek létre. A kollektív, ugyan, hát ne, bocsánat, lehet, hogy nem jó volt a kifejezés, de a nemzetek létrejöttével ugye jogállami rendszerek alakultak ki, ahol ugye kitalálták a munkabérezést, illetve a bizonyos olyan dolgoknak a feltalálását után, hasznos dolgok után, drágakövek után, hogy nem lehet csak úgy beszerezni ezt, tehát nem juthat az ember egyénileg hozzá úgy, hogy közben ne fizetne érte valamit. Úgy egzisztencia, úgy mit tudom én, étel, stb. Tehát a teljesen általános dolgok, ami az emberi életbe hozzátartoznak és szükségesek. Ezekhez már akkor is ugye szükség volt pénzre, létfenntartásra. És ez a létfenntartáshoz meg ugye szükség volt anyagi javakra, pénzre. Ábrahám idejében ott még nem volt annyira nagyon fontos a pénz, már ott is volt azért, mert ott már beszélünk séker, siklusról, stb. Különböző pénznemekről, drakmáról, vagy lehet, hogy nem jól mondom ezt sem most, de majd utána nézek, elnézést kérek a tudatlanságomért. De biztos, hogy volt pénznem, amivel fizettek, és volt értéke a pénznek, de akkor inkább ugye az állatok, növénytermesztés, sátrak, szolgák, ezek határozták meg az embernek a gazdagságát. Majd, ahogy ugye fejlődött a civilizáció, vagy civilizálódott és fejlődött az emberiség, városállamok alapultak, birodalmak, országok alapultak, már ott ugye fölváltotta ezeket az értékeket, az állatokat, állattenyésztés, mezőgazdaság, stb. Már fölváltotta az integrált úgynevezett civilizáció a pénznem beváltását. És már az emberek, ahogy fejlődtek a társadalmak, már el is engedték ezt az állattenyésztést. Azért mondom el ilyen részletesen, hogy legyen egy képünk róla, egy világképünk erről, hogy hogyan alakultak ki ezek. És végül is eljutottunk oda a napjainkig, ahol tulajdonképpen már nem is annyira fontosak a bibliai értékek és alapok, és nem az a gazdagság, ami a bibliai gazdagság volt régen, hanem most már az a gazdagság, hogy minél nagyobb vagyon legyen fölhalmozva pénzben. És erről beszél például Jézus a Máté evangéliumában, a 6. fejezetben, ugye azt mondja ott, ugye, hogy az ember nem osztódhat személyiségében meg, azt mondja, mert vagy az Isten szolgája, vagy a mammon szolgája. És ezt úgy nevezi Jézus, hogy nem szolgálhattok egyszerre két úrnak. Mert az egyiket vagy meg szeretitek, és a másikat gyűlöletek, és fordítva is ugyanúgy van, hogy egyiket gyűlöletek, a másikat szeretitek. És aztán mondja, hogy jön az ominózus mondat, ami azt jelenti, hogy nem szolgálhatsz egyszerre Istennek, és egyszerre a mammonnak. És ugye most ez a számunkra jelenleg a felvilágosult közép-európai vagy kelet-európai emberi gondolkodásnak semmit nem mond a mammon, vagy ha mond is valamit, akkor csak nagyon felületesen. Mammon a pénz jut eszébe erről az embernek egyből. Keresztény körökbe is általában. De itt nem a pénzzel van a baj. Tehát Jézus nem a pénzre helyezte a hangsúlyt, mert a mammon szó az, hát ilyen mamonász szóból ered, arám szóból, ami gazdagságot jelent, tehát nem pénzt jelent, hanem gazdagságot, tehát vagyont jelent. Ezért így rosszul értelmezve lehet érteni, mert ugye Timóteus levélben Pál már mondja, hogy nem a pénzzel van a probléma, hanem a pénznek a szerelmével van a probléma, vagy a gazdagságnak a szerelmével van a probléma. Az, hogy valaki szerelmes a gazdagságba, és megelőz mindent az életében, minden erkölcsi, morális kérdés megelőz az életében a gazdagság, vagy a meggazdagodásnak a vágya. És erre mondta egyébként a Pál apostol, hogy minden bűnnek a gyökere a pénznek a szeretete. Itt most nem a paráznosság, meg nem az erkölcsi, tehát nem a etikai bűnökről van szó, nem a, meg nem is a szellemi bűnökről, hanem általában a testi, a hedonizmusról beszél Pál, tehát a testi kívánságoknak. Ugye három fő rész van a kívánságok területén, amivel mindig kísérthető az ember, ez a szemkívánsága, a testkívánsága és az életkérkedése. Na most a pénz szeretetét hozzá lehet kötni a testkívánságához és az életkérkedéséhez. És ezért mondja Pál azt, hogy a pénznek a szeretete, szerelme, ez bele tartozik ebbe a két kategóriába, és ezért minden rossznak ez a gyökere, hogy az ember képes föladni a saját lelkiismeretét is érte, az erkölcsét, az emberiségét, az emberségét, a szavát, a becsületét képes feladni azért, hogy neki az életébe bejöjjön egy meggazdagodás. És erről beszél Jézus is, hogy nem szolgálhatsz Istennek, mert Istennek szolgálsz, akkor etikailag, morálisan, szellemileg, erkölcsileg alá kell rendeljed magad az Isten parancsolatainak, ami egy fantasztikus dolog, mert az Isten parancsolatnak való alávetés az minden tekintetben megállt téged, tehát áldottá válsz miatta. Ugye Jézus mondja azt, hogy keresétek először az Isten királyságát, és annak minden igazságát, és a többi minden ráadásul megadatik neked, ezt a hegyi beszédben mondja el. Ezzel is kihúzva a talajt a meggazdagodók vágya, akik meg akarnak gazdagodni, azoknak, akiknek ilyen vágy van, azok alól kihúzza a talajt Jézus. Azért, mert elmondja azt, hogy az, hogy te Isten királyságát keresed, és az igazságait, mivel, hogy ennek az az eredménye, hogy keresed az Isten királyságát, hogy bekerülsz Isten királyságába, tehát bekerülsz az Úrnak az országába, szellemileg, ugye az újjászületés által, megtérés, vízkeresztség, szentlélekkeresztség által bekerülsz Isten királyságába, automatikusan az Isten királyságában lévő javak beáradnak az embernek az életébe. Ezért nem lesz szüksége a meggazdagodás után való vágyakozásra, mert Isten teljesen betölt minden szükségünket. Salamon úgy beszél erről, hogy ne adj nekem se szegénységet, se gazdagságot. Szegénységet ne adj nekem szegénységet azért, mert nehogy elforduljak tőled és lopjak, ezt mondja Salamon, és gazdagságot pedig azért ne adjál nekem, nehogy megfeledkezzek rólad, hogy te vagy Istenem. Hanem azt mondja, hogy hozzám illő eledellel tápláljál engemet, Istenem. És ez azt jelenti, hogy Isten nagyon jól tudja az emberi életnek a szükséges feltételeit ahhoz, hogy az emberi élet fönt maradjon. És hogy normális életet tudjon élni. És Isten nem fukar, tehát nem olyan Isten, aki nem szeret adni, mert őt ugye a Biblia úgy is nevezi, hogy El Shaddai, ami azt jelenti, hogy több, mint elég Isten. És ez nem abban jelenik meg, hogy van 200 millió a számládon, hanem van annyi nálad, hogy másoknak is tudsz adni. Ez már több, mint elég a te számodra. Ezért El Shaddai, tehát többet ad neked, mint elég. Ilyenkor az a probléma, tehát a mammon imádásával ebben kapcsolatosan, hogy az, ami jelenleg van, az az embernek nem elég, még akkor is, hogyha megvan elégedve, tehát van neki bőven, nem elég neki, hanem ezen felül is a hedonizmus miatt, tehát az élet élvezet miatt beleesik egy pénzhajhászásba, magamutogatás miatt, kihívó élet miatt beleesik egy olyan pénzhajhászásba, ami már felrúg körülöttem minden erkölcsi kérdést. Képes belemenni hazugságokba, rablásokba, tolvajlásba, becsapásokba, csak annak érdekében, hogy meggazdagodjon. Isten erre azt mondja, hogy az elmebeteg, a buta ember az olyan, aki elfeledkezik az ő Istenének a törvényéről. És általában az, akik a pénzbe szerelmesek, tehát szerelmesen szeretik a pénzt jobban mindennél, azok az emberek, azok, akik elveledkeznek az Úruk Istenüknek a törvényéről, és beleesnek mindenfajta esztelenségbe. Ezért óvja a Biblia kategórikusan a pénzimádatát, a pénznek a szeretetét, a pénzgyűjtésnek a szeretetét. Tehát nem azról van szó, most nehogy félreértsenek a kedves rádió hallgatók, hogy most nem kell félretenni, meg nem jó félretenni, meg nem jó többletünknek lennie. Jó, ha van többlet, az se baj, hogyha van 100-200 millió vagy 1 milliárd forint valakinek a számláján. A kérdés az, hogy mi a motiváció ebbe? Mi a szívállapot ebbe? Mire használja fel ezt? Hedonista életre, amit általában a világ tesz, és a világi ember gondolkozik, hogy eszem viszont ma él, együnk, ígyunk, és holnap meghalunk. Ez is egy ilyen része tulajdonképpen a mammon szellemének, hogy együnk, ígyunk, és holnap úgyis meghalunk, tehát egy ilyen léha gondolkodás, egy ilyen menekülés valahonnan, valahová. És akkor esztelenül szórjuk a pénzt, és mindenfajta olyan dologra, például én láttam olyat, nem is értettem evel egyet, hogy, és a számomra borzalmas volt, hogy nem akarom megnevezni az illetőt, csak körülírom, hogy például ezt média platformon láttam, hogy egy darab pici értelmetlen szoborért, amit nem tudom, ki csinált most egy ilyen rusztikus, vagy nem tudom, milyen modern szoborért, kiadott 5 millió forintot, ami tulajdonképpen 20 centinél nem volt nagyobb.
4: Elképesztő.
5: És egyszerűen nem értettem, hogy ezért most miért kellett 5 millió forintot kiadni, amikor semmi értelme nincsen, csak az, hogy oda teszi a szekrény, az éjjeli szekrényére, vagy a halnak a szekrényére, és akkor el tudja mondani azt, hogy én 5 millióért vettem ez a szobrot, de egyébként semmi értelme nincsen. Nagyjából ilyen a pénz szeretete is, a pénz szerelme is, hogy olyan dolgokra költenek feleslegesen sok pénzt, aminek igazából semmi értelme és értéke nincsen. És ettől óv Isten minket, mert Isten egy nagyon reális Isten, Ármándó, tehát ő nagyon reális, egy gyakorlatias Isten, és ő például az eszességet a pénzgyűjtéssel kapcsolatosan összevonja. Ugye mondja a példabeszédek könyvében a hangyáról, hogy a hangya az olyan, hogy nyáron gyűjt télére, hogy utána télen ne kelljen neki ugye a hidegbe, a viszontagságos körülmények között ugye élelmet gyűjtenie, ezért ő nyáron begyűjti ezt, azért, hogy télen ebben ne kelljen foglalkoznia. És ez egy bölcs dolog, még állatokba is, és emberbe is bölcs dolog ez, hogy úgy gyűjtünk, hogy közben a nehéz időszakra legyen tartalékunk, és ez tök jó és fantasztikus dolog, de a hangyában nincs hedonizmus, tehát nincs életélvezet, és csak arra költ, amire nagyon fontos. Tehát csak arra teszel, ami nagyon fontos. Pál apostol még úgy beszél, talán a Kolossi levélben, hogy azt mondja, én megtanultam bővölködni, és megtanultam éhezni is. Mindennel, mindenkor elégedett vagyok, mert megértette Pál apostol azt, hogy az életünknek a központi dolga és értelme az nem az, hogy én meggazdagodjak, és akkor egy ilyen istenellenes életet éljek, hanem az életünk értelme az Istenre való drága közösség. És Jézus is ezt mondja az evangéliumokban, hogy nagy, sokkal fontosabb, és ez a legfontosabb, hogy az Istenre való közösségben legyünk, és ne a pénz szeretetében.
4: Innen fogjuk folytatni a következő szegmensben. Most meghallgatunk egy pár dicsőítő dalt, aztán természetesen továbbra is Jónás Feri az én vendégem, úgyhogy tartsatok velünk mindenféleképpen.
0: Trájó, magyarul élet. Életutak, hit, kereszténység. Rádió Dik.
4: 100.3 Rádió Dik, romákról nem csak romáknak. Én Sztojka Armandó vagyok a mikrofon mögött, ez itt a Trájó, magyarul élet című műsorunk, és a mai nap folyamán Jónás Ferivel beszélgetünk, köszöntelek téged itt a stúdióban.
5: Szia Armandó, és mindenkit megint nagy szeretettel köszöntök, és tisztelettel, Isten áldjon meg mindenkit.
4: Nos, azt mondtam, hogy beszélgetünk, eddig a műsor folyamán inkább te beszéltél, hiszen megbeszéltük, hogy mi a Jézabel szelleme, és mi a Mammonnak az imádata. Na most, ugye a Jézabel szellemével kapcsolatosan már feltettem azt a kérdést, hogy mit tudunk tenni ellene, hogyha egy narcisztikus személlyel, vagy tényleg a Jézabel szellemével találkozunk az egyházban, vagy az egyházon kívül. Ugye adtad azt a jó tippet, hogy imádkozzunk, és tényleg ez a legjobb ellene. De ha érzünk a környezetünkben ilyen embert, keresztényként, vagy nem keresztényként is, családtagnak, barátnak, hogy reagáljuk le ezt a dolgot? Tehát, hogyha nem úgy akarok elválni tőle, mert ezt mondtad, hogy az érzelmünkre is ráhat, és mi érezzük magunkat rosszul ő miattuk, de hogyha egy olyan szituációba belekeveredek, hogy érzem, hogy romboló hatással van rám, érzem, hogy az lenne a legjobb, ha megszüntetem vele a teljes kapcsolatot, de mégsem úgy akarok elválni tőle, hogy egyszerűen lerázom és ott hagyom, és hagyjon engem békén, abszolút, hanem szeretnék segíteni rajta. Hogy tudunk segíteni egy ilyen emberen?
5: Hát mindig felteszed egy jó keresztkérdést, ahányszor itt vagyok, és tényleg megfogsz. Egyébként még visszatérve Jézabelre meg a Mammonra, tehát nyilván a teljesség hiányával, tehát nem volt teljesen kifejtve, sokkal több és szélesebb köre van ennek, és szélesebb a megnyilvánulási tere ennek a szellemnek. De hát ahogy kérdezted, hogy hát hogyan lehet igazából egy ilyen embert kezelni, erről szól az egész, ez a kérdésnek a lényege, hogy most hogyan lehet ettől elválni egyáltalán úgy, hogy ez ne legyen kár, ne legyen ebből károk, vagy egy esetleg nem elválni, és akkor valahogyan segíteni neki.
4: Így van, abszolút ez a kérdés, igen.
5: Hát, ahogy mondtam, ugye Isten nem az elválás Istene, tehát ő nem szereti azt, hogy egy házasság tönkre menjen, pusztán lelki okok, vagy lelki zavarok miatt, vagy ilyen zavarok miatt, mert ezek a zavarok orvosolhatók. A Biblia szerint, ami hát váló okot ad, az a házasságtörés, paráznaság az, ami egy házasságban ugye váló okot ad, arra mondja Jézus azt, hogy el lehet válni, de lehet. Tehát feltételes módot használ itt Jézus, nem azt mondja, hogy váljál el, hanem el lehet válni. Nincs öröme abba Istennek, még ha ilyen történik, és hogyha valaki elvált, tehát történik egy házasságtörés akármelyik oldalról, nem leli örömét ebbe Isten, hogy elvál valaki, csak akkor, hogyha már ez nagyon szélsőséges helyzetbe kerül, olyan helyzetbe, hogy a törő fél, aki töri a házasságot, az nem akar ettől visszalépni, nem tud belőle megváltozni, megtérni, kijönni belőle, és akkor az saját magunk lelki épségének az érdekében, testi épségének, szellemi épségének az érdekében ugye el kell válni akkor már, mert ugye az, ami az emberi életet veszélyezteti, az emberi életet lelkileg, szellemileg, testileg, attól mindenféleképpen el kell határolódni, ezt még a Biblia is írja, mert Isten az életpárti, tehát ő a nagy életvédő. Narcisztikusokkal kapcsolat szempontjából nincs akkora tapasztalatom, nagyon kevés a tapasztalatom, úgyhogy nagyon félve beszélek erről a dologról, mert nem akarok senkinek a lelkiismeretébe belegázolni, és mindenkinek más az esete. Tehát mindenkinek más az esete. Egy közös nevező talán lehet az agresszivitás, illetve amiről beszéltem, ez a túlzott leuralás, illetve a személyiség széttörése, illetve ugye a rombolás, és amit mondtam még, az űrzavar. És ez állandó fej, olyan, mint egy forgó szél, mint egy nagy tornádó a kapcsolatokba. Ez csak úgy lehet kezelni, hogyha az az ember, aki elszenvedi, az higgadt tud maradni ezután is, bezárja a lelkét, egy ilyen védelmi pozíciót vesz fel a lelkében, és elkezd Biblia szerint szeretettel viszonyulni e felé, az ember felé, vagy az ember társ felé, és akkor a szeretet, azt mondja a Biblia, csontokat is megtöri, és valahogyan így Isten kegyelméből, Isten segítségével meg lehet állítani egy olyan embert, aki ezen az úton jár, és romboló hatással van az ember életre. Kijönni ezekből a kapcsolatokból nagyon nehéz, főleg úgy, hogyha ráadásul szereti is az egyik a másikat, tehát van érzelmi kötődés, és kötődik hozzá, és meg is szokja, tehát van ilyen is, hogy valaki megszokja ezt az állapotot, tehát benne él annyi ideje már, hogy nem is tudja elképzelni, mi az, hogy jó, csak a rosszban tud élni, és a rosszon kívül nem tud gondolkozni. Egyébként ez egy átok is a Biblia szerint. Tehát ha valaki nem tudja, tehát egész életben a rosszat tapasztalja, és nem tudja, hogy mi a jó, az átok. És valaki annyira beleszokik ebbe a élethelyzetbe, hogy igazából már kompromisszumot köt, státuszkót köt, és akkor egy ilyen együttélési fogadalomba mégis elviseli az emberi gonoszságot, az emberi rosszaságot. Ugye a mi roma hátterünkben például ugye a felmenőink, a nagyszüleink éltek ilyen helyzetben, én láttam ilyen élethelyzetet, amikor ugye az apuka, mit tudom én, járt hetelni, dolgozni, és akkor hazajött, mindent elívott, minden pénzt elívott, elszórakozott, és akkor nem maradt a családba, de elvárta a családtól azt, hogy szeresse őtet, és ugyanúgy tisztelje őtet, és ezt a feleség a tradíció miatt és a hagyomány miatt ezt csinálta is, ami egyébként egy rendkívül nagy érték, tehát ez egy nagyon értékes dolog, amikor egy ilyen házastárs még így is mellette tud állni az ember mellett, és kitart, ez egy óriási példa emberi szemszögből. Egészségügyileg nem annyira, mert ugye ilyenkor a lélek károsul, ahogy mondtam neked is, nem is a fizikai test, hanem a lélek károsul, és az nagyobb probléma, mint hogyha a test károsulna. De valahogy mégis a tradíciumban ez benne van, úgyhogy, és ezt át is öröklik. Én nem gondolom, hogy most ezt így nagyon meg kéne változtatni nekünk az egészet, mert ebben van egy erkölcsösség is. Hát azért komplex ez az egész, mert ebben van egy erkölcsi háttér is. Tehát nem adom a férjemet azért, mert rossz. És nem adom a feleségemet azért, mert nagyobb szájú a kelleténél. A bibliai hősök nem adták oda a feleségüket, nem hagyták el csak úgy őket. Pedig lett volna oka Ábrahámnak elhagyni Sárát. Nem tudsz gyereket szülni. Jákobnál szintúgy, Leával és Ráhellel kapcsolatosan nem tudott Ráhel gyereket szülni, ott hagyhatta volna. Izsák ugyanígy, ugye a Rebeka sem tudott gyermeket szülni, tehát ott hagyták volna őket, de hát az Isten emberei azok nem ilyenek, hanem azok nagyon kitartóak, és morálisan, erkölcsösen nagyon magas szinten vannak, és ezeken át tudnak lépni. Az egy nagyon nagy emberi érték, aki a rosszat jóval meg tudja győzni. Az egy nagyon nagy emberi érték, és nagyon kívánom, hogy a társadalomból ez nem múljon el. Mert hogyha a társadalomban megjelenik az, hogy rosszat rosszért fizetünk, vagy rosszért rosszat fizetünk, akkor abból általában mindig háború szokott jönni, és abból mindig nagyon nagy katasztrófák. Úgyhogy addig, míg az ember lelkiismeretében van ilyen szeretet, hogy el tudja viselni a károkat is, addig ugye a társadalom is maramilyen szinten meg tud maradni egészségesen.
4: Amen. Térjünk vissza a mammonra. Ugye azt nem mondtad egy szóval sem, hogy az ember ne menjen és ne tartsa el a családját, tehát ezt azért szögezzük le, hogy az Isten el is várja, ugye? Hogy gondoskodj a családodról, mint férfi ember.
5: Hát meg van írva a Bibliában, aki nem dolgozik, az ne is egyék. Méltó a munkása maga jutalmára, és aki pedig nem tudja eltartani a családját, azt mondja a Biblia, hogy rosszabb a hitetlennél. Tehát így kategorizálja Pál apostol, hogy aki nem családfenntartó, úgy, hogy családja van, és nem visel gondot a gyermekeiről, családjáról, feleségéről, az rosszabb a hitetlennél. Ugye mindenki a maga képessége szerint tudja ezt megtenni, a maga határai szerint, tehát itt most nem kell összevonni az egész társadalmat, ugye, mert vannak társadalmi rétegek, van, akinek nincs olyan iskolája, nem tud olyan munkahelyen dolgozni, hogy több pénzt keressen, és a maga szintjén, a erejével, a két kezével fent tudja tartani a családot, és ez nagyon tiszteletre méltó dolog, és ez fantasztikus, és csinálja is továbbra is, a két kezével dolgozzon, és teremtse ki a gyermekeinek, feleségének az egzisztenciáját, és tartsa fent őket. Nyilván ugye vannak, akik okosabbak, üzleti szempontból ügyesebbek, ezek több pénzt tudnak keresni, azok a maguk szintjén, de maradjanak meg embernek, tehát ne legyenek erkölcstelenek, ne húzzák át az embereknek az életét, ne tegyenek kárt, ne okozzanak kárt, hanem mindent becsületesen tegyenek, és a becsületességet Isten megáldja üzletben is.
4: Amen. És mi az elég? Tehát említetted az imént azt, hogy még az előző szegmensben, hogy van, akinek milliárdja van, és hogy ugye a motiváció a lényeg, hogy ezt azért teszed, mert annyira imádod és hajszolod a pénzt, vagy megvannak az értékek az életedbe, és Istennél előbb nincsen a pénz, csak egyszerűen jól mennek a dolgaid, és meg vagy áldva ilyen tehetséggel, hogy tudod forgatni magad, vagy ahogy te mondtad, tehetséges valaki egy üzletben, és megkeresett 1 milliárdot. Akkor bűn az a gondolkodásmód, hogy igen, megkerestem ezt az 1 milliárdot, Isten van előrébb az életembe, tehát nem hajszolom a pénzt, és nem azt imádom, de egyszerűen akkor sem fogom szétosztani a szegények közt, hanem ez azért van nekem, hogy ezt az én családom élvezze, és ezt az én leszármazottjaimra szeretném hagyni.
5: Ez teljesen evidens és normális dolog. Tehát ugye a jogállami rendszerek biztosítják az egyéni individuumnak azt a lehetőségét, és ez egy fantasztikus dolog, hogy Istentől rendel dolog ráadásul, ugye, hogy egyénileg rendelkezhetünk vagyonnal. És ez teljesen mindegy, hogy mennyi, milyen határokat szab, vagy bocsánat, hogy mennyiből áll ez mindenkinek az egyéni saját szuverén dolga, senkinek semmi köze nincsen hozzá, hogy az ember amennyit keres annyit, ha többet tud keresni, többet. Főleg, amit mondtál, ami nekem nagyon fontos, az, hogy az Isten van előrébb, tehát Isten a középpont, a centrum, és nem a pénz szeretete. Ezeket az embereket általában a gyakorlati tapasztalat azt mutatja, hogy Isten meg is áldja őket még jobban, de közben ad hozzájuk lelkismeretet is azért, meg ad hozzájuk intuíciókat, és adnak az embereknek. Tehát általában azok, akik már ilyen milliárdos szinten vannak, azok már vállalkozók, és rajtuk keresztül Isten egy ilyen józsefi feladatot elláttat velük, és akkor, mit tudom én, embereknek, családoknak kenyeret adnak, munkát adnak, és rajtuk keresztül jön rájuk az áldás. És az ilyen embereket nem is szabad átkozni, mert ezek az embereket Isten küldi a javunkra, hogy azért teszi őket gazdaggá, nyilván becsületes úton, hogy az emberi, mit tudom én, embereknek, a társadalomnak ne rákfenéi legyenek, hanem építőszerves részei. És ez gyarapszik, ez a munkásainak is jó. Tehát, hogyha egy munkáltatóról beszélünk. A gyarapodás az a munkásainak is jó, mert fönt marad a munkahelyük, növekednek ők is anyagilag, ők is ugye emelkedhetnek feljebb ugye a munkavégzésükkel kapcsolatosan, de ugye jön ilyenkor a roma sztereotípia, ami általános, hogy hát kit érdekel, meg tudod, hogy nehogy már neki több legyen, mint nekem. Sajnos ez, meg hogy miért gazdagítsam én ezt az embert, ha van elég pénze, én nem hiszek ebbe. Pál apostol azt mondta, ha a te főnököd atyát fián, tehát ezt most magyar nyelvre lefordítom, tehát hogyha te főnököd testvér, és neki dolgozol, akkor ne úgy nézd őt, mint testvér, hanem mint a főnöködet, mert ez az Istentől rendelt tekintély rendszerbe beletartozik a főnök. Ugye 4 tekintély van a Földön, amit Isten hozott létre, amiről egyszer már itt aztán beszéltem, ugye ugye az egyházi tekintélyek, a politikai tekintélyek, a szülői tekintélyek és a munkaadó tekintélyek. Tehát ezért én nem rugadózok, és mondta Pál, hogyha atyát fiának dolgozol, szolgálsz neki, akkor kétszeresen dolgozzál neki. Mert a Krisztusnak dolgozol. És úgyis meg fog téged jutalmazni. Tehát ne legyél lázadó vele szembe, hanem úgy dolgozzál, mint hogyha Krisztusnak dolgoznál. Ez egy jó mentalitás, jó felfogás. Ugye ma ez az individuum előrehelyezése, tudod, önmegvalósítás, ez pont ezt hoz a keresztbe, hogy valósítsd meg önmagadat, és mindent rúgjál föl magad körül. És ezeket az értékeket is rúg föl magad körül. És ezt megteszi az ember, akkor tulajdonképpen az Istennek a dolgait és fantasztikus alapattribútumait, bibliai attribútumokat rúg föl.
4: Felteszek egy kritikus kérdést, és ezzel zárjuk a beszélgetést, úgyhogy röviden úgy, hogy beférjünk az időnkbe. Tudom, hogy azt fogod mondani, hogy ezt nem lehet röviden megválaszolni. Egy lelkipásztor lehet gazdag? Egy gyülekezeti vezető?
5: Minden tekintetben igen.
4: Lehet akkor módos, gazdag ember, járhat nagy autóval, lehet nagy háza, és lehet nagy vagyona neki.
5: Semmi baj nincs ebben. Tehát hogyha ez nem hedonizmusból fakad, nem ugye pénzszeretetéből fakad, hanem Isten úgy megáldotta őtet, és ehhez társul egy kellő alázatosság, és istenfélelem, akkor az a vezető ezt nem fogja rossz célra használni. Meg nem is él vissza evel a helyzetével. Meg Isten meg is akarja áldani a szolgáit, de nem csak a szolgáit, hanem a gyermekeit is. Tudod, ugye Ézsaiásnál mondja, hogy a sötétségnek a kincsözöne hozzátok fog áradni, nektek adom a pogányok kincseit, stb. A hűségeseimnek, akik engedelemmel járnak, zsoltáros, a föld javaival élnek. Ugye a szolgáló, ilyenkor mondjuk jön a sztereotípia, megint a Pál apostoli sztereotípia, hogy Pál nem gyűjtött pénzt, nem volt sátorkötő volt, amit keresett, azt elosztotta a hívőkkel, csak azt az egyet felejtik el, hogy Pálnak nem volt családja, Pálnak nem volt egzisztenciája, tehát nem erre építette fel a sorsát. Pál, ő a nemzetek apostola volt, egy predesztinált dolog volt nála az, hogy ő járkált, tehát soha nem állt meg egy helyen. Az egész élete arról szólt, hogy szolgáljon, ezért nem is tudott megházasodni, cölibátus volt, tehát nem tudta kiépíteni egy normális emberi egzisztenciát a szolgálata miatt. És ez miatt nem lehet összekeverni a jelenlegi modern szolgálatokkal, mert Pál egyedülálló volt, és nem lehet így összevonni, tehát nem lehet hozzákötni mindent, mert ő különleges volt, és nem is élt sokáig. Tehát ezek az emberek nagyon hamar befejezték a pályafutásukat, Isten nem is engedte őket, hogy nagyon gazdagok legyenek, de Jézus például olyan ruhába öltözött itt a földön, ami egyedülálló volt, nem is nagyon volt olyan ruha, egybe szőtt ruha volt rajta, nagyon drága ruha volt rajta, nyilván őt meg is illette ez a ruhát, azért csak a királyok királyáról van szó, és nem keresztelő jánosi ruhában jelent meg, tevesző ruhába, büdös tevesző ruhába, hanem király, messiás, megváltó, hogy a köntösén osztoztak a római katonák, amikor ő a kereszten a Kálváriába szenvedett. Tehát a köntösére sorsot vetettek, mert annyira drága volt a köntös, még véres állapotban is. Tehát összevert állapotba vették le róla, még így is nagyon drága volt, tehát nagyon nagy értéket képviselt, és Jézus nem utasította vissza vallásosan, hogy nekem ne adjatok ilyet, mert én nem érdemlem meg, és akkor felveszem inkább a te vesző ruhát, hanem persze természetesen ő tisztában volt az identitásával, és üzenet végül minden embernek, aki hallgat, hogy az identitásunk az maradjon meg, egészségesen, jó identitásotok legyen, nem kell félni attól, hogyha Isten megáld anyagilag, ha megáld, akkor ezt jó célra használjátok. Ha pedig egyszerű munkás vagy, azt is. Tehát mindenért, mindenekért hálát adjatok. Isten áldjon meg mindenkit.
4: Amen. Nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál, és elmesélted nekünk ezeket a dolgokat.
5: Köszönöm én is, Isten áldjon meg mindenkit.
4: Kedves hallgatóink, ti pedig ne felejtjétek, jövő héten ugyanitt, ugyanekkor, Trájó. Én Sztojka Armandó voltam. Isten áldjon titeket.
0: Ez a Trájó, a 100.3 Rádiódik egyházi műsora. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

Hogy valóban a mi hangunk szóljon, szólj hozzá te is! Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak.

0: Budapesten és környékén a mi hangunk szól. Rádió Dick. Rólunk neked. Itt a 100.3 Rádió Dick süsfelnap. Mindig napra kész. Hétköznaponta 9-től délig. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked. A 100.3 Rádió Dickben.
1: Sok szülőtől vonták meg jogtalanul a családi pótlékot. Kisebb számú, de nagyobb méretű gazdaságokban zajlik a mezőgazdasági termelés. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Több esetben is előfordult az elmúlt hónapokban, hogy a szülők hiába igazolták gyermekük hiányzásait, megvonták tőlük a családi pótlékot, a juttatást pedig utólag sem utalták ki a jogosultaknak, mondta a HVG-nek Szabó Attila, a Társaság a Szabadságjogokért jogsegélyszolgálatának vezetője. Miután a 100 000 forintos iskolakezdési támogatást a családi pótlék jogosultsághoz kötötték, az érintettek a szeptemberben

0: Esedékes plusz pénzt is elveszíthetik. Szabó Attila azt mondta, a családi pótlék ügyében az ombudsmanhoz fordulnak majd annak érdekében, hogy vizsgálják felül a rendszert. Kisebb számú, de nagyobb méretű gazdaságokban zajlik a mezőgazdasági termelés Magyarországon. A Központi Statisztikai Hivatal Agrárium 2026 felméréséből kiderült, hogy 10 év alatt 41%-kal csökkent az agrárgazdaságok száma, miközben 2023 és 26 között 18%-kal nőtt az egy gazdaságra jutó átlagos mezőgazdasági terület. A gazdaságirányítók körösszetétele viszont alig változott az elmúlt években. 37%-uk már a 65 éves nyugdíjkorhatárt is betöltötte, a 40 év alattiak aránya pedig mindössze 10%. A legmelegebb hónap volt az idei augusztus Magyarországon 1901 óta. A Hungaromet ZRT elemzése szerint a középhőmérséklet országos átlagban 24,9 Celsius fok volt, amely 3,7 fokkal haladja meg az 1991-2020-as évek közti 21,2 fokos átlagot. Ezzel országosan a legmelegebb augusztus és egyben a legmelegebb hónap lett Magyarországon a 20. század kezdete óta. Országos átlagban az idei a negyedik legszárazabb, de helyenként, például Miskolc környékén, a Dél-Alföld egyes területein vagy a Duna-Tisza köze déli részein a legszárazabb augusztus 1901 óta. Egyre több megtévesztő weboldal ismert kórházak, gyógyszertárak és egészségügyi szakemberek nevével próbál étrendkiegészítőket eladni. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság kiemeli, hogy az étrendkiegészítő nem gyógyszer, ezért különösen gyanúsak a gyógyhatást vagy gyors rendkívüli eredményt ígérő reklámok. A fogyást, alakformálást, potencia növelést vagy valamilyen gyógyhatást ígérő készítményeknél gyakori, hogy a vásárlók bizalmát megtévesztő módszerekkel próbálják elnyerni. A hatóság szerint komoly egészségügyi kockázatot jelenthet, ha valaki egy megtévesztő reklám hatására saját döntése alapján abba hagyja az orvos által előírt gyógyszer szedését, és azt étrendkiegészítővel helyettesíti. Megjelent a Bursa Hungarika Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2027. évi kiírása. A pályázat a kormány.hu és az nktk.gov.hu oldalakon érhető el. Az ösztöndíj célja az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőfokú tanulmányainak támogatása. Az önkormányzati csatlakozás határidei szeptember 30-a, a pályázati űrlapok elektronikus kitöltésének és az önkormányzatokhoz történő benyújtásának határideje pedig november 5-e.
1: Ezek voltak a 100.3 rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádiódik, indul egy újabb óra a 100.3 rádiódikben.
2: Gyertek, fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diktóban.
1: Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik. Korábbi adásunk ismétlése következik. Művészet, kultúra, hagyomány.
3: Ez a Roma Szalon.
1: A 100.3 rádiódikben.
3: Roma Szalon.
4: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, önök dr. Suki Andrást, a Roma Szalon című kulturális műsor szerkesztő műsorvezetőjét hallják a Rádiódik FM 100,3 MHz-es frekvencián. 2024. december 5-e csütörtök van, és a pontos idő 22 óra 5 perc. Mai vendégem Nyerges Erika, közművelődési szakember, író és kutató, akinek a jelenlegi kutatási területe a kávéházi cigányzene. A mai este részben a nemrégiben megjelent könyvét fogja nekünk bemutatni, amelynek címe Húzd rá cigány, te örök, te áldott. Valamint beszélgetünk a cigányzene kialakulásáról és történetéről. Tartsanak velünk ma este is!
5: Köszönöm szépen, Erika, hogy elvállalta a beszélgetést.
6: Én köszönöm a meghívást.
5: Mivel én is nagyon sokat foglalkozok a cigányzenével, ezért nagy örömmel forgattam a könyvét, és nagyon örültem, hogy tulajdonképpen azért vannak cigányzene kutatók, akik még mindig manapság is ezzel foglalkoznak, hogy egy picit a cigányzenét bevigyék a köztudatba, illetve ezt az, hát mondjuk úgy, hogy elfeledett, de nagy kérdés, hogy valóban elfeledett műfajról van ez szó, de erről majd később még beszélünk, hogy ezt a műfajt egy picit megszeretessék ismét a hallgatósággal, az emberekkel. Úgyhogy én azt gondolom, hogy mindenféleképpen, mivel ez a magyar kultúra részét képezi nagyon szervesen, erről beszélnünk kell. Egy picit szeretném erről a kutatásról kérdezni, hogy hogy jött ennek az ötlete?
6: Több mint 10 éve ismertem meg közelről cigány muzsikusokat, közösen dolgoztunk egy projekten, és volt időnk leülni, beszélgetni emberileg egymással, és akkor jutott eszembe illetve hát akkor döbbentem rá, hogy közművelődési szakember vagyok, akit érdekel a kultúra nyilvánvalóan, de ezzel a területtel nem találkoztam. Nem ismertem roma művészeket, nem ismertem kávéházi cigányzenészeket, és amikor néhány volt rajkós, idősebb embert, művészt megismertem, és együtt dolgoztunk, akkor döbbentem rá, hogy kutatni kellene ezt a témát, mert kevés publikáció van róla.
5: Nagyon kevés.
6: Akkor elkezdtem olvasni Sárosi Bálint doktornak a műveit, láttam a Csemer Gézának a Habisztit, ami nagyon megtetszett, és Szijjártó Csabának nemrég jelent meg akkor a Cigány útra ment című nagyszerű munkája, és hát elrohantam a könyvtárba még kutatni, amit csak lehetett, és nagyon megtetszett. Nem csak a muzsikusoknak az emberi hozzáállása a zenéhez, a magyar társadalomhoz, a magyar kultúrához, hanem a mögöttes értékük a magyar polgárosodásba vetett hitük, és a magyar polgárosodásért tett küzdelmük, amit tulajdonképpen a cigányzene végig vitt a magyar társadalom fejlődésén, és amikor erre rájöttem, akkor ezzel a témával nagyon szerettem volna foglalkozni. Egy érdekes anekdotát elmondanék erről. A Rózsavölgyi Zeneműboltban voltunk a férjemmel kottákat nézni, és hát a Rajkó az mindig nagy kedvencünk volt, és Kokas László, az Operettszínház magánénekes is ott vásárolt, és hát látta, hogy én annyira buzgó nézegetem a kottákat, és Lakatos Marian volt akkor a képen, és jaj, mondom a férjemnek, hogy itt van a Marian, és hogy vegyük meg ezeket a nóta gyűjteményt, és akkor azt mondta a Kokas úr, hogy kit tisztelhetek önben? Elmondtam a nevemet, pedagógus vagyok, közművelődési szakember, és mit akar csinálni ezekkel a kottákkal? És úgy hirtelen ránéztem, és azt mondtam, hogy hát én most egy könyvet írok erről, az a címe, hogy a kávéházi cigányzene kialakulása és hatása a magyar polgári kultúrára. Ez akkor jutott ott az eszembe. Kokas László nézett egy nagyot, nyújtotta a kezét, azt mondta, hát gratulálok, ez egy nagyon szép téma. És akkor erre én kérdeztem meg, hogy és én kit tisztelhetek önben? Kokas László, művész vagyok, az Operettszínháznak az örökös tagja. Hát nagyon megdöbbentem, nem is tudtam mit mondani, nagyon jól esett a biztatása, és aztán megfenyegetett, aztán halljak magáról, Nyerges Erika. És örömmel mondhatom, hogy egy év múlva a könyvkiadás, akkor még magánkönyvkiadás volt 2015-ben, ott ült a könyvbemutatón Kokas László, elfogadta a meghívásomat, és ott tapsolt. És Vidák Zsigmond húzta akkor el a nótát.
5: Nyugodjon.
6: Igen, a Rajkó zenekar prímása, mert akkor a 2015-ben egy könyvkiadással ők pályáztak, és az én könyvem nyerte el a tetszésüket, és kiadták.
5: Hát ez egy óriási megtiszteltetés.
6: Igen, igen, nagyon nagy megtiszteltetés volt, és érdekes, hogy a sajtó annyira felkapta ezt a témát, hogy könyvet írtak a kávéházi cigányzenéről, hogy egy hétig az olvasottsági listán a sajtóban a második helyen állt ez a hír.
5: Ó, ez igen.
6: Tehát ez azt jelenti, hogy igenis, hogy az embereket érdekli ez a téma.
5: Tehát van érdeklődés,
6: ez
5: mindenféleképpen tapasztalható. És ez korosztályra is lebontható? Tehát hogy vannak most ezzel tulajdonképpen a fiatalok ezzel a témával? Hiszen ők azért nem ebben nőttek föl? Ez egy másik generáció.
6: Igen, hallottam történeteket így muzsikusoktól és emberektől. Nyilvánvaló, hogy a középkorosztály, illetve az idősebbek a magyar nóta iránt, az operettek iránt, ami Hungarikum mind a kettő már Magyarországon, rajongó táboruk van, és én is rendszeresen járok koncertre, színházba, és vannak fiatalok, nagyon sok fiatal gyermek, viszik őket a szülők, a nagymamák, beletanulnak ebbe, tehát hogy mondjam, a polgárosodás nem szűnt meg. A polgári attitűdben ott szerepel a cigányzene, az operett. Ott szerepelnek a slágerek, a magyar slágerek. Hallottam olyan muzsikusról, aki örömmel újságolta, a Lakatos Miklós művész úr, még a Márványmenyasszonyba beszélgettünk, hogy igenis, hogy a fiatalok bulisztak, meg volt hívva ő is egy ilyen összejövetelre, és kérték a nótákat sorban. És a fiataloknak tulajdonképpen ugyanúgy el lehet ezt adni idézőjelben, mint egy másfajta populáris zenét. Igenis, hogy a fiatalok tudnak mulatni, szeretnek mulatni, és tudnak nótákat. Tehát, hogyha ebből lenne egy rendszer, akkor ők is ugyanúgy folytatnák ennek a szeretetét, ami úgy bennük van. Be van kódolva szerintem így a magyar emberekbe ez a nóta és a cigányzene szeretete.
5: Éppen tegnap voltunk egy neves étteremben édesapámmal, mert most ünnepeltük a születésnapját.
6: Gratulálok!
5: Köszönjük szépen! És ott abban az étteremben cigányzene is szokott lenni, most éppen egy zongorista volt, és régi dalokat játszott, de voltak fiatalok is, és mindenféleképpen jó érzés volt számomra is, hogy azért járnak ilyenfajta zenés helyekre fiatalok is, akik még ha nem is ebben nőttek föl, de azért mégiscsak szeretik ezt a műfajt.
6: Igen, egyszerűen szerintem a magyar lelkülethez, a magyar szellemhez hozzátartozik ez a pesti sláger, a Cerkovics Béla, ez a cigányozott kasírozottság, ahogy beszélnek a 20-as, 30-as években a pesti dalról, ez egy külön műfaj, amit a cigányzene ihletett. Tehát a Fényes Szabolcs, Cerkovics Béla, Erdélyi Mihály operettszerzőknek a betétdalai, azok táplálkoznak a nótából, és mivel cigányzenészek élő adásban adták elő a színpadon akkor a műveiket, tehát az operetteknek szerves része volt a cigányzenész alakja, legalábbis a 20-as évekig mindenféleképpen, de a 30-asban is szerintem még nem lehetett kikerülni őket, mert még mindig a szórakoztató zenének a középpontja volt a cigányzene.
5: Egy picit térjünk vissza a kutatásra. A bevezetőjében olvashatjuk, hadd idézzek itt néhány gondolatot, jó? Azt írja, nemrégen beszélgettem egy prímás barátommal. De Jancsi, én írhatnék a kávéházi cigány zenéről? Ugyanis nem vagyok sem zenész, sem cigány, de még férfi sem. Jancsi óvatosan rám nézett, és ujjával felém bökött. De a szíved egy zenészé. Ez nekem nagyon tetszett ez a történet, hiszen ebben nagyon sok minden benne van.
6: Igen, amikor a könyvet elkezdtem írni, azért ingadoztam, hogy szabad-e nekem ilyet csinálni, hiszen kívülálló vagyok. Azzal nyugtattam magam, hogy a többségi társadalom tagjaként, magyar emberként, a közönség részeként jogom van hozzá, hiszen én tapsolok a művészeknek, akik a színpadon vannak, de azért egy-két barátomat természetesen megkérdeztem, és a Csándor Jancsi prímás nagyon jó barátom, ő egyszer annyira megérintett a muzsikálásával, hogy ő is ihlette ezt a könyvet, de megemlíthetném még a Rátonyi Pál művész urat, és még másokat is, de őket hallottam muzsikán a régi Sipos vendéglőben, ahol egy ebédet fogyasztottam el, és úgy muzsikáltak, mintha a Carnegie Hallba lettünk volna. Mint hogyha egy hatalmas koncerten lettünk volna. És akkor ez egy nagyon szép példa volt arra, hogy igenis a cigányzenész, a kávéházi cigányzenész, a kávéházban, az étteremben is igazi művész. És jól esett, hogy a Jancsi biztatott, és ez tette rá a pontot az íre, hogy igenis írja meg ezt a könyvet, mert érdemes, mert támogatják és tetszik neki.
5: Tehát voltak segítők, illetve támogatók, akik biztatták mindenféleképpen, hogy ezzel
6: lelkileg
5: foglalkozni kell.
6: Lelkileg igen. Én a kutatást természetesen egyedül végeztem.
5: Igen, ezért.
6: Igen, a családom segített benne, a gépelésben, az összeállításban, de hát ugye én készültem fel ebből, és aztán megírtuk. Végül is egy év alatt sikerült megírni, egy év kutatás és egy év megírás. Hát másfél év egy könyv általában, hogyha az ember benne van a lendületben.
5: Én azt tapasztaltam, én is foglalkoztam már régebben, meg jelenleg is a cigányzene történetével, a Rajkó módszerrel, a Rajkóval sokat, és én azt tapasztaltam, hogy nagyon kevés forrásanyag van. Nagyon kevés a kutató, aki egyáltalán hajlandó volt ezt a témát megpendíteni.
6: Igen, én is ugyanezzel szembesültem. Kevés volt a forrás, tehát a kutatást sajtóorgánumokra terjesztettem ki, és igazából minden forrást megjelöltem, akiknek felhasználtam, de Halper Lászlót megemlíteném például, akinek az ősei generációs muzsikus családból származik. Ő írt szintén magánkiadást, más emberek is, szerkesztők, újságírók is írtak a családjukról, családtörténetet. Tehát ezek is inspiráltak, hogy igenis, ha van téma, hozzá kell nyúlni. De a legfőbb cél az volt, hogy az ismeretterjesztés, hogy a magyar társadalom, illetve a cigány zenész társadalom megtudja azt, hogy milyen csodálatos gyökerekkel rendelkezik, hogy értékeljük a cigány zenészek hazáért tett áldozatos munkáját, hiszen 500 éve itt vannak velünk a Kárpát-medencében, és elősegítették igenis a magyar polgári kultúra fejlődését. És ez szerintem nagyon fontos, hogy eljusson az emberekhez, és másképp lássák, egy kicsit értékeljék. És amikor a 2015-ös magánkiadás megjelent, igazán a mottója az volt, hogy megköszönjem a cigányzenészeknek a hazáért tett szolgálataikat. Én ebből írtam a diplomámat a hazafiságra nevelés környezetismeret órán, tanító vagyok, tanító is, és ez a téma mindig érdekelt, a legjobb értelemben, tehát pozitív értelemben hazafiság, nem nemzeti és nem szélső jobboldali vagy pejoratív értelemben, hanem igen is, ahol lakunk, ismerjük meg a múltját, a lakóhelyünknek, a városunknak, az országunknak tényként vannak olyan kulturális fantasztikumok, amelyeket nem szabad elfelejteni, amiből a magyar ember építkezik, és ilyen a magyar cigányság, a romungrok társadalma, akik most lehet, hogy nagyon picit úgy tűnik, hogy hát ezen vitatkozhatunk, hogy picit vagy nem, nem mondjuk azt, hogy nem. Igenis, hogy kell, hogy legyenek. Lehet, hogy háttérbe szorult a gazdasági vagy egyéb okok miatt, sajnos, ami a világban dúl, ez ellen nem tudunk védekezni egyszerű emberekként, de ha egy egyszerű ember szerintem leteszi azt, ami tőle telik, mondjuk a kultúrában ezért a szegmensért én ennyit tudtam tenni, akkor nem lesz elfelejtve. Tehát én úgy gondolom, hogy minden ember a tehetségéből a másik hasznára lehessen, ez nagyon fontos, és hálásnak kell lenni egymásért.
5: Beszéljünk egy picit a könyv tartalmáról. Amikor én ezt olvasgattam, akkor úgy tűnt nekem még az első kiadásból, a 2015-ös magánkiadásból, mert nekem még ez volt meg, a Rajkó zenekar vezetőjétől, Gerendás Istvántól kaptam. És két részre bontható tulajdonképpen a könyv, két nagy fejezetre. Az első a muzsikus cigányok és a cigány muzsika a középkortól 1900-ig. A második fejezet pedig a kávéházi cigányzene története 1900-tól 1941-ig. Hadd olvassak föl néhány alcímet itt az első fejezetből, amiről most egy picit beszélgethetnénk is. A kezdetektől az asztali zenéig, Bihar János, a magyar Rossini, az első cigánybandák és turnék, szabadságharc muzsikusai, hangzásvilág és pártfogók, művészek, művészetpártolók és kalandjaik, valamint Dankó Pista, a cigány Petőfi. Nagyon érdekelne, hogy miért pont 1900-ig tart az első fejezet.
6: Köszönöm a kérdést, ez nagyon jó. Ez a polgárosodás szintjei miatt is van, tehát hogyha a magyar kultúra fejlődését nézzük, az egy fordulópont volt, az 1896-os millennium, illetve a századforduló, másrészt pedig a cigányzene is, mivel együtt fejlődött a magyar kultúrával, elérte a csúcspontját, és a szórakoztató zenének vált az egyedüli képviselőjévé. Ezt az utat járta be a középkortól 1900-ig.
5: Akkor menjünk vissza egy picit a kezdetekhez. Mik voltak az első források, amik említik tulajdonképpen a cigányzenészek megjelenését?
6: Az első források Zsigmond királyhoz vezethetők, akik letelepedési engedélyt adott a király két vajdának. Akkor letelepedtek nagy számban olyan népcsoportok, akik muzsikáltak már a török időkben is. Már a törököknek is muzsikáltak fizetségért. Rabként árulták őket, adták, vették. Illetve Beatrix királynő Csepeli szigetén már lanton játszó muzsikusokat találunk, ezt a szorványosan más fejedelmi udvarokban is megtaláljuk őket. Tehát ez már a 1400-1500-as évek, amikor jegyezték már őket. Kolostorokban is muzsikáltak fizetségért, sőt voltak szabad cigányzenészek is, akik adót fizettek a bérükből a muzsikálásért cserébe. Tehát adófizető állampolgárok voltak. Nagyon sok patronusuk volt. Turzó György Alispánt említeném, aki annyira megszánta a rossz körülmények között élő nomád cigányokat, hogy segíteni szeretett volna rajtuk, és legnagyobb számban Magyarországon telepedtek le. A zenészek kiugróan teljesítettek, megkedvelték őket a magyar arisztokrácia berkein belül, a főurak. Egymásnak például Nádasdy Tamást mondhatnánk, Barcsai Tamást. Leveleket írogattak egymásnak ezek a főurak, hogy kértek egymástól hegedősöket, vagy cimbalmosokat. Aranyforintokért adták, vették a zenészeket, akik szívesen mentek muzsikálni, sőt, olyan leírásunk is van ebből az időből, most már ugye ez a hódoltság, hogy a cigány muzsikusok kibejárnak a basáknál és a bégeknél, és hogyha nincs kedvük egyik helyen muzsikálni, akkor kapnak menlevelet és átmennek máshová. Tehát egy külön privilégiumot, szabadságot élveztek a tehetséges muzsikusok, és a szolgáltatást végezték fizetségért, és nagyon megbecsülték őket.
5: Ezek a romunkró cigányok, ugye?
6: Igen, így van, pontosan.
5: Honnan származnak tulajdonképpen a cigányok most a legfrissebb kutatások szerint?
6: Az indiai származást említik leginkább, hogy egy lázadás miatt menekülniük kellett, de igazából hát ez az ős cigányság.
5: Igen.
6: Ezt nem felejtették el a romunkró cigányok sem, de ők már, hogyha azt nézzük, 1426-ban letelepedtek. És jött még egy hullám, akik szintén letelepedtek. Tehát 1436-ig nagyon sokan letelepedtek Magyarországon, és a lakatosság, illetve a muzsikálás tudománya látszódott meg rajtuk, illetve azt, hogy be akarnak illeszkedni a társadalomba. Ezt az arisztokrácia és az uralkodó osztály elősegítette, és ők nem akarták elhagyni Magyarországot. Magyar cigányokká, vagyis romungrókká váltak, és ezt nem szégyelték. Generációkról generációkra örökítették ezt a felfogást, ezt a lelkiséget is, hogy ők magyar cigányok, ide tartoznak, ez a hazájuk, cigányok ugyan, de magyar cigányok. És a muzsikálást és a lakatosságot részesítették elényben. Persze voltak más területeken is munkálkodó romák, de most ha a romungrókat nézzük, akkor ők náluk ugye az újpesti cigányságnál a legjobban feltűnő, a szegkovácsok és a muzsikus cigányok, akik igazán itt letelepedtek, és ők és a muzsikusok legtöbb számban generációra generációra örökítették tehát ezt a tehetséget, és egyre ismertebbek lettek, és akkor elérkezünk a 17. századhoz, amikor már nagyon nagy nevek kerülnek bele a kódexekbe. Még annyit hozzátennék, hogy az erdélyi főúri zenébe, a reneszánsz zenébe, a kájoni kódexbe bekerült két cigánydallam, amit cigányok muzsikáltak, és eredeti cigány nyelv. Tehát ez egy érdekesség, hogy romungrók voltak, muzsikáltak az erdélyi fejedelemség területén, és annyira sikeresen működtek, hogy a kájoni kódexnek két lapja róluk szól. Ez fantasztikusnak tartom.
5: A romungró cigányoknak azért a jellegzetességük, hogy valójában a nyelvüket elfelejtették a mai nap.
6: Ezt szokták mondani.
5: De akkor ezek szerint, tehát abban az időben...
6: Nem, igazából a kárpáti cigány nyelvet beszélték a romungrók, valaki most is beszéli. Nemrég olvastam egy cikkben, hogy egy kutató, aki ezeket a gyökereket kutatta, hogy mit beszélnek a romungró cigányok, egy balassa gyarmati prímástól tanulta meg a kárpáti cigány nyelvet. És ez 10 vagy 20 éve volt. Vagyis igenis, hogy beszélik. Na most ez család válogatja, hogy adják át egymásnak, hogy ezt mennyire fontosnak tartják, de minden esetre a muzsikusok, akik Magyarországon elismertek, ezt vallják, és ezt tőlük tudom, hogy a kárpáti cigány nyelvet.
5: Igen, igen, így van, így van. Az első cigánybandák megjelenése mikorra tehető?
6: Cinka Panna volt az, ugye, az első cigány zenekari prímás nőként, és fantasztikus az a történet, hogy egy jobbágylányt a Földes úr tanítatott Rozsnyón, és híres neves művészekkel, és hogy mekkora tehetség ütközött itt ki, akkor már megalakult a cigányzenekari ősfelállás a Cinka Pannával, az ő édesapja, így van, a zenekari felállás, a prímhegedű, a kontrás, a nagybőgés és a cimbalmos, ez a négy. Az ő édesapja Cinka Ferenc és nagybátyja Cinka Sándor elkísérte Rodostorba második Rákóczi Ferencet. És állítólag ők szerezték a Kossuth nótát, nem Cinka Panna és nem Bihari. Na most erről több tanulmány is létezik. Wolli István, aki nagyon-nagyon sokat kutatott, az ő nevét megemlíteném. Érdemes a cikkeit olvasni és kutatni az Arkánum adatbázisban. Ő erre állt rá. Ezt Csömer Géza is megemlítette, Wolli István nevét, és igenis, tehát Cinka Ferencet tekintik igazán a Kossuth nóta szerzőjének, de menjünk tovább. Barna Mihály volt már egy olyan nagyon híres jegyzett udvari zenész, és utána Bihari János, aki a géniusz, a magyar Orfeusz.
5: Itt magyar Rossini. 18.-19. század.
6: A 18. század végénél vagyunk. Még megemlítem, ha bandákról kérdezett, a galántai cigányzenészeket. Hát az egy fantasztikus történet, rengeteg anekdotával, mert Gvadányi József karolta föl őket, amikor nyugdíjba vonult, ez egy huszártiszt generális költő volt, és 10 éven keresztül impresztáriója volt a 18. században a galántai cigányzenészeknek. Neveket, csak keresztneveket említhetünk, Putyú, Sugár, Hiripi, Mikola.
5: Prímás.
6: Igen, ilyes, igen, tehát keresztnevek. De akkor is olyan mértékben, olyan szinten tudtak muzsikálni, hogy udvarokba hívták őket, fejedelmi udvarokba, arisztokrácia ünnepségeire, és ez a Gvadányi József kapott szobrot is, és tényleg elismerést a szülőföldjén Zemplénben, meg is írta ezeket a történeteket versekben. Megtudjuk a pöstjéni förödést, amikor a fürdővendégeknek a cigányzenészek bementek a medencébe, és ott muzsikáltak, vagy a fa tetejére kellett felülniük. Volt olyan, hogy egy szánkázásnak leírása, amikor nagy hóba szánkon kellett menet közben muzsikálniuk. De ilyen később is volt természetesen, de a galántaiakat mindenféleképpen megemlíthetjük, és Bihari után alakultak a bandák a verbunkos berobb. A verbunkos először táncként robbant be.
5: Tulajdonképpen a verbung.
6: A katonatoborzás. Így van. De most olyan mértékben tökére nemesítette Bihari a verbunkos muzsikát, beletett saját elemeket is, és népdalokat verbunkos stílusban adott elő, hogy kialakult ez a sajátos műfaj, ami később a magyar nóta lett. Tehát verbunkos csárdás. Na most ez a tánczene elkezdett terjedni a népkörében és a polgár és a fejedelmi udvarok körében is. Olyan mértékben, hogy a német tisztek közül, német katonák közül, bocsánat, 42-t agyonütött az osztrák vezetés, mert megbolondultak ettől a muzsikától. Ez szomorú tény, de emberi tragikum, de az, hogy az osztrák katonák közül a katonazenekar nem tudta őket felhevíteni, de amikor Bihari elkezdett muzsikálni a verbunkost az ő előadásában, 42 ember át akart állni magyarnak. És itt már jön a romungroknak az iszonyatos hatása a magyar lelkületre. Magyaroknak érezték magukat, és ezt az iszonyatos magyar nemesi forró vérű érzést beleültették a magyarba. Hát az benne volt a magyarba, csak ki kellett hozni belőle, így egymásra talált a két tábor, és elszabadult a pokol idézőjelben, vagyis mindenki táncolt, és nagyon-nagyon gyorsan terjedt el. Alakultak bandák, például Pozsonyban, Komáromban, Győrben, Debrecenben. Ezek voltak azok a városok, ahol nagyon nagy hírű bandák létesültek, de ők még maradtak ott. Tehát nem vándoroltak. Bihari már följött Pestre, Biharit már hívták Balatonfüredre. Állítólag ott a Bakonyba Sobri Jóska kiugrott a Bakony sűrű erdejéből, és gyorsan odasúgott neki egy-két dallamot, hogy mit variáljon még a hegedűjén. Tehát a nép ilyeneket talált ki, hogy ez a boszorkányos tudás betyároktól származott, magától az ördögtől származott, ez már Cinkapannánál is jöttek ezek a dolgok. Nem, ez az emberi tehetségből származott, és hogyha megnézzük, hogy 1436 és 1800 között, amikor a csúcsra jutott Bihari, hány év telt el, megtörtént a romongró generációinak, az a több száz év már, hogy kitermelte ezt a zenei tudást. Teljes asszimiláció.
5: Hát valami olyan tehetséggel rendelkezett tulajdonképpen Bihari, ami mindenkit megfogott, és akkor ezért is hívjuk őt a cigány Orfeusznak, és valójában ez, tehát nem véletlenül az, hogy ő a 19. század egyik legkiemelkedőbb alakja, én azt gondolom.
6: Igen, igen.
5: És igen?
6: Csak annyit tennék hozzá, hogy 1822-ben, amikor a király egy hatalmas külföldi delegációt fogadott Magyarországon, bemutatták a dudáló magyar parasztot, aki felvonult, a száguldó magyar ménest, és harmadikként, fő attrakcióként Bihari Jánost, a cigányhegedűst. És ez a magyar valóságnak a mintaképe lett, és hány, most eltelt ugye 200 év szinte, és még mindig ugyanez van. Az ország imázs 1822-ben kezdődött, mondhatjuk így, de így van, igaz.
5: Most is tulajdonképpen, hogyha ha külföldit megkérdezzük, hogy akkor mondjon valamit Magyarországról, akkor nyilván a gulyáslevest mondja, a cigányzenét, remélhetőleg még mindig ezt mondja legalábbis.
6: Ezt mondja, mert én a saját fülemmel hallottam nemrég.
5: Tehát még mindig benne van akkor a külföldnek a világképében.
6: És a déli bábos hortobágy, igen, ez a harmadik. A száz éves étteremben Sárközi Lajos művész úr muzsikál, de akárki is muzsikál. Elmentem ott este, interjút is csináltam a művészúrral, és meg is nyertük az Európai Dokumentum filmpályázatot vele, a fődíjat elhoztuk amatőr kategóriában. Ő mondta ki azt, hogy magyar vagyok, magyar cigány vagyok, magyarul beszélek, magyarul érzek, magyarul álmodok, magyarul szeretek. Fantasztikus interjút adott, és hát ez így le is lett mérve, hogy fődíjat kaptunk. Tehát becsukódik az ajtó, belül világos van, és kiszűrődik a cigányzene. És mennek, ahogy mennek el külföldiek, és csak azt hallom sóhajtozva, hogy Hungarian Gypsy Music, Hungarian Gypsy Music, és jajgatnak, és összeteszik a kezüket. Kuriózom a mai napig is. A magyarsághoz ez szervesen hozzátartozik.
5: Egy picit folytassuk a 19. századnál. Ott tartunk most a forradalom időszakában. Mit jelentett a 48-as, 49-es forradalomban
6: ez egy nagyon
5: cigányzenészeknek a jelenléte?
6: Fantasztikus történet. Sírnivaló, iszonyatos szívfájdító történet. Ahogy a forradalom kitört, nem hívták a cigányzenészeket hadba, egy az egybe, hanem Salamon János Kolozsvárról. Ő volt az első prímás és zenekarvezető, aki nyilatkozatot tett a sajtóban, és azt írta, hogy kitört a forradalom, és mi oda tartozunk a magyarok mellé, önként megyünk harcolni a harctérre. Amikor ezt elolvasták a zenésztársai, tömegesen vonultak hadba a cigányzenészek, prímások a zenéjükkel, muzsikájukkal, a zenésztársaikkal együtt, és kőkeményen részt vettek a csatákban. Kálozdi Jancsi, Sági Balog Jancsi, Pityó József, és hát a Sárközi Ferenc, Kossuthnak a hadnagya, aki olyan kitűnően részt vett a csatákban, hogy hadnagyát tette meg, az összes cigányzenekarok karmesterévé tette meg Kossuth. Bemapónál maradt Salamon János, és itt van egy érdekes anekdota. Salamon Jánosékra piros nadrágot és hófehér süveget adtak, díszegyenruhát, mert ők a háttérből biztatták a magyar csapatokat, a magyar katonákat a harcra. És lőtt rájuk az ellenség. Másnap oda mentek be tábornokhoz. Tábornok úr, kérem, vegye le rólunk ezt a szép ruhát, mert az ellenség igencsak ránk lövet, mert azt hiszik, hogy generálisok vagyunk. Másnapra már barna, kék, gyalogos egyenruhát kaptak, és persze végigcsinálták a szabadságharcot, rengeteg vitézségi érmet, kitüntetést kaptak, van, aki elesett, például Rácz kis dobost írják az írások, hogy dobolás közben, a csata közben elesett, de volt nagy bőgős is, aki elesett. Vannak névtelen hősök, akik elestek, és az a szívfájdító történet, amikor úgy találták meg a harctéren az elesett cigányzenészt, hogy fogta a hegedűjét a kezébe, vagy a klarinétját, vagy a kürtjét, hiszen fuvosokat is be kellett tenni a tábori zenekarokba, átölelve találták meg a testét. Tehát folyt a magyar vér, folyt mindenkinek a vér, ez egy nemzetközi szabadságharc volt. Lengyelektől, horvátokon át, a cigányokig, kisebbségek, de egy haza, egy nagy Magyarország, egy szív, egy lelkület, válogatás nélkül, egy szó nélkül mentek a csatába, és mindent megtettek a magyar szabadságért. Én ezért szeretem március 15-ét, mert sokszínű, a piros-fehér szöld kokárda mögött ott van az a sokszínűség, amit szerintem minden magyar polgárnak illene tudnia.
4: Mai vendégem Nyerges Erika, közművelődési szakember, író és kutató volt, akinek a jelenlegi kutatási területe a kávéházi cigányzene. Beszélgetésünk első részében a nemrégiben megjelent könyvét mutatta be nekünk, melynek címe Húzd rá cigány, te örök, te áldott. Valamint beszélgettünk a cigányzene kialakulásáról és történetéről. Tartsanak velünk jövő héten is. A viszonthallásra!
1: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében. Érdekes, könnyed beszélgetések roma zenéről, irodalomról, színházról.
3: Roma Szalon. Rádió Dik.
1: Rólunk, neked. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

0: Rádió Dick. Ikonikus folklorzenék. Minden reggel 6-tól a Rádió Dickben. Roma folk. Dalok, amiken felnőttünk. Magyarország ikonikus folklorzenéi a kezdetektől napjainkig. Roma folk a 100.3 Rádió Dickben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádió Dickben.
1: Újabb családvédelmi intézkedést jelentett be a kormány. Magyarország nem lazít a migrációs politikán, és visszaszerezni a büntetési összeget is. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Újabb családvédelmi intézkedést jelentett be a kormány. A családi csődvédelmi szolgálatra a kormány többletforrásokat biztosít, hogy a rászoruló családok a számlákat a hó végén ki tudják fizetni, és az eladósodást és a végrehajtást el tudják kerülni. A baj megelőzhető a kormány szerint, ezért új tanácsadási és adósságkezelési programot indít. Magyar Péter leszögezte, hogy Magyarország nem lazít a migrációs politikán, és visszaszerezni a büntetési összeget is. A miniszterelnök elmondta, hogy a kormány célja, hogy ugyanilyen szigorú szabályozás legyen, egyel több illegális migráns se érkezhessen, viszont ne vonjanak le büntetésként Magyarország forrásaiból. Eddig körülbelül 1 milliárd euró a bírság. A cél az, hogy decemberig megállapodjanak a tagállamok. 3 hetes ülésezési rendre tér át a parlament szeptember 21-től. Hallerné Nagy Anikó, az országgyűlés egyik alelnöke elmondta, hogy az úgynevezett A és B heteken a kijelölt napokon plenáris ülést tartanak, a harmadik C hétre tervezik a választókerületi és egyéb munkát.

0: A MOHU egyetért a kormánnyal abban, hogy felül kell vizsgálni a hulladékgazdálkodási rendszert. A társaság közlése szerint a koncesszió komplex rendszerét is újra kell gondolni annak érdekében, hogy teljesüljenek a vállalt célok. A kormány a döntést a hulladékkezeléssel kapcsolatos panaszokkal, valamint a MOHU szerződéses kötelezettségeinek és célszámainak teljesítésével kapcsolatos kifogásokkal indokolta. Bejelentést tesz a gondos óra program miatt a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál a kormány, közölte a Tudományos és Technológiai Miniszter. Tanács Zoltán szerint korábban kiderült, hogy a kormányzati szolgáltató központ és a Fidesz közötti megállapodás alapján a párt aktivistái egy meghatározott 78 év feletti felhasználói kör személyes adatai alapján kerestek fel idős embereket. Új pályázatot írnak ki a tankerületek arra a 116 iskolai igazgatói pozícióra, ahol ideiglenes megoldástól döntött az oktatási miniszter. Lannert Judit Facebook oldalán írta arról, hogy a nyáron 467 iskolai igazgatói kinevezés járt le, de csak 351 helyre találtak megfelelő pályázót. Az amerikai pénzen mostantól a jelenlegi amerikai elnök arca látható. Az amerikai pénzverde kibocsátotta a 2026-os Donald J. Trump amerikai elnököt ábrázoló egy dolláros érmét. Ez az első eset, hogy hivatalban lévő elnök kerül forgalmi pénzre. A különleges dollár jogszerűségét ugyanakkor vitatják, ráadásul a gyűjtőknek jóval a névértéknél többet kell fizetniük érte. Egy 25 darabos tekercs 61 dollárba kerül.
1: Ezek voltak a 100.3 rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
2: Gyertek, fiúk, most a rádióban. Egy reggel is szól nektek a diknóban.
1: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dik, korábbi adásunk ismétlése következik. Érdekes, könnyed beszélgetések roma zenéről, irodalomról, színházról.
3: Roma Szalon. Rádió Dik.
1: Rólunk, neked. Roma Szalon.
4: Üdvözlöm a kedves hallgatókat! Önök dr. Suki Andrást, a Roma Szalon című kulturális műsor szerkesztő műsorvezetőjét hallják. A Rádió Dik FM 100,3 MHz-es frekvencián. 2024. december 9-e hétfő van, és a pontos idő 22 óra 5 perc. Mai vendégem ismét Nyerges Erika, közművelődési szakember, író és kutató. Mai este részben a nemrégiben megjelent könyvét fogja nekünk bemutatni, amelynek címe Húzd rá cigány, te örök, te áldott. Valamint beszélgetünk a cigányzene kialakulásáról és történetéről. Tartsanak velünk ma este is!
5: Menjünk tovább egy picit a 19. században, lassan közeledünk itt a századfordulóhoz. Én azt gondolom, hogy az is egy nagyon jelentős időszak volt a cigányzene történetében. Akkor alakult át például ugyebár a verbunkos, tehát a katonatoborzás, ami akkor már megszűnt.
6: Igen, igen.
5: Akkor alakult át, és akkor jelent meg például a palotás.
6: Igen, a 48-as bukás után van, aki bújdosni kényszerült, van, aki elkísért a Kossuthot, de visszajöttek. Tehát sok cigányzenész külföldre ment, de visszavágyott, hazajött. Sokat felmentettek. Van, aki egy-két év börtönt kapott, de sokakat felmentettek, hiszen a muzsikájuk kellett valahogy úgy sikerült megúszniuk ezt a szabadságharc utáni megtorlást. Titokban muzsikáltak dalidókon. Tehát a magyar emberek titokban összejöttek házaknál, és akkor cigányzenészt kértek, hogy ezeket a Kossuth-nótákat, a szabadságharcos dalokat elhúzzák nekik. Ekkor születtek a magyar nóták. A magyar nóták a sírva vigadásnak tükörképei, hiszen az elvesztett szabadságharc hívta őket életre. Nagyon sok ember, magyar ember szerezte a magyar nótát, tehát a cigányzenének az a szexepéje, hogy magyar emberek írták többségében, persze írtak cigányzenészek is, és cigányzenekarok dolgozták föl, és formálták át a maguk képmására. Szendrei Júlia is írt, Gróf Andrássy Gyulárné is írt nótát, tehát elindult a nóta csinálás tudománya. Slágergyártás volt akkoriban ez szinte. Ügyvédek, orvosok, papok, érsekek, csárdásokat írtak, dalokat írtak, és hát ezeket játszották a cigányzenekarok. Más műfajok is bejöttek, már a keringő is, illetve táncestélyeken olyan táncok, amelyeket meg kellett tanulni a cigányzenészeknek. Ők hallás után meg is tanulták. Voltak, akik már művelték magukat kottaírásból. Voltak patronusok, akik önkéntesként, fizetség nélkül tanították a cigányzenészeket, vagy cigány karmesterek lettek, betanítás történt, de ők önként vállalták, ezek magyar polgárok voltak, hogy még jobban a cigányzene még jobb eredményeket érjen el. Itt említeném meg Erkel Ferenc fiait, Egressi Bénit, akik zenekarokat alakítottak, és nem hagyhatjuk ki azokat az embereket, akik európai körútra vitték a cigányzenészeket, ezáltal megismertették Magyarországot Párizsban, Németországban, Ausztriában, Svájcban. Ilyen volt Dobozi Károly földesúr, nemesi származású hatalmas rajongója vagyok, aki mindenét eladta, a birtokait apja halála után. Minden vagyonát felemésztette, díszruhát csináltatotta győrieknek, akkor voltak a leghíresebbek és a legtehetségesebbek a győriek, és végigvitte az 1840-es években Európán őket. És akkor Magyarországot teljesen pozitívan látta Nyugat-Európa. És ezt a cigányzenének is köszönhetjük.
5: Tulajdonképpen ezzel már lassan Dankó Pista felé közeledünk, hiszen a magyar nóta egyik kiemelkedő alakja. Hadd idézzek egy verset, méghozzá Somogyi Gyula a Cigányokhoz című verséből. Befoglallak híven dalba s imádságba. Húztok érte gyakran egy-két magyar nótát, hiszen csak ti vagytok, kik hűn megértitek, és meg is osztjátok lelkem kedvét, búját. Ide jó cigányim, szívem közepére! Minden igaz magyar oda fog fogadni, mert a magyar nóta, a bú és a cigány hűtestvérként együtt fognak élni, halni. És itt kanyarodunk át lassan az 1900-as évek utáni időszakhoz a kávéházi cigányzene történetében, amely tulajdonképpen a kezemben tartott könyvnek a második nagy fejezete. Itt hadd idézzem Ady Endrét. Magyar Dankó Pista, áldjon meg az Isten, akinek a lelke elvágyódik innen. Akit kerget, hajszol, sóvárbeteg vágya, akinek a lelke magyar földön árva. Megmenti, megtartja a te magyar lelked, a te nagy bánatod, a te nagy szerelmed, a te duhajságod, a te kacagásod. Visszaadtál nekem egy vesztett világot.
6: Igen, hát itt Ady már egy modernebb gondolkodásra foglalja össze azt a cigány zene iránti életérzést a magyar polgár lelkület számára, amit az előző, még a romantika időszakában, a századfordulón egy rajongó beállítottsággal írt meg a költő. Mind a kettőnek egy a lényege, hogy a magyar ember cigányzene nélkül nem tud meglenni. Nincs vigasztalója, más, mint a cigányzenész. Bújában, bajában, a vesztett háborúiban, az élete sorsfordulójában, mindenütt ott kell, hogy legyen a cigányzenész. Dankó Pista volt az a cigány származású, zseniális zeneszerző, aki Cigány Petőfinek nevezette Gárdonyi Géza, aki olyan mély hatást tett irodalmárokra, írókra, művészekre a műveivel, az egész magyar társadalomra, sőt a külföldiekre is, hiszen az egyik slágere Amerikában is a slágerlisták élére került. Egy olyan új dolgot csinált, nem csak népies műdalokat írt, hanem valódi slágereket, slágergyárosnak nevezhetnénk. Az Egy cica, két cica, Fekete szárú cseresznye, Most van a nap lemenőben, Eltörött a hegedűm, ezeket felhasználták színdarabokhoz, filmekhez, feldolgozták. Az ő emberi magatartása nyűgözött le írókat, Tömörkény Istvánt, Pósa Lajost, Gárdonyi Gézát, és még sorolhatnánk, látjuk, hogy Ady Endrét is. Ő egy felülmúlhatatlan, hatalmas láng elme volt, aki cigány származása mellett zeneszerző, szövegíró és egy hatalmas világhírű művész lett. És ebből nem csak a magyar társadalom merített az ő munkásságából, hanem a cigányzenész társadalom is.
5: Mondhatjuk, hogy ez az időszak volt a cigányzene egyik aranykora?
6: Igen, mondhatjuk, az első aranykor. 1900-ig tartott. Igen, mondhatjuk, ő zárta le Dankó Pista. Ő volt a csúcsa annak a fokozatos zenei fejlődésnek, amit a romungró muzsikus cigányok produkáltak az évszázadok alatt. Tehát eljutottunk a lantos cigányzenésztől egy zeneszerzőig, egy szövegíróig, egy előadó művészig, egy producerig, és ez mind Dankó Pistában együtt megvolt.
5: Ezután jöttek olyan híres cigányprémások, mint idősebb Rácz Laci, 36. Rácz Laci, Magyar Imre, tehát igen. Ez már a 20. század első fele.
6: 1910-ben még mindig a csúcson volt minden, hiszen akkor megszületett a Vén cigány című nóta mű, népies műdal, amit Kondor Ernő írt, egy magyar ember. És ez az amerikai verseny, műdalok versenyén 50 dalból az első helyezett lett. És 5000 dolláros földdíjat kapott, és 5000 példányszámú lemezeladása volt. Na most, ha belegondolunk, hogy az egész világban, az egész világon, az első helyen a Vén cigány, vagy hallgató nótával, egy szomorú, fájdalmas nótával Magyarország első lett. Hát erre nem is tudom, mit mondjak. Ez a csúcs. Tehát egy cigány embernek a megbecsüléséről, az iránta való részvétről, az alázatról szól ez a dal, és hogyha ennyire megérintette a magyar szerzőt, és másokat is, külföldi zenészeket, muzsikusokat, zeneszerzőket, hogy első helyre tették, akkor ez azt jelenti, hogy ebben van valami. Nem csak zeneileg volt jó ez a dal, hanem a lelkisége volt példaértékű, és igenis ez a lelkiség hiányzik. Igen, jöttek a nagy nevek, az 1903-as primás versenyen vonultak föl, 36. Rácz Laci cigánykirály lett, és vele kapcsolatban is nagyon sok anekdota van, különleges tehetségű ember volt, Magyar Imre már a rádióban kezdett el működni, tehát 1925-ben ő volt az első, akit behívtak. Magyar Imre egy másfajta stílus, nem az erőt képviselte, hanem az olyan fantasztikusan összetett tudású ember volt, több nyelven beszélt. Az ő muzsikálása, mint a tenger hullámzása olyan volt, annyira a fülbe mászó, annyira megkapó. Az ő, és Rácz Lacinak is egyébként a tárcájában nagy nevek szerepeltek, akik látogatták, leveleztek vele, Magyar Imre is levelezett külföldi zeneszerzőkkel, előadó művészekkel, bejött ugye a képbe híres rajongók, Debussy, Pablo Casals, Sarasate, már korábban voltak a Brahms magyar táncai és Liszt, ugye ezt nem említettük, hogy mekkora inspiráló erő volt a cigányzenében, hogy komoly zenei dallamok születtek belőle. Igenis, a 30-as években volt még egy aranykor, a 20-as, 30-as években, a jazz ellenére is, hiszen az nagyon nagy ellenfél volt a cigányzene számára. Voltak egy-két év, amikor sokan vagy eldobták az életüket, vagy világgá mentek, mert nem tudták felvenni a harcot, nem tudták hova tenni ezt a dolgot, hogy mi ez a jazz, ami bedarálja a népdalokat, a magyar nótát, tehát illetve a cigányzenét, de aztán a cigányzenészek elkezdték megtanulni a jazzt, és kiderült, hogy tudják. Tehát ilyen irányú tehetségük is van. A Tabánból van egy anekdota, este, amikor sétált valaki a Tabán Köves utcáin, és a holdfény megcsillogtatta a köveket, alig járt valaki, de egy bezárt udvarból halk zene szűrődött ki, és ez a zene felerősödött, és már a dob hangjait is lehetett hallani. Titokba zárt kapuk mögött cigányzenészek próbálták a jazzt. Van, aki kőkeményen megdolgozott azért. 36. Rácz Laci először koldulási engedélyt kért, mert ő ebben nem vesz részt. Hát ez bohém dolog, ez már őt is meghaladja, az ő bohémságát. De végül is eljutott odáig, hogy beállt egy jazzzenekarba kontrásnak. Ezt a képet most fedeztem fel, a Vendéglátóipari Múzeumban van kitéve. Rögtön közzé is tettem a blogomban. Óriási sikere volt, ritka kép. Igenis, 36. Rácz Laci a második sorban állt kontrásként, elől pedig fúvósok és a prímás fiatalok, de meg tudta csinálni, és 36. Rácz Laci tényleg király volt, mert megfordította az egész dolgot hátrányából, egyszerűen visszament a csúcsra. Idős korában, tehát 43-ban halt meg, nagyon szép kort megért, vissza tudott jutni a magyar nótával, a cigányzenével a csúcsra. úgy tudott játszani, ezt még elmondom, ezt bocsánat, hogy Magyar Imre sírva borult le az egyik kávéházi asztalra, amikor éjfélkor ott összegyűltek a cigányzenészek, volt külön kávéházuk, hogy egy kicsit megpihenjenek, átbeszéljék a napot, akkor ott bárki játszhatott egy fehér lepedőre kitett hegedűn. És akkor 36. Rácz Laci megfogta azt a hegedűt, és úgy, ami kijött belőle, eljátszotta. És akkor Magyar Imre azt mondta, hogy nem igaz, hogy valaki így tud hegedülni, és zokogva borult rá az asztalra. De nagy lelkek, nagy tehetségek, és aztán az Öreg Rajkók zenekara, amit összetartott 36. Rácz Laci. De hát Pertis Palinak a finomságát, azt francia sanzonban örökítették meg. Pertis Pali volt az, Simon Géza Gábor jazz kutatóval beszéltem erről, mert ő ugye jazz kutatja, és a korai ragtime-ban, a korai ragtime elemei a Magyar Cigányzenében című tanulmányaiból idézett nekem, hogy Pertis Pali volt az a primás, akit megtűrtek a Margit-szigeti nagyszállóban, az egyik szalomban ő muzsikálhatott cigányzenét, a másik szalomban pedig jazz és szalonzenekar volt. És mind a kettő megállt a helyét egymás mellett.
5: Ez egy nagyon érdekes időszak volt. Egyrészt azért, mert ugyebár, ahogy mondta, hogy a jazz tulajdonképpen egy picit megpróbálta kiszorítani a cigányzenét. Tehát mondhatni, a cigányzenének az egy olyan időszaka volt, amikor jobban háttérbe szorult, annak ellenére, hogy minden filmben tulajdonképpen Magyar Imre szerepelt, és hogy nem lehetett magyar filmet készíteni cigányzenész nélkül. Ez az egyik része. A másik része, hogy éppen pont a 30-as évek közepén jelent meg a Kis Rajkók zenekara. Tehát, hogy tulajdonképpen ez a fajta kettősség abban az időben, ez nagyon, nagyon érdekes volt.
6: Igen, hát a világot megállítani nem lehet, tehát a zenei stílusok, a modern az fejlődik, bejön a néger zene. Ugye így nevezték, hogy bejött a néger zene. Na most ugye nyilvánvaló, hogy ez tetszést aratott az embereknek egy csoportjánál. De maradtak olyan emberek, akiknek ez nem aratott tetszést, és maradtak a hagyományos zene hallgatásnál, és a hagyományos zene, ebben az esetben a cigány zene mindig meg tudott újulni. Tehát szerintem ez volt a pikantériája, igazán, és ez volt a fő oka annak, hogy a mai napig van, és lesz is szerintem, mindig meg tudott újulni, a kihívásoknak eleget tudott tenni. Igen, ahogy ön is mondja, jött a jazz, jöttek a Kis Rajkók. Igen. És aztán egyszer csak Afrikába, Johannesburgba léptek föl, meg Párizsba, és Amerikába is mindenhol, és rengetegen is nagyon tehetségesen, több zenekar is alakult, és még a 40-es években is csak a háború akadályozta meg azt, hogy a turnéra ne tudjanak menni. Tehát megújultak, mint ahogy mondtam, a 36. Rácz Laci is, és hát a technikájuk, a külföldön szerzett tapasztalataik, a külföldön szerzett zenészségek még hozzátettek a tudásukhoz.
5: Tehát tulajdonképpen innen kezdődött a Rajkó zenekarnak a története a 30-as évektől, amelyben valójában már Farkas Gyula is szerepelt kisgyermekként, és aztán 52-ben ugye ő alapította a Rajkó zenekart, ami rendkívüli népszerűségre tett szert a 20. század második felében. És ugyebár a 80-as években alakult a száztagú cigányzenekar, és ha tulajdonképpen ezt a két zenekart nézzük, akkor a mai nap a Rajkó zenekar és a száztagú cigányzenekar még a két utolsó védőbástyája, ha lehet ezt mondani, a cigányzenének. Vajon mi a jövője a cigányzenének? Tehát vajon megint a megújulás útjára fog lépni a műfaj, vagy mi lesz a sorsa?
6: Hogy biztos, hogy valamilyen megújulás lesz, csak most elég, tehát az energiaválság, a gazdasági helyzet, semmilyen művészeti tevékenységnek nem kedvez, és a kultúrának. Ez tény. Tehát bármely kulturális szintet nézzük, a Covid-járvány megszakasztotta ezt az előmenetet, illetve most ez az energiaválság, de a piacok átrendeződésével számolnunk kell. Az éttermek sok bezárt, a Covid alatt tönkrementek. Kevés cigányzenét hallunk, de még létezik, szerintem.
5: De hát ez a 90-es évektől indult valójában.
6: Igen, igaza van. Onnan indult, hogy a rendszerváltásig volt még egy aranykor. Meg most őszintén bevallhatjuk, hogy kommunizmus volt-e, vagy szocializmus volt, szerintem. Tehát főleg 63 után konszolidáció, igenis országimásnak használták a cigányzenét, csak népi zenekaroknak neveztük őket.
5: Így van.
6: és nevezték őket, de bejárták a világot, jól kerestek. Végigmentünk a körúton, tele volt minden bolt, étterem, vendéglő, kocsma. Mindenhol ők muzsikálhattak, volt lehetőségük, engedélyük, jogi hátterük, és sajnos ez 90-ben megakadt. Az akkori vezetés valahogy nem érzett rá arra, hogy ezt tovább kellene támogatni. Megváltozott a piac, tehát bejött a tőke, megváltoztak a tulajdonviszonyok, és a tulajdonos már nem ugyanazt akarta, mint az előző, és ezek emberi döntések voltak, olyan egyéni döntések, amiben nem lehetett beleszólni. Azt, hogy föntről egy államvezetés hogyan szól be egy magyar kultúrába, bizonyos fokig nyilvánvalóan kellene, hogy beleszóljon. De ez így elsikkadt, amit őszintén sajnálok, és talán nem voltak felvilágosultak ezek az emberek, vagy nem vették annyira komolyan, hiszen most, ha belegondolunk, egy szabadságérzet úgy viszi az embert. Nagyon nehéz logikusan gondolkodni. Nagyon sajnálom, hogy ez így elsikkadt. Lehetett volna máshogy kezelni. Ez egy hiba volt szerintem, amit a muzsikusok is máig is vallanak, hogy ott történt egy hiba. Ennek a helyreállítása feladat.
5: Igen. És tulajdonképpen a Covid ezt még csak tetőzte, hiszen ott bezártak az éttermek, ott nem tudtak a maradék cigányzenészek sem kiteljesedni, hiszen ott nem volt lehetőségük arra, hogy ott megmutassák a tehetségüket, szórakoztassák a hallgatóikat. Én azt gondolom, hogy ennek a mai problémának a feltárás az egy külön tanulmány. Ez egy külön műsor lenne, tehát erről még órákat beszélgetnék legszívesebben. Igen. Még egy utolsó rövid kérdés hadd tegyek föl. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy ezek után a kutatások után, amiket eddig is folytatott, és amelyet megjelentetett, hadd mondjam el még egyszer a könyvének a címet, Húzd rá cigány, te örök, te áldott, a kávéházi cigányzene története, amely rengeteg izgalmas történetet és tulajdonképpen történeti tényt tartalmaz. Ennek lesz valamiféle folytatása a jövőben? Mit tervez?
6: Lehet, már megvannak a terveim. Kellene folytatás, szponzoráció kérdése. Nagyon szép kivitelben szeretnék egy folytatást. Olyanban, hogy amit tényleg a kirakatban szeretném látni, mert oda való. Hát ezt a műfajt ne tegyük a fiókba. Igenis, ennek a műfajnak emléket kell állítani, sőt nem emléket, mert nem szabad temetni, hinni kell benne, és méltó könyvet kellene róla írni, amit a kirakatban büszkén mutathatunk. Magyar emberek a magyar társadalom tagjaiként, hogy ez hozzánk tartozik, ez a mi gyermekünk, ez a kultúrkincsüknek a szerves része.
5: A könyv valójában 1941-ig dolgozza fel a cigányzene történetét. Ennek a folytatásnak a kibontását tervezi?
6: Igen, ennek a folytatását tervezem. Nagyon sok minden megtudhatnánk a szocializmus időszakából, a 45 utáni időszakból. Vannak visszaemlékezések, publikációk, nagy nevek, akiket nem szabad elfelejteni. Ön említette Lakatos Sándort, ez egy géniusz volt, Járóka Sándor, Déki Lakatos Sándor még körünkben van, ifjabb Lakatos Sándor, bocsánat. Nagyon sok nevet, nem akarok senkit kihagyni, tehát nem is sorolom föl, elnézést. Ők azokban az időkben, még a Rajkukba kezdték a 30-as években, és méltó lenne róluk is megemlékezni.
5: Nagyon várom, hogy ebből a kutatásból néhány gondolatot elolvashassak, hiszen számomra is egy nagyon kedves téma a cigányzene története, és remélem hamarosan kézben tarthatom majd ezt a kutatási anyagot könyvformájában, úgyhogy én mindenféleképpen sok sikert, erőt és kitartást kívánok ehhez a kutatáshoz.
4: A mai vendégem ismét Nyerges Erika, közművelődési szakember, író és kutató volt. A ma esti műsorban pedig a nemrégiben megjelent könyvét mutatta be nekünk egy picit, amelynek címe Húzd rá cigány, te örök, te áldott. Valamint beszélgettünk a cigány zene kialakulásáról és történetéről. Maradjanak továbbra is velünk! Dr. Szokoszki Ágnes Így muzsikáltunk című könyvéből szeretnék idézni, amely Déki Lakatos Sándor cigány prímás élet és család történetéről szól. Kialakulás és beépülés a magyar társadalomba, kultúrába. Déki Lakatos Sándor elbeszélése a cigányzene magyarországi megjelenésének és felfutásának ideig visz bennünket vissza. Érdemes alaposabb pillantást vetni a kezdetekre. A 15.-16. század során Magyarországra érkező cigányok zenei világába való bekapcsolódása ismereteink szerint a 18. század végétől zajlott le. Ebbe az időszakba a magyar nemesség körében megerősödő nemzeti eszme az önálló magyar zene gondolatát is felkarolta. Erős törekvések történtek a nemzeti kultúra megteremtésére, a német szellem kiszorítására. Paradox módon viszont a Habsburg királyi hadsereg toborzási gyakorlata hívta létre a Werbungost, azaz azt a magyar nemzeti érzülettel összekapcsolódó zenei műfajt, amelynek művelésébe a cigányság zenei tehetséggel megáldott tagjai bekapcsolódtak. A verbúváláshoz való zenét cigány muzsikusok kezdték játszani a magyar népzene motivumainak felhasználásával. A cigányzene felfutásának szempontjából jelentős volt továbbá a zene, mint fő szórakozási lehetőség szerepe az emberek életében. A közemberekében épp úgy, mint a főúri udvarházakban és kastélyokban, majd később a népszerű fürdőhelyeken és kávéházakban. A cigány népesség egy része észrevette ezeket a társadalmi igényeket és lehetőségeket, és ki is aknázta őket a magyar társadalomba való beépülésre és felemelkedésre. A 18. század során megjelentek a cigányzenész bandák a vidéki Magyarországon. Gyakran fiatal cigánygyerekek, vagyis rajkók álltak össze zenekar alakítására. A magyarság körében aratott sikerek nyomán a zenélés rangos és népszerű foglalkozássá vált a cigányság körében. Az addig uralkodó kovács és egyéb cigányok által űzött mesterségekkel, például vályogvetés, teknővájás vagy lókereskedéssel szemben. Ez a környezet hozta el az első nagy cigány muzsikus nemzedékek felemelkedését, amelyek első és legjelentősebb képviselője Bihari János volt. Bihari apja is hegedűs cigány volt. Ő pedig fiatalon apósa zenekarának vezetője lett, és bejárta az országot. Eközben felkerült Pestre, és nagy hírnévre tett szert, mint virtuóz hegedűs, akit magyar Rossiniként kezdtek emlegetni. 1815-ben a Jekatyerina Pavlovna orosz nagyhercegnő tiszteletére rendezett Margit-szigeti mulatságon játszott, 1820-ban pedig a Csepel-szigeten Ferenc császár, Albrecht herceg, Cambridge herceg és több főrangú külföldi vendég előtt lépett föl. Megfordult a bécsi királyi udvarban is, ahol egymással vetélkedett a magyaros és a németes zene. 1811-ben az országgyűlés alkalmával Pozsonyban muzsikált. 1814-ben Napóleon leverése után a Szent Szövetség Bécsben ülésezett. Tagjai onnan utaztak át Pestre, hogy Bihari János hegedű játékát hallgathassák. Kiemelkedő szerepet játszott zeneszerzőként is a verbunkos műfaj megformálásában. Liszt Ferenc el volt ragadtatva, amikor 1822-ben hallotta őt játszani. Amikor egy angol tisztelője azt kérdezte tőle, miért csodálja annyira a cigányzenészeket, ezt válaszolta, idézem. A cigányzenész semmilyen formális képzést nem kapott, még kottát sem tud olvasni, s a zene mégis úgy buzog belőle, mint a víz a szökőkútból. A cigányzene ihletője volt Liszt Magyar Rapszódiák című darabjainak. Éltető forrása volt a nemzeti romantika kibontakozásának, és beépült a klasszikus zenébe Haydn, Brahms és Beethoven művein keresztül. Farkas Miska, Bihari unokája, aki a győri cigánylapos szegénységébe született, szintén a maga erejéből lett ünnepelt prímás. Gyermekként az apja után örökölt hegedűvel kereste meg a család kenyerét. Hallás után tanult el darabokat, köztük Strauss valcereket. 9 évesen már gyermekbandájával járta az országot, 14 évesen pedig 20 tagú zenekarának prímásaként volt ismert a neve a Dunántúlon. Egy Temes megyei földes úr vette pártfogásba, aki Széchenyi Istvánnak és Teleki Lászlónak is bemutatta őt. Kossuth Lajosnak és Batthyány Kázmérnak is muzsikált. 1848-49-es szabadságharcot, majd annak leverését követően egyes bandák elnémetesedtek. Többen viszont a magyar ügy mellé álltak, hogy hangászként, vagyis katonazenészként kísérjék lelkesítő zenével a katonákat a harcmezőn. Más cigányprémásokkal együtt Farkas Miska az első között jelentkezett Klapka György hadtestébe. A megtorlások idején rövid időre be is csukták ezért. Társadalmi befogadást nagyban elősegítette, hogy a magyar honvédseregben jelentős számban voltak cigányzenészek. A Habsburg elnyomás időszaka tovább növelte megbecsültségüket, mivel a cigányzenészek a nemzeti érzés és a nemzeti ellenállás szellemének fenntartóivá váltak. Az ekkor már győri hegedű királyként emlegetett Farkas Miska felfelé ívelő pályája folytatódott az 1850-es, 60-as és 70-es években. Nyaranta Balatonfüreden volt nélkülözhetetlen, ahol több bandát foglalkoztattak, mivel a zenészek fogadták és búcsúztatták a nyaraló vendégeket. Szerenádokat adtak, muzsikáltak a sétatéren, hajókon és bálokon. Farkas Miska országos ismertsége egyre nőtt zeneszerzőként is. Többször körbeutazta Európát, és 1875-ben a cigányzenészek közül elsőként jutott el zenekarával koncertkörútra Amerikába. Vagyont keresett, pályája végén mégis szegénységben halt meg. Déki Lakatos Sándor elbeszélésében Bihari János és Farkas Miska a családtörténet legendás kiinduló pontjaiként jelennek meg. Farkas Miska ugyanis örökbe fogadta és feleségével felnevelte a vele vélhetőleg rokonságban álló Déki Sándor két lányát, Rozáliát és Nellit. Rozália, akiből Déki Lakatos Sándor szeretett dédanyja lett később, egy Lakatos Antal nevű prímáshoz ment férjhez. Az elbeszélés szerint az esküvő előtt Farkas Miska felutazott vele Győrből Budapestre, hogy a legjobb hangszerésznél egy kisebb vagyomba kerülő hegedűt vegyen nász ajándékba leendő vejének. A Lakatos Antaltól leszármazó generációkban a fiúk mind prímások lettek, ami megegyezett az ekkorra már kialakult prímás családok hagyományával, amely szerint a prímás fiai magától értetődően prímásnak nevelődnek. A hegedülés elsajátítása családon belül történt. Ahogyan azt Farkas Miska példája is mutatja, előfordult, hogy egy megárvult cigánygyermek maga fejlesztette ki tehetségét, ellesve a hegedülés művészetét az idősebbektől. A prímás mesterség átadása azonban tipikusan apáról fiúra szállt. A tizenéves életkorba lépő, hangszerét már jól kezelő ifjú jellemző módon tanoncként vagy másodprímásként lépett be apja zenekarába, hogy azután sajátot alakítson, amelynek ő a vezetője. Lányok ritkán váltak prímássá, bár erre is volt példa. A legkorábbi időkből az 1711-ben született Cinka Pannát, a későbbiekből a Lakatos dinasztia sarját, Lakatos Mariannát. Déki Lakatos Sándor unokatestvérét lehet példaként említeni. Az iminti percekben dr. Szokolszky Ágnes Így muzsikáltunk című könyvéből idéztem, mely Déki Lakatos Sándor cigányprímás élet és családtörténetéről szól. Tartsanak velünk a holnapi nap folyamán is, a viszonthallásra.
1: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében. Művészet, kultúra, hagyomány.
3: Ez a Roma Szalon.
1: A 100.3 Rádió Digben. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

0: Zenék, amelyeket mi szeretünk. 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak.
1: Herceg.

0: 100.3 Rádiódik.
1: Romákról
0: nem csak romáknak.
1: Makagyuszi alsókertjében Völgyi Zsuzsi ludai végre árnyékot vetnek. 100.3 Rádiódik. Süss fel nap.
0: Minden hétköznap 9-től délig. A műsor termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódikben.
2: 10%-kal emelkedik a megváltozott munkaképességűek ellátásának összege. Két lépcsős béremelés várható a szociális dolgozóknál. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Januártól 10%-kal megemeli a kormány a megváltozott munkaképességűek ellátásának összegét, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közölte azt is, hogy a 65 éves korhatár elérésétől a járandóságukat az öregségi nyugdíjhoz hasonlóan minimum 120 ezer forintra növelik. A döntés újabb 238 ezer embernek nyújt majd jelentős segítséget, tette hozzá a kormányfő. Két lépcsős béremelés várható a szociális dolgozóknál. A tervezett intézkedés érinti a nevelést és oktatást közvetlenül segítő dolgozókat is, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter hozzátette, október közepén és jövő januártól emelik a béreket. A részletekről hamarosan döntést hoz a kormány. Ismét kötelező lesz az orvosok kamarai tagsága, jelentette be a kormány szóvivő. Köböl Anita hangsúlyozta, a jövőben csak az folytathat orvosi tevékenységet, aki tagja a Magyar Orvosi Kamarának. A kötelező tagság visszaállítása érinti a felsőfokú szakirányú szakképzéssel rendelkező egészségügyi dolgozókat is. A paksi erőműnél épített fenékküszöb a tervezett módon ellátja feladatát, a vízszint megfelelő, mondta a kormányzati tájékoztatón a miniszterelnök. Magyar Péter hozzátette, a paksi erőmű teljes kapacitással közel a névleges teljesítményéhez termeli az áramot. Költségvetési többletforrást biztosít a kormány a Családi Csődvédelmi Szolgálat központi és területi szerveinek, közölte Köböl Anita a kormányzati sajtótájékoztatón. A kormány szóvivő elmondta, hogy november 20-ától új adósságkezelési tanácsadási szolgáltatás indul a Csődvédelmi Szolgálaton belül. A hitelezővel egyeztetve a szakemberek segítenek áttekinteni a pénzügyi helyzetet, és

0: megtalálni a legoptimálisabb megoldásokat. Számításaik szerint évente 3-4 ezer pénzügyi nehézséggel küzdő kaphat személyre szabott szakszerű segítséget. Október 1-től visszakerülnek a javító intézetek a gyermekvédelmi rendszerbe, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közölte azt is, hogy a meglévő túlzsúfolt intézeteket bővítik, fejlesztik. 3 milliárd forintot különítenek el erre a célra. A kormányfő hozzátette, átfogó jelentés készült a gyermekvédelmi rendszerről, valamint a bicskei gyermekotthonban történtekről, amelyet hamarosan nyilvánosságra hoznak. Ismét teljes körűen részt vehetnek az Erasmus programban a magyar egyetemisták, jelentette be Facebook oldalán a kormány. A posztban hangsúlyozzák, a hallgatók ezzel visszakapják az európai tanulás tapasztalatszerzés és kapcsolatépítés lehetőségét. A hazai egyetemek előtt újra megnyílik a Horizont Európa kutatási program is.
1: Ezek voltak a 100.3 rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Indul a Roma Folk a 100.3 rádiódikben. Rádiódikben.
2: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diknóban.
1: Romákról, nem csak romáknak. Rádió.

0: Ez volt a Roma Folk.
1: Holnap reggel 6 órától ismét felcsendülnek az ikonikus folklorzenék.
0: Rádió Dick. Romákról, nem csak romáknak. A Rádió Dickben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem.
1: Aki a kívánságokat teljesíti,
0: Bódi Csabi Junior, Bódik Kívánság Show. A 100.3 Rádió Dickben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Dickben.
2: Azonnali hatállyal elbocsátották a csepeli Farkas Bertalan általános iskolából a Fóti gyermekotthon korábbi igazgatóját, aki szeptembertől gyógypedagógusként dolgozott az intézményben. Kátai Németh Vilma szociális és családügyi miniszter pénteken a Facebook oldalán közölte, hogy a volt igazgató korábban több bántalmazási ügyben is érintett volt. A miniszter elmondása szerint az iskola tanulóinak szüleitől több jelzés érkezett a volt igazgató csepeli foglalkoztatásával kapcsolatban. Kátai Németh Vilma közölte, hogy egyeztetett Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszterrel, akitől azt a tájékoztatást kapta, hogy az érintettet azonnali hatállyal elbocsátották. Átfogó vizsgálatot indít a kormány annak feltárására, hogy miért húzódnak el egyes büntető eljárások. Magyar Péter szerint a cél olyan jogszabályi, szervezeti és finanszírozási változtatások előkészítése, amelyek gyorsíthatják a nyomozásokat, az ügyészségi eljárásokat és a bírósági szakaszt. Kiemelte ugyanakkor, hogy a gyorsítás nem járhat a hatóságok függetlenségének, a tisztességes eljárásnak vagy a jogorvoslathoz való jognak a korlátozásával. A kormány különösen a bonyolult gazdasági, korrupciós és vagyonelleni bűncselekmények gyorsabb és hatékonyabb feltárásához kíván több eszközt biztosítani. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem ünnepi szenátusi ülésen nyitotta meg 392. tanévét, amelyen Darázs Lénárd rektor az intézményt a hitelesség és a kiválóság szimbólumaként jellemezte. Darázs Lénárd rámutatott, hogy az ELTE a nemzetközi rangsorok alapján a világ egyetemeinek legjobb 2%-ába tartozik, és több mint 500 nemzetközi kapcsolattal rendelkezik. Az ünnepségen elhangzott, hogy az ELTE ragaszkodik az érték alapú működéshez, amely nem fér össze az autoriter politikai rendszerekkel. A rektor hangsúlyozta, hogy az egyetem elkötelezett az autonómia, a tanszabadság és a tudomány szabadságának megőrzése mellett.
1: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dick hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
0: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick. Indul egy újabb óra a 100.3 Rádió

valóban a mi hangunk szóljon. Szólj hozzá te is! Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak.

0: Rádió Dick. Romákról, nem csak romáknak. Ikonikus folklorzenék. Minden reggel 6-tól a Rádió Dickben. Roma Folk. Dalok, amiken felnőttünk. Magyarország ikonikus folklorzenéi a kezdetektől napjainkig. Roma Folk. A 100.3 Rádió Dickben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk, neked. A 100.3 Rádió Dickben.
1: Hatályon kívül helyezte a kúria azt a 2025-ös ítéletet, amely felmentette a Magyar Képzőművészeti Egyetem egyik volt hallgatóját a szexuális kényszerítés vádja alól. A legfelsőbb bírói fórum szerint az elsőfokú ítéletben megállapított tényállás alapján akár szexuális erőszak büntette is megállapítható lehet, ezért újjájárást kell lefolytatni. A döntés nem jelenti azt, hogy a férfit bűnösnek mondták volna ki. Az ügy egy 2022-es kollégiumi esethez kapcsolódik, amely miatt több száz hallgató tiltakozott, az egyetem pedig saját belső vizsgálatot is indított. Karbantartás miatt rövidített útvonalon közlekedik a H6-os hév szeptember 5-én és 6-án, valamint szeptember 26-án és 27-én, közölt a BKK. Ezeken a hétvégéken a szerelvények csak a Közvágó híd és Pest Erzsébet felső közötti szakaszon járnak. A kimaradó útvonalon H6-os jelzésű pótlóbuszok közlekednek, emellett a 224-es autóbusz is alternatív eljutási lehetőséget biztosít. A közlekedési központ azt javasolja az utasoknak, hogy indulás előtt ellenőrizzék az aktuális menetrendet és az átszállási lehetőségeket. Egészségnapot tartanak szeptember 26-án Újpesten az Újpesti Futó és Kerékpáros Fesztivállal egy időben. A programnak a Karinti Frigyes magyar-angol két tanítási nyelvű általános iskola ad otthont reggel 8 és délután 2 között. A résztvevők többek között vércukor, vérnyomás és koleszterin szintmérésen, PSA szűrésen, oxigénszaturáció és testösszetételmérésen vehetnek részt. Regisztrációval gyermekortopédiai és gyermekfogászati szűrés is elérhető lesz. Dietetikus gyógytornász és mentálhigiénész szakember is várja az érdeklődőket, emellett újraélesztési oktatást és mentális állapot felmérést is tartanak. Megújult környezetben fogadta a gyerekeket az új nevelési évben a 18. kerületi Építő utcai Cseperedő tagóvoda. Az intézményben kifestették a helyiségeket, korszerűsítették a mellékhelyiségeket, a csoportszobák pedig klimatizáltak lettek. Az önkormányzat tájékoztatása szerint az intézmény a jövőben a szakmai utánpótlásban is szerepet kap, itt pedagógiai asszisztensek óvodai nevelővé történő továbbképzését is megszervezhetik.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dick hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
2: Most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dicknóta.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick.
3: Oda vagyok magáé. A fekete hajáért, egyetlen egy szaváért, mosolyáért. Oda vagyok egészen, a szívembe bevéstem, hallgassa meg, ha kérem,

0: Szép jó reggelt kívánok mindenkinek itt a Rádió Dikken. Ha még csak az első kávénál tartotok, semmi baj, szépen lassan felébredünk együtt. Völgyi Zsuzsi vagyok, és indul a hétvégi délelőttünk. Először megnézzük a közlekedést és az időjárást, utána pedig jövök a témáimmal, ami érdekes és vidám is lesz. Na kezdjük a napot együtt.
1: Közlekedési hírek.
0: Jelentős forgalom korlátozásokra kell számítani Budapesten ezen a hétvégén a 41. Vizer Budapest félmaraton miatt. A vasárnapi verseny 7 kerületet érint, és több fontos útvonal mellett 4 hidat, az Árpád hidat, a Margit hidat, a Szabadság hidat és a Lánc hidat is érinti. A budapesti rendőrfőkapitányság arra kéri a járművezetőket, hogy fokozott figyelemmel közlekedjenek, és indulás előtt számoljanak a megváltozott forgalmi renddel. A korlátozások szeptember 6-án vasárnap érnek véget. A 11. kerületi Pázmány Péter sétányt, a Műegyetem rakpart és a Dombovári út között szombaton reggel 8 órától vasárnap 21 óráig lezárják. Vasárnap délelőtt további korlátozások lépnek életbe a Magyar Tudósok körútján, a budai és a pesti alsó rakparton, a Műegyetem rakparton, a Szabadság hídon és a Szent Gellért téren. Egyes útszakaszokat csak időszakosan zárnak le, ahogy a futók elhaladnak rajtuk. Vasárnap reggel 6 és 11.30 között szakaszos lezárásokra kell számítani a verseny útvonalán. A futók a Pázmány Péter sétányról a budai alsó rakpartra, majd az Árpád híd fejedelem útjára haladnak, ezt követően pedig az Árpád híd déli oldalának két forgalmi sávját használják. Az útvonal a Margit szigeten folytatódik, majd a Margit híd északi oldalának két forgalmi sávját érinti egészen a Jászai Mari térig. Innen az újpesti rakparton és a pesti alsó rakparton halad tovább a mezőny, majd a Fővám tér, a Szabadság híd, a Szent Gellért tér és a Műegyetem rakpart következik. A két híd teljes időszakra szóló lezárása helyett a rendőrség a verseny előrehaladásával összhangban ideiglenes forgalomkorlátozásokat vezet be. Egy második szakaszos lezárási időszak vasárnap 11 és 14 óra között várható. A verseny útvonala ekkor a Pázmány Péter sétányról a budai alsó rakpartra, majd a Bem rakpartra és a Fő utcára vezet. A futók a Clark Ádám térán keresztül érik el a Lánchidat, amelyen áthaladva a Széchenyi István tér és az Eötvös tér felé folytatják útjukat. A lezárások mellett több helyszínen parkolási tilalom is életbe lép. Egyes korlátozások már pénteken megkezdődtek, majd szombaton és vasárnap további útszakaszokra és parkolókra terjednek ki. A BRFK arra kéri az autósokat, hogy indulás előtt tájékozódjanak az aktuális forgalmi rendről, és kövessék a kihelyezett jelzéseket, illetve a rendőrök utasításait. Vigyázzatok az utakon magatokra és egymásra, mindenkinek balesetmentes közlekedést kívánunk.
1: Időjárás.
0: A mai napon bizony még szerencsére nem nagyon akar elköszönni tőlünk a nyár. Az ország nagy részén sok napsütésre számíthatunk, általában csak kevés felhő zavarhatja a szép időt. Északon időnként több felhő gyűlhet össze, és arrafelé egy-egy zápor vagy zivatar is kialakulhat. A reggel még kellemesen friss lesz, 9 és 19 fok közötti értékekkel, napközben viszont gyorsan belehúz a meleg, délután már 30-35 fokot is mérhetünk. A nyugati a szél időnként megerősödhet, így néhol egy kis légmozgás enyhítheti a hőséget. Összességében tehát egy napos, meleg, igazi nyár búcsúztató szombat elé nézünk. Ha szabadtéri programot terveztek, a napszemüveg és a naptej még maradjon kéznél. Az ősz egyelőre úgy tűnik, várhat még egy kicsit.
1: Rádió Dix. Hold a hangunk!

0: zenék, amelyeket mi szeretünk. 100.3 Rádiódik. Romákról, nem
1: nagyon
0: csak romákról.
1: Nagyon szép délelőttöt kívánok minden kedves Rádiódik hallgatónak. Nem tudom, ti észrevettétek-e, de a kávézás régen is divatos volt, és az emberek ma is előszeretettel fogyasztják a kávét reggel, délben, este. De most megnézzük, hogy mennyi kávét szabad inni, vagy hogy egészséges-e a sok és a nagy mennyiségű kávéfogyasztás. A kávé az egyik legnépszerűbb ital, ezt elmondhatjuk naponta. 2,5 milliárd csésze kávé fogy világszerte. Tekintettel arra, hogy ilyen sok fogy, értelemszerűen alaposan vizsgálni kezdték az egészségre gyakorolt hatását. Egyes vélekedések szerint a kávé nem túl egészséges, és régóta teszik felelőssé bizonyos betegségek kialakulásáért. Újabb kutatások szerint azonban mégsem tekinthető rossznak a kávé. Attól is függ a kávé szervezetünkre gyakorolt hatása, hogy hogyan fogyasztjuk, például mennyi cukorral és sziruppal, és milyen minőségű alapanyagból készítjük. Én azt gondolom, hogy már a legelején tisztáznunk kell, hogy ezek a kutatások szigorúan a kávéra vonatkoznak, nem arra, hogy mennyi cukorral, meg mennyi tejszínhabbal isszuk, hanem csak a kávé, jó? A cukor amúgy sem szükségszerű velejárója a kávénak, a kutatásokat különböző cukormennyiségekkel nehezen lehetne összehasonlítani. Ne feledjük, a tudomány mai állása szerint civilizációnk legnagyobb ellenségei a finomított liszt és a cukor. Természetesen tehetünk cukrot, mézet a kávénkba, mert ezzel új ízek is kibontakoznak, de legyünk mértékletesek. Legjobb, ha szemes kávét vásárolunk, így láthatjuk alapanyagunk minőségét. Sajnos az őrült kávék és az instant kávék pontos összetétele, a kávé minősége nehezen lekövethető, nem látjuk, milyen szemekből őrülték például. Sok esetben az instant kávék már eleve magas cukortartalommal bírnak. Na, nézzük meg egy kicsit, hogy a kávé jó hatással van-e a memóriára. A kávéban található koffein olyan pszichoaktív vegyület, amely serkentőleg hat a szervezetünkre. A felszívódást követően a véráram segítségével az agyba jut, ahol több lépcsős mechanizmuson keresztül növeli bizonyos ingerület átvívő anyagok mennyiségét. Így az idegsejtek könnyebben ingerületbe hozhatóak, egyszerűbben fogalmazva izgatottabbak leszünk tőle. Több klinikai vizsgálat igazolja, hogy a koffein serkent bizonyos agyi tevékenységeket, többek között javítja a rövidtávú memóriát. 100 g kávé fogyasztásáról osztrák kutatók kimutatták, hogy a kísérletben résztvevők memóriáit igénybe vevő feladatok elvégzése közben jobban teljesítettek a kávét nem fogyasztott kontrollcsoport résztvevőihez képest. Azonban az egyelőre nem világos, hogy a memóriára gyakorolt serkentő hatás mennyi ideig tart.

kérdésed van? Vagy kérésed? A Rádió D-re számíthatsz. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.

0: rádiódik. Hallod?
1: Ebben az órában a kávé jótékony vagy éppen nem jótékony hatásait boncolgattam, és annyi minden van még itt, hogy ezzel szeretném még folytatni. Egy holland vizsgálat, amely 13 éven keresztül követte nyomon 37 ezer ember kávéfogyasztási szokásait, megállapította, hogy a mérsékelt napi 2 és 4 csésze kávéfogyasztás mintegy 20%-kal csökkentette a kialakulható szív problémákat azon emberekkel szemben, akik kevesebb vagy ennél nagyobb mennyiségű kávét fogyasztottak. A robusztából készült kávénak magasabb a koffein tartalma és jobban megdobogtatja a szívet. Ha érzékenyebbek vagyunk, fogyasztunk alacsony koffein tartalmú arabika kávét, mely ízében is sokkal lágyabb. De nézzük, hogyan hat a kávé a májunkra. Bizonyos gyakori betegségek, mint például a fertőző májgyulladás vagy a máj elzsírosodása elsődlegesen hatnak a májra. Vizsgálatokból az derült ki, hogy azon embereknél, akik több mint 4 csésze kávét fogyasztanak naponta, akár 80%-kal csökkenhet a máj zsugorodásának valószínűsége. Mint már említettem, és szerintem ezt köztudottan mindenki tudja, a koffein serkenti az idegrendszer működését, és jeleket küld a zsírsejteknek, hogy kezdjék el lebontani a testzsírt. Emellett a koffein növeli az adrenalin szintet, ami a küzdj vagy menekülj reakció kialakításáért felelős, melynek a segítségével a szervezetünk felkészül az intenzív fizikai megterhelésre. A koffein hatására a zsírsejtekből a zsír a véráramba kerül, így biztosítva a megfelelő mennyiségű tápanyagot a szervezet számára. A kettes típusú cukorbetegség jelentős egészségügyi probléma, amely körülbelül 300 millió embert érint világszerte. A betegséget kétféleképpen szokták magyarázni. Inzulinrezisztencia révén a cukor szintje emelkedik, vagy képtelen a szervezet megfelelő mennyiségű inzulint termelni. Eddig ismeretlen mechanizmus révén a kávét fogyasztók körében kimutathatóan kisebb a kettes típusú cukorbetegség kialakulásának valószínűsége. 18 tanulmány szerint, amelyben 457 ezer egyént vizsgáltak, minden naponta elfogyasztott kávé csökkentette a kettes típusú cukorbetegség kialakulásának valószínűségét. Mennyire érdekes, igaz? Ezeket még én sem tudtam. Nézzük meg azt is, mennyi és milyen kávé fogyasztása biztonságos. A táplálkozással foglalkozó szakemberek véleménye szerint 1-2 csésze kávé az a mennyiség, amelynek még nincsenek negatív hatásai a szervezetre, de a pozitív hatásai már érzékelhetőek a legtöbb ember számára. Az sem mindegy azonban, hogy az ember milyen kávét fogyaszt. A közepes pörkölésű kávé az a kávé minőség, amely arra lett finom hangolva, hogy a lehető legtöbb aromát őrizze meg a fogyasztó számára. Tápértékben is gazdagabb, mint egy túlpörkölt, jellemzően keserű ízű kávé, hiszen kevésbé vannak a kávészemekben lévő hőérzékeny tápanyagok káros hőhatásának kitéve. A magaslaton termett arabika kávéknak van egy óriási előnyük. Alacsonyabb a koffein tartalmuk, mint a robusztának, így a koffein tartalomra érzékenyebbek is bátran fogyaszthatják. Lehetőleg szemesen vegyük a

0: mi rádiónk,
1: a mi hangunk, a mi hangunk.
2: Rádió Dík, Rádió Dík, Rádió Dík, Rádió Dík.
1: Rádió Dík, romákról, nem csak romáknak.
0: Ikonikus dallamok, felejthetetlen dalszövegek. A 100.3 Rádió Díkben minden hétvégén déltől húzd rá cigár.
1: Elhozzuk az egyedülálló hangzású kávéházi cigányzenéket.
0: Minden hétvégén déltől garantált a jó hangulat a Húzd rá cigányban.
1: 100.3 Rádió Dík.
0: Romákról, nem csak romáknak.
1: A műsor termék megjelenítés tartalmazott.
0: Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Díkben.
3: Egy férfi engedély nélkül kezdte meg a fák és bokrok metszését a Bosnyák téren a bolgár kertész szoborcsoport környezetében, közölte az Zuglói önkormányzati rendészet. A férfi a rendészek érkezése előtt elhagyta a helyszínt, de rövid időn belül megtalálták és az ágvágó szerszámot is előkerítették. A hatóság szerint a munkát semmilyen hivatalos megrendelés vagy engedély nem támasztotta alá, ezért a növényzetben okozott kár jogellenesnek minősül. A rendészet közölte, hogy a közterületek és a növényzet védelme érdekében a jövőben is fellépnek az engedély nélküli beavatkozásokkal szemben. A kormány stratégiailag kiemelt ügynek minősítette a Bayer Construct ZRT és a ZVK Development Kft. Csődeljárását, miután a két cég csődvédelmet kért. A döntést a miniszterelnök jelentette be, és azt a Bosnyák téri, mintegy 300 milliárd forintos irodaberuházás ügyével hozta összefüggésbe. A kormány korábban elállt az előző kormányzat által kötött több 100 milliárd forintos szerződésektől, ezután a két érintett cég egymást követő napokon kért csődvédelmet. A kormányrendelet péntek délután jelent meg a Magyar Közlönyben, és este 7 órakor lépett hatályba. Több bűnelkövetőt is elfogtak a BRFK és a BKK közös augusztusi akciójában. Az 1-es, a 4-es, a 6-os, a 19-es, a 41-es és az 50-es villamosokon, illetve azok megálló helyein tartottak ellenőrzést. Az akciók során az egyenruhások 241 személyt igazoltattak, valamint megtaláltak egy eltűntként körözöttet is. Az eteletéri villamos megállóban két embert fogtak el, egyiküket egy korábbi bűncselekmény elkövetése miatt körözték, a másikat felfegyverkezve elkövetett garázdasági és szeméremsértés miatt érték tetten. A rendőrök az ellenőrzések során kábítószer birtoklása miatt is elfogtak egy főt, illetve egy körözöttet a Fehérvári úton.
1: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dík hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
0: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dík, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Díkben.
2: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Díknóta.
1: Romákról, nem csak romáknak.
0: Rádió Dík.

0: 100.3 Rádiódik.
1: Jó reggelt, szép hétvégét kívánok mindenkinek, aki a Rádiódiket hallgatja. 9 óra van, úgyhogy aki már talpon van, annak gratulálok, aki pedig még pizsamában hallgat minket, annak különösen. Völgyi Zsuzsi vagyok, mindjárt jön a közlekedés és az időjárás, utána pedig érdekes témákkal folytatjuk a délelőttöt.
0: Közlekedési hírek.
1: Jelentős forgalom korlátozásokra kell számítani Budapesten ezen a hétvégén a 41. Vizer Budapest félmaraton miatt. A vasárnapi verseny 7 kerületet érint, és több fontos útvonal mellett 4 hidat, az Árpád hidat, a Margit hidat, a Szabadság hidat és a Lánc hidat is érinti. A budapesti rendőrfőkapitányság arra kéri a járművezetőket, hogy fokozott figyelemmel közlekedjenek, és indulás előtt számoljanak a megváltozott forgalmi renddel. A korlátozások szeptember 6-án vasárnap érnek véget. A 11. kerületi Pázmány Péter sétányt, a Műegyetem rakpart és a Dombóvári út között szombaton reggel 8 órától vasárnap 21 óráig lezárják. Vasárnap délelőtt további korlátozások lépnek életbe a Magyar Tudósok körútján, a budai és a pesti alsó rakparton, a Műegyetem rakparton, a Szabadsághídon és a Szent Gellért téren. Egyes útszakaszokat csak időszakosan zárnak le, ahogy a futók elhaladnak rajtuk. Vasárnap reggel 6 és 11.30 között szakaszos lezárásokra kell számítani a verseny útvonalán. A futók a Pázmány Péter sétányról a budai alsó rakpartra, majd az Árpád híd fejedelem útjára haladnak, ezt követően pedig az Árpád híd déli oldalának két forgalmi sávját használják. Az útvonal a Margit szigeten folytatódik, majd a Margit híd északi oldalának két forgalmi sávját érinti egészen a Jászai Mari térig. Innen az újpesti rakparton és a pesti alsó rakparton halad tovább a mezőny, majd a Fővám tér, a Szabadság híd, a Szent Gellért tér és a Műegyetem rakpart következik. A két híd teljes időszakra szóló lezárása helyett a rendőrség a verseny előrehaladásával összhangban ideiglenes forgalomkorlátozásokat vezet be. Egy második szakaszos lezárási időszak vasárnap 11 és 14 óra között várható. A verseny útvonala ekkor a Pázmány Péter sétányról a budai alsó rakpartra, majd a BEM rakpartra és a fő utcára vezet. A futók a Clark Ádám téren keresztül érik el a Lánchidat, amelyen áthaladva a Széchenyi István tér és az Eötvös tér felé folytatják útjukat. A lezárások mellett több helyszínen parkolási tilalom is életbe lép. Egyes korlátozások már pénteken megkezdődtek, majd szombaton és vasárnap további útszakaszokra és parkolókra terjednek ki. A BRFK arra kéri az autósokat, hogy indulás előtt tájékozódjanak az aktuális forgalmi rendről, és kövessék a kihelyezett jelzéseket, illetve a rendőrök utasításait. Vigyázzatok az utakon magatokra és egymásra, mindenkinek balesetmentes közlekedést kívánunk.
0: Időjárás.
1: A mai napon bizony még szerencsére nem nagyon akar elköszönni tőlünk a nyár. Az ország nagy részén sok napsütésre számíthatunk, általában csak kevés felhő zavarhatja a szép időt. Északon időnként több felhő gyűlhet össze, és arrafelé egy-egy zápor vagy zivatar is kialakulhat. A reggel még kellemesen friss lesz, 9 és 19 fok közötti értékekkel, napközben viszont gyorsan belehúz a meleg, délután már 30-35 fokot is mérhetünk. A nyugati a szél időnként megerősödhet, így néhol egy kis légmozgás enyhítheti a hőséget. Összességében tehát egy napos, meleg, igazi nyár búcsúztató szombat elé nézünk. Ha szabadtéri programot terveztek, a napszemüveg és a naptej még maradjon kéznél. Az ősz egyelőre úgy tűnik, várhat még egy kicsit.

0: Kompodrom.
1: 100.3 Rádió Di.
0: Utazz a Dik Rádióval.
2: Vannak napok, amikor a tükörből visszanéző arcunk nem éppen azt sugározza, amit szeretnénk. A fáradtság, a stressz, az alvás hiány nyomot hagyhat a bőrünkön, és ilyenkor még a legjobb smink sem mindig hozza meg a várt eredményt. De van egy titkos fegyver, amely pillanatok alatt képes megváltoztatni a megjelenést és a hangulatot, ez pedig nem más, mint a megfelelő ruhaszín kiválasztása. Mert bizony ez fiatalítja és energiával tölti fel a megjelenésünket, illetve javítja a hangulatunkat. A sárga élénkít, elűzi a bőr sápadtságát, ha a bőr tónushoz választjuk azt. A barna harmóniát teremt, természetes hatást ad, továbbá elfedi a fáradtságot. A színek nem csupán esztétikai döntések, hanem pszichológiai hatással is bírnak. Egy jól megválasztott árnyalat nem csak kiemeli az arcvonásokat, hanem energiát és frissességet sugároz még akkor is, ha belül épp az ellenkezőjét érezzük. A divattervezők és stylistok évtizedek óta tudják, hogy bizonyos színek szinte varázserővel bírnak, és három árnyalat különösen hatékony, ha gyors megoldásra van szükség. Ez pedig a sárga, a barna és a bordó. Egyiket se szeretem. De lehet, hogy meg fogom szeretni, mert a stylistok azt mondják, hogy a meleg sárga árnyalatok, mint a mustár, a méz vagy a pezsgőszín, ezek képesek elűzni az arc szürkeségét és sápadtságát. Egy jól megválasztott sárga ruhadarab olyan hatást kelt, minthogyha egy természetes fényforrást viselne magán az ember. Én olyan lennék benne, mint egy nagy citrom. De majd lehet, hogy kipróbálom. A trükk az, hogy a bőr tónushoz illő árnyalatot kell választani. Akinek világos a bőre, mint például nekem is, annak a lágy pasztelsárga lesz a nyerő, sosem gondoltam volna. Míg a sötétebb bőrszínnel a mély, mustár vagy okkersárga árnyalatok mutatnak igazán jól. Ez viszont kétségtelen, hogy akinek barna a bőre, azon nem csak a sárga mutat jól, hanem minden. Minden szín. Egy sárga blúz vagy sál azonnal életet lehel a megjelenésben, garantáltan feldobva a napot. A barna szín hosszú ideig a divat mostoha gyereke volt, de mára igazi reneszánszát éli. Ez az árnyalat tökéletes választás, ha fáradtnak érzi magát az ember, mert nem hoz létre éles kontrasztokat, amelyek kiemelnék a szem alatti karikákat. Ehelyett melegséget és harmóniát sugároz, és szinte egyé válik a bőr természetes pigmentjeivel. Ezt se gondoltam volna, és majd lehet, hogy ezt is megnézem, rendelek valami barnát. Nekem egyébként általában a ruhásszekrényemben a fekete és a fehér ing a dominánsabb. De vannak színes ruháim is természetesen, de azokat mostanában hanyagolom. Na de vissza a barna színhez, mert a csokoládé barna mélységet és eleganciát kölcsönöz a sötétebb bőr tónusúaknak, míg a világos karamell barna lágy és kifinomult hatást kelt a világosabb bőrön. Egy barna kabát, azt mondjuk tényleg jól néz ki, vagy pulóver, egyszerű sminkkel és laza frizurával kombinálva olyan megjelenést eredményez, amely könnyed és magabiztos. Na akkor jöjjön a bordó, amit én soha, de soha nem vennék fel. De lehet, hogy ti felveszitek, mert nektek jól áll. Ha igazán erőteljes, vizuális hatást szeretnénk elérni, akkor a bordó a színünk. Ez, hát én nem szeretnék ilyet elérni. Ez a mély, telített árnyalat azonnal az arcra irányítja a figyelmet, és smink nélkül is kifejezővé teszi a megjelenést. Az én megjelenésemet a smink nélkül mindenki megjegyzi, hogy sírtam-e, vagy nem aludtam-e éjjel. Szóval a bordó szinte minden bőrtónussal kontrasztot képes, vagy képez, így hát eltereli a figyelmet a fáradtság jeleiről, például a sötét karikákról, vagy a sápadtságról. Szerintem a bordó meg pont kiemeli a sápadtságot, úgyhogy én nem gondolnám, hogy a bordó az annyira jó lenne, de hát ha a stylistok azt mondják, akkor biztos így van. Minden esetre én azt gondolom, hogy ha belül jól vagyunk és jól érezzük magunkat, akkor bármi lehet rajtunk, bármilyen szín, abban úgyis ragyogni fogunk. Na próbáljátok ki ezeket a színeket!

sziklafal útjába állt, s a dalnak így vége lett.

különleges az igazán régi barátságokban. Találkozol valakivel hosszú idő után, lehet, hogy évek telnek el az utolsó beszélgetések óta, és mégis néhány perc múlva olyan érzésed van, mintha tegnap váltatok volna el. De vajon miért van ez? Miért tudunk egy régi baráttal, régi ismerőssel ennyire könnyen és újra kapcsolódni? Szoktuk ezt is mondani, hogy ugyanonnan folytatjuk, ahol abba hagytuk. Talán azért, mert az együtt töltött idő nyomot hagy bennünk. Közös emlékek, közös nevetések, régi történetek, apró titkok, olyan pillanatok, amiket rajtatok kívül talán senki más nem ért igazán. És ezek az emlékek egyfajta közös nyelvé válnak. Elég egyetlen mondat, egy régi becenév, egy helyszín, vagy akár egy dal, és már is visszarepülünk abba az időbe, ahonnan ezek érkeztek. És van még valami különleges egy régi barát, sokszor nem csak azt az embert ismeri, aki most vagy, hanem azt is, akik régen voltunk. Ismeri a régi történeteinket, tudja, honnan indultunk, milyen álmokról beszéltünk, mind nevettünk és mitől féltünk. És amikor újra találkozunk, valahogy nem kell mindent elmagyarázni, nem kell hosszú bemutatkozás, nem kell előről kezdeni mindent. Csak leülünk egymással szemben és beszélgetünk. Persze közben mindketten változunk, vagy változtunk. Lehet, hogy más lett a munkánk, máshol élünk, családunk lett, új emberek érkeztek az életünkbe, és egészen más problémákkal foglalkozunk. De valami mégis megmarad. Az a bizonyos, közös alap, amit együtt építettünk fel. És talán ezért is olyan jó érzés egy régi baráttal találkozni. Egy kicsit visszakapunk valamit abból az életünkből is, akik valaha voltunk. Nem minden régi kapcsolat marad meg az életünkben, és néha az élet egyszerűen elsodor bennünket egymástól. De vannak emberek, akikkel, ha újra összehoz a sors, szinte azonnal megvan a régi hangulat. És ilyenkor jön az a bizonyos mondat, te jó ég, mintha tegnap találkoztunk volna. Talán éppen ez az egyik legszebb dolog a régi barátságokban. Nem kell mindig minden nap beszélni ahhoz, hogy valódi legyen. Néha elég, hogy amikor újra találkozunk, ugyanott tudjuk folytatni. Úgyhogy ma reggel gondolj egy régi barátra, akivel már rég beszéltél. Lehet, hogy éppen itt az ideje egy üzenetnek, csak ennyi. Szia, eszembe jutottál, hogy vagy? Most pedig jöjjön egy dal, ami talán nektek is eszetekbe juttat valakit a múltból.

0: Rádiódi. Rólunk neked. Ikonikus folklorzenék. Minden reggel 6-tól a Rádiódikben. Roma Folk. Dalok, amiken felnőttünk. Magyarország ikonikus folklorzenéi a kezdetektől napjainkig. Roma Folk a 100.3 Rádiódikben. A műsor termék megjelenítés tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódikben.
1: Átfogó tanulmány készült a gyermekvédelmi intézményrendszer állapotáról, amely az elmúlt hónapok intézmény látogatásainak, dokumentumelemzéseinek és anonim dolgozói interjúinak tapasztalatait foglalja össze. Kátai Németh Vilmos szociális és családügyi miniszter videónyilatkozatában közölte, hogy a gyermekvédelmi diagnózis című szakmai anyagot hamarosan nyilvánosságra hozzák. Gyurkó Szilvia államtitkár tájékoztatása szerint az intézkedések között béremelés és a legsürgetőbb krízis helyzetek kezelését szolgáló 10 milliárd forintos alap létrehozása szerepel. A Tisza teljes szakaszán rendkívül korlátozottan állnak rendelkezésre a vízkészletek, ezért a Közép-Tisza vidéki vízügyi igazgatóság fokozottan ellenőrzi a vízkivételeket. A tartós csapadékhiány miatt a Tisza és mellékfolyóinak vízszintje tovább csökkent, a kiskörei duzzasztómű felvizén pedig augusztus 28-án elérte a minimális 610 cm-es nyári szintet. Emiatt a mezőgazdasági vízszolgáltatás továbbra is csak korlátozottan biztosítható, a napi vízfelhasználás pedig legalább a felére kell csökkenteni. A vízügyi igazgatóság közölte, hogy a korlátozásokat szigorúan ellenőrzik, és ahol a megengedetnél több vizet használnak fel, ott felfüggesztik a vízkivételt. Pert indít az zuglói önkormányzat a Bosnyák tér mögötti irodakomplexumot építtető Bayerrel szemben, közölte Rózsa András polgármester. A képviselőtestület ellenszavazat nélkül támogatta az erről szóló előterjesztést. Az önkormányzat álláspontja szerint a beruházó több ponton megszegte a kerülettel még 2006-ban kötött, azóta többször módosított szerződést, ezért kártérítést követelnének. Rózsa András jelezte azt is, hogy levélben fordul a kormányhoz, és mielőbbi egyeztetést kezdeményez arról, hogyan lehetne a területet a jövőben érdemben hasznosítani.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádiódik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádiódikben.
2: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik.

szép jó reggelt kívánok minden kedves rádiódik hallgatónak, tizet üt az óra, a kávé remélhetőleg már kész, vagy már el is fogyott, a hétvégi rohanást pedig nyugodtan hagyjuk hétfőre. Völgyi Zsuzsi vagyok, és örülök, hogy velem vagytok. Először jönnek a friss

0: közlekedési információk és az időjárás, aztán pedig kezdődhetnek az óra témái.
1: Közlekedési hírek.
0: Jelentős forgalomkorlátozásokra kell számítani Budapesten ezen a hétvégén a 41. Vizer Budapest félmaraton miatt. A vasárnapi verseny 7 kerületet érint, és több fontos útvonal mellett 4 hidat, az Árpád hidat, a Margit hidat, a Szabadság hidat és a Lánc hidat is érinti. A budapesti rendőrfőkapitányság arra kéri a járművezetőket, hogy fokozott figyelemmel közlekedjenek, és indulás előtt számoljanak a megváltozott forgalmi renddel. A korlátozások szeptember 6-án vasárnap érnek véget. A 11. kerületi Pázmány Péter sétányt, a Műegyetem rakpart és a Dombovári út között szombaton reggel 8 órától vasárnap 21 óráig lezárják. Vasárnap délelőtt további korlátozások lépnek életbe a Magyar Tudósok körútján, a budai és a pesti alsó rakparton, a Műegyetem rakparton, a Szabadság hídon és a Szent Gellért téren. Egyes útszakaszokat csak időszakosan zárnak le, ahogy a futók elhaladnak rajtuk. Vasárnap reggel 6 és 11:30 között szakaszos lezárásokra kell számítani a verseny útvonalán. A futók a Pázmány Péter sétányról a budai alsó rakpartra, majd az Árpád híd fejedelem útjára haladnak, ezt követően pedig az Árpád híd déli oldalának két forgalmi sávját használják. Az útvonal a Margit szigeten folytatódik, majd a Margit híd északi oldalának két forgalmi sávját érinti egészen a Jászai Mari térig. Innen az újpesti rakparton és a pesti alsó rakparton halad tovább a mezőny, majd a Fővám tér, a Szabadság híd, a Szent Gellért tér és a Műegyetem rakpart következik. A két híd teljes időszakra szóló lezárása helyett a rendőrség a verseny előre haladásával összhangban ideiglenes forgalomkorlátozásokat vezet be. Egy második szakaszos lezárási időszak vasárnap 11 és 14 óra között várható. A verseny útvonala ekkor a Pázmány Péter sétányról a budai alsó rakpartra, majd a Bem rakpartra és a Fő utcára vezet. A futók a Clark Ádám téren keresztül érik el a Lánchidat, amelyen áthaladva a Széchenyi István tér és az Eötvös tér felé folytatják útjukat. A lezárások mellett több helyszínen parkolási tilalom is életbe lép. Egyes korlátozások már pénteken megkezdődtek, majd szombaton és vasárnap további útszakaszokra és parkolókra terjednek ki. A BRFK arra kéri az autósokat, hogy indulás előtt tájékozódjanak az aktuális forgalmi rendről, és kövessék a kihelyezett jelzéseket, illetve a rendőrök utasításait. Vigyázzatok az utakon magatokra és egymásra, mindenkinek balesetmentes közlekedést kívánunk.
1: Időjárás.
0: A mai napon bizony még szerencsére nem nagyon akar elköszönni tőlünk a nyár. Az ország nagy részén sok napsütésre számíthatunk, általában csak kevés felhő zavarhatja a szép időt. Északon időnként több felhő gyűlhet össze, és arrafelé egy-egy zápor vagy zivatar is kialakulhat. A reggel még kellemesen friss lesz, 9 és 19 fok közötti értékekkel, napközben viszont gyorsan belehúz a meleg, délután már 30-35 fokot is mérhetünk. A nyugati szél időnként megerősödhet, így néhol egy kis légmozgás enyhítheti a hőséget. Összességében tehát egy napos, meleg, igazi nyár búcsúztató szombat elé nézünk. Ha szabadtéri programot terveztek, a napszemüveg és a naptej még maradjon kéznél. Az ősz egyelőre úgy tűnik, várhat még egy kicsit.
1: Zenék, amelyeket mi szeretünk. 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak.

0: hogy tudjak most így egyedül
1: élni. Dalok, amelyeket mindig szívesen hallgatunk. 100.3 Rádiódik.

0: Nagyon sok szülő nem is érti, hogy a gyereke miért nem szeretne óvodába menni. Sokan hallottuk már ezt, én úgy gondolom, hogy nem akarok óviba menni. Ennek a problémának lehet a délutáni alvás a forrása. Felnőttként mit nem adnánk azért, hogy csak 10-15 percet is pihenhessünk. A 4 és 6 éves korosztályból azonban már egyre kevesebben szeretnék álomra hajtani a fejüket ebéd után. Bár vannak, akiket azért mégis elnyom az álom, de sajnos vannak azok a gyerek, akik ilyenkor csak ébren forgolódnak másfél vagy két órán át. Ha ugyan hagyják forgolódni, és nem kell nyugton feküdniük. A kötelező alvás ilyenkor olyan erős stresszforrás lehet, amely miatt nagyon sok gyerek mondja, hogy utál a koviba menni. A gyerekek többsége 3 és 5 éves kora között hagyják el a délutáni alvást. Az 5 éves gyerekek kevesebb, mint 30%-ának van szüksége napközbeni alvásra. Eszerint a nagycsoportosok döntő többsége nem igényli már a délutáni alvást, ami persze nem jelenti azt, hogy akik viszont igen, azoknak nem kell megadni a lehetőséget rá. Ez azért is bonyolultabb, mert nagyon sok óvodában összevont csoportok vannak, ahol vannak nagyobbak, középsősök és kis csoportosok is. Így hát a nagyoknak kötelező pihenni velük együtt. Egy kutatás már kimutatta, hogy 5 éves kor után a kötelező délutáni alvásnak nincs mérhető előnye a kognitív fejlődésre vagy az egészségre, sőt negatívan befolyásolhatja az éjszakai pihenést. A tapasztalatok azt mutatják, hogy a hazai óvodák nem állnak hozzá túl rugalmasan ehhez a kérdéshez, mert a legtöbb intézményben hely és szakember hiány van. Selmecinné Valas Renáta szakpszichológus megjelentetett az oldalán egy írást arról, hogyan lehetne megreformálni a kötelező alvást az óvodákban. Az egyik ilyen, hogy a 20 perces szabály. Aki 20 perc nyugodt fekvés után sem alszik el, az felülhessen az ágyába, és halkan mathathasson, például nézegethet mesekönyvet, vagy játszhat halk, szenzoros vagy logikai játékokkal. A suttogó sarok. Azoknak, akik ébren vannak, egy elszeparált részen engedélyezni lehetne a csendes játékot, például színezés vagy kirakózás, amíg a többiek alszanak. A fülhallgató megoldása sem egy elvetendő dolog, a nem alvó nagyok hallgathatnának hangos könyvet fülhallgatóval, így lekötik a figyelmüket, és eszükbe sem jut rendetlenkedni. A fektetés, mint lehetőség, nem kényszer. Elismerni, hogy a pihenés és az alvás két külön dolog. A testnek kell 20 perc relaxáció, de az agynak nem feltétlenül kell kikapcsolnia. Reméljük, hogy egyszer eljutunk majd oda is, hogy az óvónéni az óvodai matracon fekvő tágra nyitott szemű gyereknek nem azt fogja mondani mérgesen, hogy miért nem alszol, hanem azt, hogy látom, ma inkább ébren pihensz, segítek, hogy ez neked is jó legyen.
1: Rádió Dix. Hallda hangunk.

szeretném felhívni a figyelmeteket arra, hogy bizony a szervezetünk tud üzeneteket küldeni, ha valami elromlott belül a kis belsőnkben. Egy-egy új szeplő az orrnyergen, vagy néhány sötétebb pont az ajkak szélén, ezeket sokan hajlamosak puszta esztétikai kérdésként kezelni, és sminkekkel elfedni. Pedig az emberi bőr olykor a szervezet legrejtettebb belső folyamatainak a térképe is lehet. Az orvostudomány már régóta ismeri a Peutz-Jegers szindróma nevű ritka állapotot, ahol ezek a jelentéktelennek tűnő foltok nem csupán szépséghibák, hanem a test életmentő figyelmeztetései. Ez a különös nevű kórkép egy örökletes rendellenesség, amelynek hátterében egy STK11 gén mutációja áll. Ez a gén normális esetben a test egyik legfontosabb belső ellenőre. Az a feladata, hogy gátat szabjon a sejtek rendellenes szaporodásának. Ha ez a funkció sérül, a természetes kontroll elvész. Ez vezet a szindrómára jellemző jóindulatú daganatok, a polipok kialakulásához, a gyomor, illetve bélrendszerben, és jelentősen növeli a rosszindulatú elváltozások kockázatát is. Bár a betegség legtöbbször családon belül öröklődik, egy érintett szülő 50%-os eséllyel adja tovább a hajlamot, nemzetközi kutatások szerint a kórkép váratlanul új mutációként is felbukkanhat. Éppen ezért senki ne legyincsen a száj körüli sötétbarna vagy kékes szürke elszíneződésekre. Ezek gyakran már kora gyermekkorban megjelennek az ajkakon, a szájnyálkahártyán vagy akár a tenyereken is. Bár az évek során elhalványulhatnak, a felbukkanásuk után fokozottan oda kell figyelni az emésztőrendszer egészségére. A megelőző szűrések már gyermekkorban megkezdődnek a rendszeres endoszkópos vizsgálatokkal. A kezelés célja tehát egy olyan védőháló fenntartása, amelyben az érintett biztonságban érezheti magát. A diagnózis feldolgozása komoly lelki terhet jelenthet, egy támogató szakorvosi csapat segíthet abban, hogy az állapot ismerete ne egy lezárt ajtó, hanem

0: Rádió Dick, a rádió romákról, nem csak romáknak.
1: Hey! A gyereskes, ígyunk valamit. Tudod, bolond vagyok.
2: Nem baj, bátya. Bolonduljunk meg, akkor még jobban.

0: hűtlen kezelés gyanúja miatt indított nyomozást a budapesti rendőrfőkapitányság a gondos óra program ügyében, miután a kormányzati átvilágítás és az integritás hatóság vizsgálatai is súlyos túlárazásokra, elavult technológiára, valamint adatvédelmi aggályokra derítettek fényt. A tudományos és technológiai miniszter már augusztusban bejelentette, hogy a kormányzat feljelentést tett a gondos óra program átvilágítása nyomán, mert sokszoros túlárazást valószínűsített a 100 milliárdos költségek miatt. Tanács Zoltán ezután azt is bejelentette, kiderült, hogy a programot személyes adatok gyűjtésére is felhasználhatta a volt kormánypárt. Három kategóriában pályázhatnak támogatásra a székesfehérvári fiatalok a 2026-27-es tanév első fél évében, a jelentkezési határidő szeptember 25-e. Az Alba Régia tanulmányi és szakmai verseny ösztöndíj a kiemelkedő országos versenyeredményeket ismeri el, a támogatás összege 30 vagy 60 ezer forint lehet. Az Óbudai Egyetem Alba Régia karának és a Kodolányi János Egyetem egyes szakjainak első éves hallgatói 120 ezer forintos felsőoktatási ösztöndíjra pályázhatnak. A hallgatói közösségi munkát külön 50 ezer forintos támogatással is elismerik. Azonnali hatállyal elbocsátották a csepeli Farkas Bertalan általános iskolából a Fóti gyermekotthon korábbi igazgatóját, aki szeptembertől gyógypedagógusként dolgozott az intézményben. Kátai Német Vilma szociális és családügyi miniszter pénteken a Facebook oldalán közölte, hogy a volt igazgató korábban több bántalmazási ügyben is érintett volt. A miniszter elmondása szerint az iskola tanulóinak szüleitől több jelzés érkezett a volt igazgató csepeli foglalkoztatásával kapcsolatban. Kátai Német Vilma közölte, hogy egyeztetett Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszterrel, akitől azt a tájékoztatást kapta, hogy az érintettet azonnali hatállyal elbocsátották.
1: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
2: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádiódik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádiódikben.
3: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
1: Romákról, nem csak romáknak.
2: Rádiódik.

0: Jó reggelt kívánok itt a Rádió Dikken. Itt a hétvége, úgyhogy ma reggel hivatalosan is engedélyezett még 5 percet üldögélni a kávé mellett, akár többször is. Völgyi Zsuzsi vagyok, mindjárt megnézzük, mi újság az utakon, és milyen idő vár ránk, utána pedig jövök érdekes témákkal.
1: Közlekedés.

0: hírek.
1: Jelentős forgalomkorlátozásokra kell számítani Budapesten ezen a hétvégén a 41. Vizer Budapest félmaraton miatt. A vasárnapi verseny 7 kerületet érint, és több fontos útvonal mellett 4 hidat, az Árpád hidat, a Margit hidat, a Szabadság hidat és a Lánc hidat is érinti. A budapesti rendőrfőkapitányság arra kéri a járművezetőket, hogy fokozott figyelemmel közlekedjenek, és indulás előtt számoljanak a megváltozott forgalmi renddel. A korlátozások szeptember 6-án vasárnap érnek véget. A 11. kerületi Pázmány Péter sétányt, a Műegyetem rakpart és a Dombóvári út között szombaton reggel 8 órától vasárnap 21 óráig lezárják. Vasárnap délelőtt további korlátozások lépnek életbe a Magyar Tudósok körútján, a budai és a pesti alsó rakparton, a Műegyetem rakparton, a Szabadság hídon és a Szent Gellért téren. Egyes útszakaszokat csak időszakosan zárnak le, ahogy a futók elhaladnak rajtuk. Vasárnap reggel 6 és 11:30 között szakaszos lezárásokra kell számítani a verseny útvonalán. A futók a Pázmány Péter sétányról a budai alsó rakpartra, majd az Árpád híd fejedelem útjára haladnak, ezt követően pedig az Árpád híd déli oldalának két forgalmi sávját használják. Az útvonal a Margit szigeten folytatódik, majd a Margit híd északi oldalának két forgalmi sávját érinti egészen a Jászai Mari térig. Innen az újpesti rakparton és a pesti alsó rakparton halad tovább a mezőny, majd a Fővám tér, a Szabadság híd, a Szent Gellért tér és a Műegyetem rakpart következik. A két híd teljes időszakra szóló lezárása helyett a rendőrség a verseny előre haladásával összhangban ideiglenes forgalomkorlátozásokat vezet be. Egy második szakaszos lezárási időszak vasárnap 11 és 14 óra között várható. A verseny útvonala ekkor a Pázmány Péter sétányról a budai alsó rakpartra, majd a Bem rakpartra és a Fő utcára vezet. A futók a Clark Ádám térán keresztül érik el a Lánchidat, amelyen áthaladva a Széchenyi István tér és az Eötvös tér felé folytatják útjukat. A lezárások mellett több helyszínen parkolási tilalom is életbe lép. Egyes korlátozások már pénteken megkezdődtek, majd szombaton és vasárnap további útszakaszokra és parkolókra terjednek ki. A BRFK arra kéri az autósokat, hogy indulás előtt tájékozódjanak az aktuális forgalmi rendről, és kövessék a kihelyezett jelzéseket, illetve a rendőrök utasításait. Vigyázzatok az utakon magatokra és egymásra, mindenkinek balesetmentes közlekedést kívánunk.
0: Időjárás.
1: A mai napon bizony még szerencsére nem nagyon akar elköszönni tőlünk a nyár. Az ország nagy részén sok napsütésre számíthatunk, általában csak kevés felhő zavarhatja a szép időt. Északon időnként több felhő gyűlhet össze, és arrafelé egy-egy zápor vagy zivatar is kialakulhat. A reggel még kellemesen friss lesz, 9 és 19 fok közötti értékekkel, napközben viszont gyorsan belehúz a meleg, délután már 30-35 fokot is mérhetünk. A nyugati a szél időnként megerősödhet, így néhol egy kis légmozgás enyhítheti a hőséget. Összességében tehát egy napos, meleg, igazi nyár búcsúztató szombat elé nézünk. Ha szabadtéri programot terveztek, a napszemüveg és a naptej még maradjon kéznél. Az ősz egyelőre úgy tűnik, várhat még egy kicsit.
0: Rádió Dick.
2: Vorba,
3: vorbasza.
0: Rólunk, neked.

kislányommal nagyon szerettünk kipróbálni egzotikus gyümölcsöket, mindenfélét. Manapság azért teljesen természetesnek mondható, hogy a szupermarketek zöldséges polcain többnyire egész évben kaphatóak olyan citrusok, mint például a banán, a kiwi, az ananász vagy a mangó. De most ezeket túlmenően összegyűjtöttem nektek 10 olyan trópusi gyümölcsöt, egzotikus gyümölcsöt, ami tényleg nagyon finom. Amit a kislányom kimondottan szeret, azt nem tudom, hogy miért, ne kérdezzétek, de a sárkány gyümölcs az. Vagy hát más néven a kaktusz gyümölcs. Nekem ez nem éppen a legnagyobb kedvencem, de azért megkóstolom. Nem tudom, hogy az én gyerekem ezt miért szereti annyira, de érdekes. Nagyon érdekes a külseje, mert tényleg úgy néz ki, mint egy mesepeli valami gyümölcs, mert jellemzően rózsaszínes a külső borítása, a héja ilyen pikkelyes, belül pedig fehér vagy rózsaszín a húsa, fekete magokkal. Íze egy kissé savanykás, a kivihez és az uborkához hasonló. Nálunk a téli hónapokban azért elérhető a boltok polcain, de azt azért hozzá kell tennem, hogy nem egy olcsó gyümölcsről beszélünk, mert darabja lehet akár 2500 forint között is, úgyhogy mi is ritkán szoktunk ilyen gyümölcsöt vásárolni. És akkor jöjjön a csillaggyümölcs, a karambola, ami nem meglepő módon a formájáról kapta a nevét, ugyanis, hogyha keresztbe felvágjuk az őt, egy ötágú csillaghoz hasonló formát kapunk, íze többnyire, nem is tudom mire hajasz, többek között hasonlít a szilva, a narancs, a papaja, a citrom, az ananász vagy a grapefruithoz, tehát ennek ugye összes kombója megtalálható benne. Izgalmas egyébként a gyümölcs, én kimondottan szeretem, és koktélokra is, a koktélos pohára előszeretettel szokták tűzni. Indiában és Indonéziában őshonos ez a gyümölcs. Aztán a következő ilyen a papaja, vagy a dinnyefa, a legtöbb szubtrópusi területen megtalálható, de jellemzően Közép-Amerikából származik. Az egzotikus gyümölcs húsa pedig puha, leveses, illata virágos, a barackra hajaz. Én megmondom őszintén, hogy ezt még nem kóstoltam, vagy hát nem emlékszem rá, hogy kóstoltam volna. De amit ettem már, és kimondottan ízlett, az a marakuja, vagy a passió gyümölcs. Lilás, vagy sárgás héja, ízletes, és pépe a húsa, és ehető magokat rejt. Bízom benne, hogy tele van jótékony vitaminnal. Az íze tényleg nagyon intenzív, zamatos, savanyú, aromás, ezért is használják ízesítésként üdítő italokban, vagy gyümölcslevekben. A marakuját is Dél-Amerikában termesztik, Brazíliában, Paraguayban és Argentína jelentős mennyiséget exportál. Az egzotikus gyümölcs

Folytassuk a sort a duriánnal. Ez talán a világ legbüdösebb, de azt mondják, hogy ez a legváltozatosabb ízvilággal rendelkező gyümölcs. Állaga krémes, kisé vaníliaszerű, íze pedig lágyan édes. Én még nem kóstoltam, de nagyon kíváncsi vagyok rá, de lehet, hogy nagyon elvenni a kedvemet a szaga, mert én nem szeretem a büdös ételeket. Ez a gyümölcs Dél-Kelet-Ázsiában a gyümölcsök királya nevet viseli. Erős szaga miatt szállítása problémás, és nagyon sok tömegközlekedési eszközről, például repülőtérről is ki van tiltva. Sőt, én még amikor Szingapurban jártam, akkor láttam, hogy a metró megállókban ez a gyümölcs mint egy körözött személy tiltó listán van. Akkor nem is értettem, hogy miért, azt hittem, hogy valami, nem tudom, nagyon leveses és nagyon folyik és szét lehet csepegtetni, de akkor ezek szerint a szaga miatt nem lehet fogyasztani a BKV-n. Na és menjünk is tovább az egzotikus gyümölcsök sorában, mert jöjjön a mexikói egérdinnye, vagy a mexikói datója uborka. A nevéből is adódóan Közép-Amerikában és Mexikóban őshonos. Én jártam ugyan Mexikóban, de ezt nem volt alkalmam meg. Kóstolni. A kisé ovális 3 és 4 cm-es egzotikus gyümölcs, az ízét tekintve a dinnyére és az uborkára is hajaz. A gyümölcsöt nyersen, grillezve vagy savanyítva is előszeretettel fogyasztják. Na és végezetül jöjjön az én nagy kedvencem, amit nagyon-nagyon szeretek, az a licsi. Ez Dél-Kínában több mint 1000 éve termesztett egzotikus trópusi gyümölcs. Héja rózsaszínes, vöröses, kemény és rücskös. A gyümölcs húsa fehér, mely a sötétbarna magot rejti, íze édeskés és az ananászra emlékeztető. A gyümölcs mindemellett igen lédús, ezért többféleképpen is feldolgozható. Én kimondottan szeretem. Bizony hamarosan itt van az ebédidő. Mindenkinek nagyon jó étvágyat kívánok az ebédidőre. Ebédjéhez. A mikrofonnál Völgyi Zsuzsi voltam, legyen csodálatos szép napotok, élvezétek még a napsütést, és a Dik Rádiót pedig továbbra is hallgassátok, a mikrofont pedig innentől átadom Patai Annának. A viszonthallásra, sziasztok!

Rádió Dick. Romákról, nem csak romáknak. Ikonikus dallamok, felejthetetlen dalszövegek. A 100.3 Rádió Dickben minden hétvégén déltől Húzdrá cigány. Elhozzuk az egyedülálló hangzású kávéházi cigányzenéket. Minden hétvégén déltől garantált a jó hangulat a Húzdrá cigányban. 100.3 Rádió Dick. Romákról, nem csak romáknak. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Dickben.

0: több eszközt biztosítani. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem ünnepi szenátusi ülésen nyitotta meg 392. tanévét, amelyen Darázs Lénárd rektor az intézményt a hitelesség és a kiválóság szimbólumaként jellemezte. Darázs Lénárd rámutatott, hogy az ELTE a nemzetközi rangsorok alapján a világ egyetemeinek legjobb 2%-ába tartozik, és több mint 500 nemzetközi kapcsolattal rendelkezik. Az ünnepségen elhangzott, hogy az ELTE ragaszkodik az érték alapú működéshez, amely nem fér össze az autoriter politikai rendszerekkel. A rektor hangsúlyozta, hogy az egyetem elkötelezett az autonómia, a tanszabadság és a tudomány szabadságának megőrzése mellett. Egészségnapot tartanak szeptember 26-án Újpesten az Újpesti Futó és Kerékpáros Fesztivállal egy időben. A programnak a Karinti Frigyes magyar-angol két tanítási nyelvű általános iskola ad otthont reggel 8 és délután 2 között. A résztvevők többek között vércukor, vérnyomás és koleszterin szintmérésen, PSA szűrésen, oxigénszaturáció és testösszetételmérésen vehetnek részt. Regisztrációval gyermekortopédiai és gyermekfogászati szűrés is elérhető lesz. Dietetikus gyógytornász és mentálhigiénész szakember is várja az érdeklődőket, emellett újraélesztési oktatást és mentális állapotfelmérést is tartanak.
1: Ezek voltak a 100.3 rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Indul a Húzd rá cigány a 100.3 rádiódikben.
2: Gyere fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diknóta.
1: Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik.

bajuszomat. Nincsen nekem se pénzem, se asztalom, se cégem, elhagyott a tága kis feleségem. De nincsen nekem se pénzem, se asztalom, se cégem, elhagyott a tága kis feleségem.

alegría.

0: piros ajakat. Jaj, de nincsen, nekem nincsen, ráír te az árva szíved. Jaj, de nincsen, nincsen, kincsen, ráír te az árva szíved.
1: A műsor, amiben elhúzzuk a nótát. Húzd rá, cigány, a Rádió Digben.

szeretek én. Erre gyere csak, majd megcsókollak, úgy is tudom, hogy az enyém vagy. Erre gyere csak, majd megcsókollak, úgy is tudom, hogy az enyém vagy.

0: csak ilyen neki volna a falu. De sok szőke kislány, de sok barna kislány maradna párkán.
1: Buzdrá cigány. Kávéházi zenék csak a Rádió Digben.

gyerekek, állandóan oszva kerja, nem engedd be hozzá éjszakára, de állandóan oszva kerja, nem engedd be.

0: délben ismét jelentkezünk. Rádió Dick. Romákról, nem csak romáknak. A Rádió Dickben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem. Aki a kívánságokat teljesíti, Bódi Csabi Junior, Bódi Kívánság Show. A 100.3 Rádió Dickben. A műsor termék megjelenítés tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Dickben.
1: Szennyező NMP oldószert mutattak ki az iváncsai SK-on akkumulátorgyár belső monitoring kutyában, ami elővigyázatosságból a helyi furt kutak ellenőrzését tette szükségessé. A magzatkárosító hatású anyagról az üzem az augusztus 28-i észlelést követően azonnal értesítette a hatóságokat és az önkormányzatot. Molnár Tibor polgármester haladéktalanul elrendelte a falubeli kutak vizének bevizsgálását a lakosság biztonsága érdekében. A történtek a vezetés ivóvízhálózatot nem érintik, mivel az Ercsi felől érkezik a településre.

0: állami tartozásokra hivatkozva bizonytalan helyzetbe hozva több száz családot. Míg a budapesti iskola most újra megnyithatja kapuit, a MET szintén bezáratott Szegedi intézménye a tervek szerint csak a következő tanévben indulhat újra. A kormány teljes körű vizsgálatot rendelt el a Duna alacsony vízállása miatt a paksi atomerőműnél kialakult kritikus helyzet feltárására. A csütörtöki magyar közlönyben megjelent határozat szerint a vizsgálatnak ki kell térnie a korábbi kockázatok kezelésére, valamint az esetleges mulasztásokra is. A feladattal a gazdasági és energetikai minisztert bízták meg több társtárca bevonásával, a jelentés elkészítésének határideje szeptember 11.
1: Ezek voltak a 100.3 rádiódik hírei. Időjárás.
2: Ma kezdetben sok napsütésre számíthatunk, majd észak, északnyugat felől egy hideg front hozhat több felhőt az égre, de csak elszórtan alakulhat ki futó zápor, esetleg zivatar, a legtöbb helyen megmarad a csapadékmentes idő. A nyugatias szél egyre több felé északnyugatira, északira fordul, és sok felé kell számítani erős, helyenként viharos széllökésekre. A front előtt még 24 és 34 fok közé melegedhet a levegő, délen, délkeleten várható a legmelegebb idő. Szép napot kívánok mindenkinek!
1: Közlekedési hírek.
2: Hétvégi forgalom korlátozásokra és lezárásokra kell készülni Budapesten, egy nagyszabású futóverseny, valamint labdarúgó mérkőzések miatt. A korlátozások a főváros szinte összes belső kerületét érintik majd. Teljes többnapos útlezárások a következők. Pázmány Péter sétány, egészen este 9-ig teljesen lezárják a Műegyetem rakpart és a Dombóvári út közötti szakaszt. Vasárnap pedig szakaszos és időszakos lezárásokra kell számítani a Műegyetem rakpart és a Magyar Tudósok körútjánál, a Budai alsórakpartnál és a Pesti alsórakpart teljes érintett szakaszánál, a Szabadsághídnál és a Szent Gellért térnél. Parkolási tilalmakra is készülni kell, a lezárások mellett több helyszínen parkolási tilalom is életbe lép, egyes korlátozások már egyébként pénteken megkezdődtek, majd pedig szombaton és vasárnap további útszakaszokra és parkolókra terjednek ki. Balesetmentes közlekedést.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termékmegjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
3: Gyere fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dicknóta.
1: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick.
2: 100.3 rádiódik romákról, nem csak romáknak. Patai Anna vagyok, és annyira sokat emlegettem ezt a hétvégét, hogy bizonyos szeptember első hétvégéje, hogy alig vártam, hogy így köszöntselek benneteket. Én tényleg igyekszem mindennek örülni, ami velünk történik az életben. Az élet ilyen kis apró örömeinek is, mint hogy például már szeptember van. És hát ezért legyünk őszinték, az időjárás rendkívül kegyes még hozzánk. Azt gondolom, hogy azért elég jó az előrejárás szeptembert illetően, ugyanis az a helyzet, hogy a következő 30 napban kellemes, és hát ha jól tudom és jól láttam, akkor igazából szeptember vége környékén jöhet az az igazi őszies lehűlés, amit én egyébként nagyon-nagyon szeretek, szerintem annak is megvan a hangulata, de most menjünk és zenéljünk egyet, indítsuk el az órát, aztán jövök hozzátok vissza.

0: Szia!
1: 100.3 Rádió Dikromákról, nem csak romáknak. Patai Anna vagyok, gyönyörű napot nektek, sziasztok! Hát nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy velem tartotok, csekkoljuk az időjárást, közlekedést, de most elsősorban igaz, csak a mai napot nézzük meg, aztán pedig lehet, hogy a következő óra elején részletesen megnézzük, hogy milyen időre számíthatunk ebben a hónapban, de elég a beszédből, jöjjenek a friss hírek!
2: Időjárás.
1: Ma kezdetben sok napsütésre számíthatunk, majd észak-északnyugat felől egy hideg front hozhat több felhőt az égre, de csak elszórtan alakulhat ki futó zápor, esetleg zivatar, a legtöbb helyen megmarad a csapadékmentes idő. A nyugatias szél egyre több felé északnyugatira, északira fordul, és sok felé kell számítani erős, helyenként viharos széllökésekre. A front előtt még 24 és 34 fok közé melegedhet a levegő, délen, délkeleten várható a legmelegebb idő. Szép napot kívánok mindenkinek!
2: Közlekedési hírek.
1: Hétvégi forgalom korlátozásokra és lezárásokra kell készülni Budapesten, egy nagyszabású futóverseny, valamint labdarúgó mérkőzések miatt. A korlátozások a főváros szinte összes belső kerületét érintik majd. Teljes többnapos útlezárások a következők. Pázmány Péter sétány, egészen este 9-ig teljesen lezárják a Műegyetem rakpart és a Dombóvári út közötti szakaszt. Vasárnap pedig szakaszos és időszakos lezárásokra kell számítani a Műegyetem rakpart és a Magyar Tudósok körútjánál, a Budai alsórakpartnál és a Pesti alsórakpart teljes érintett szakaszánál, a Szabadsághídnál és a Szent Gellért térnél. Parkolási tilalmakra is készülni kell, a lezárások mellett több helyszínen parkolási tilalom is életbe lép, egyes korlátozások már egyébként pénteken megkezdődtek, majd pedig szombaton és vasárnap további útszakaszokra és parkolókra terjednek ki. Balesetmentes közlekedést!

95.3 Rádió Dík romákról, nem csak romáknak. Én itt a mikrofon mögött Patai Anna vagyok, és hát még mindig meglepődve mondom azt, hogy egészen elképesztő, hogy vége van az első órának. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm, hogy ebben az órában velem tartottatok, és akkor a következő órában lecsekkoljuk közösen, hogy milyen időre számíthatunk ebben a hónapban, mert hát azért nyilván szeptember van, és számítanunk kell arra, hogy azért picit hűlni fog a levegő. Ezt pedig a következő órában csekkoljuk közösen.

0: Francesco.
1: A műsor termék megjelenítés tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Dickben.
2: A kormány stratégiailag kiemelt jelentőségűvé minősítette a 300 milliárdos zuglói irodaház projekt két cégének csődeljárását. A Bayer Constructhoz és a ZVK Development Kft.-hez az állami tulajdonú Nemzeti Reorganizációs Nonprofit Kft.-t rendelik ki vagyonfelügyelőként, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter hangsúlyozta, a két cég nem csak a bosnyák téri beruházás miatt fontos, a Magyar Fejlesztési Bank kitettsége a Bayer csoporttal szemben mintegy 207 milliárd forint közpénz, hitelek, kötvények és állami garanciák formájában. Október 1-től visszakerül a javítóintézeti hálózat a gyermekvédelemhez. A törvény életbe lépésével a rendvédelmi és büntetés végrehajtási szervek elvesztik a javítóintézetek operatív irányítását. A változás legfőképpen azt a mintegy 300 fiatalkorút érinti, akik eddig büntetés végrehajtási környezetben voltak. A javítóintézeteknél elhelyezett fiatalkorúak oktatási kötelezettségeit pontosítják, hangsúlyt fektetve a köznevelésben való részvételre, a testi kényszer alkalmazásának szabályai pedig szigorodnak. Új szabályozásként bevezetésre kerül a javítóintézeti tanács.

0: és következtében az útpatkának, majd egy parkolás gátló oszlopnak csapódott. A baleset következtében a vétlen sofőr, egy 62 éves férfi a helyszínen életét vesztette, utasát a mentők súlyos sérülésekkel vitték kórházba. A másik autó vezetője és utasa az elsődleges adatok szerint könnyű sérüléseket szenvedett.
1: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. Időjárás.
2: Ma kezdetben sok napsütésre számíthatunk, majd észak-északnyugat felől egy hideg front hozhat több felhőt az égre, de csak elszórtan alakulhat ki futó zápor, esetleg zivatar, a legtöbb helyen megmarad a csapadékmentes idő. A nyugatias szél egyre több felé északnyugatira, északira fordul, és sok felé kell számítani erős, helyenként viharos széllökésekre. A front előtt még 24 és 34 fok közé melegedhet a levegő, délen, délkeleten várható a legmelegebb idő. Szép napot kívánok mindenkinek!
1: Közlekedési hírek.
2: Hétvégi forgalom korlátozásokra és lezárásokra kell készülni Budapesten, egy nagyszabású futóverseny, valamint labdarúgó mérkőzések miatt. A korlátozások a főváros szinte összes belső kerületét érintik majd. Teljes többnapos útlezárások a következők. Pázmány Péter sétány, egészen este 9-ig teljesen lezárják a Műegyetem rakpart és a Dombóvári út közötti szakaszt. Vasárnap pedig szakaszos és időszakos lezárásokra kell számítani a Műegyetem rakpart és a Magyar Tudósok körútjánál, a Budai alsórakpartnál és a Pesti alsórakpart teljes érintett szakaszánál, a Szabadsághídnál és a Szent Gellért térnél. Parkolási tilalmakra is készülni kell, a lezárások mellett több helyszínen parkolási tilalom is életbe lép, egyes korlátozások már egyébként pénteken megkezdődtek, majd pedig szombaton és vasárnap további útszakaszokra és parkolókra terjednek ki. Balesetmentes közlekedést.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick. Indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
3: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egyre kellik szól nektek a diklóban.
1: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick.
2: .3 Rádió Dick, romákról, nem csak romáknak. Továbbra is Patai Anna vagyok itt a mikrofon mögött, és hát az a helyzet, hogy igazából elindítjuk ezt az órát közösen, és még egyébként itt is leszek veletek egészen 18 óráig, na de ígértem, hogy ebben az órában megnézzük, hogy milyen időre számíthatunk a szeptemberi hónapban, mert hogy az előrejelzések szerint körülbelül szeptember 8-áig, tehát a jövő hét kedd, szerda, csütörtök környékéig marad ez a 30 plusz fok, aztán pedig ha minden igaz és jól látom, akkor fokozatosan kezd el hűlni a levegő, például már 10-11-e környékén csak 25 fokra számíthatunk, aztán pedig ez egyre csak csökken, de azért én úgy látom, hogy ebben a hónapban ennél kevesebb nem igazán lesz. Ahol már kevesebbre számíthatunk, már mint a nappali csúcshőmérsékletet illetően, ahol már kevesebbre számíthatunk, az majd október 1-e lesz. Na de hát az még eléggé messze van, ahol már egyébként 16-18 fokos hűvösre számíthatunk. Addig is szerintem élvezzük ki a napsugarakat, és ha tehetjük, akkor legyünk szabadban minél többet. Persze nem azt mondom, hogy ősszel nem lehet szabadban lenni. Én azt gondolom, hogy nagyon szuper őszi programok is vannak, és erről majd a következő hetekben fogok is nektek mesélni, mert egy csomó jó ingyenes programban, ahova el tudtok menni családdal, és végre szabadban tudtok lenni, és nem sültök meg a 48 fokban. Na de hát erről majd későbbiekben beszélünk. Elindítjuk ezt az órát, és akkor a következő megszólalásnál meghozom a friss közlekedéssel kapcsolatos infókat is.

0: szólj hozzá te is! Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak.
1: 100.3 Rádió Dík romákról, nem csak romáknak. Patai Anna vagyok, sziasztok! Hát nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy itt vagytok velem, és hát akkor jöjjenek is a friss közlekedési hírek, aztán pedig jövök hozzátok vissza.
0: Időjárás.
1: Ma kezdetben sok napsütésre számíthatunk, majd észak-északnyugat felől egy hideg front hozhat több felhőt az égre, de csak elszórtan alakulhat ki futó zápor, esetleg zivatar, a legtöbb helyen megmarad a csapadékmentes idő. A nyugatias szél egyre több felé északnyugatira, északira fordul, és sok felé kell számítani erős, helyenként viharos széllökésekre. A front előtt még 24 és 34 fok közé melegedhet a levegő, délen, délkeleten várható a legmelegebb idő. Szép napot kívánok mindenkinek!
0: Közlekedési hírek.
1: Hétvégi forgalom korlátozásokra és lezárásokra kell készülni Budapesten, egy nagyszabású futóverseny, valamint labdarúgó mérkőzések miatt. A korlátozások a főváros szinte összes belső kerületét érintik majd. Teljes többnapos útlezárások a következők. Pázmány Péter sétány, egészen este 9-ig teljesen lezárják a Műegyetem rakpart és a Dombóvári út közötti szakaszt. Vasárnap pedig szakaszos és időszakos lezárásokra kell számítani a Műegyetem rakpart és a Magyar Tudósok körútjánál, a Budai alsó rakpartnál és a Pesti alsó rakpart teljes érintett szakaszánál, a Szabadsághídnál és a Szent Gellért térnél. Parkolási tilalmakra is készülni kell, a lezárások mellett több helyszínen parkolási tilalom is életbe lép, egyes korlátozások már egyébként pénteken megkezdődtek, majd pedig szombaton és vasárnap további útszakaszokra és parkolókra terjednek ki. Balesetmentes közlekedést!

0: kérdésed, a Rádió D-re számíthatsz. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
1: Eltűntem, mert hogy átadtam a helyemet a híreknek, aztán pedig a zenéknek, és most megint át kell adnom a helyemet a zenéknek, mert hogy lezárom az órát, és legközelebb a következő órában találkozunk egymással. Ráadásul a következő órán elején megnézzük, hogy a mai napon milyen névnaposokat ünneplünk, úgyhogy érdemes lesz fülelni és velem tartani.

lesz ez, mint egy angyal, aki a válladon ül. Hogyha bántanak, és úgy érzed, mint ennek vége. Ez a kis angyal a füledbe suttogja majd, azt mondja, állj fel, te gazember!

0: 100.3 Rádiódik.
1: Sunen Romale.
0: A műsor termék megjelenítés tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódikben.
2: Csúzlival lőtt csapágygolyókat egy üzlet felé egy 51 éves férfi szeptember 2-án reggel a fővárosban, a Pesterzsébeti téglagyár téren, közölte a budapesti rendőrfőkapitányság. A csapágygolyók megrongálták a bolt kirakatát, valamint egy közeli lakás erkélyének korlátját és ablakát is. A nyomozók az elkövető lakcímén tartott kutatáson egy csúzlit hozzátartozó gumiszalagokat és több csapágygolyót találtak és foglaltak le. A férfit őrizetbe vették. Felfüggesztett szabadságvesztésre ítélték a kállói idős otthon vezetőjét, mert többször pénzt vett le az egyik elhunyt lakó bankszámlájáról, közölte a Budapest környéki törvényszék a honlapján. A vádlott egy kállói idős otthon vezetőjeként megszerezte az egyik ott lakó 2024 április 1-én elhunyt idős ember bankkártyáját, amellyel tucatnyi jogosulatlan meghatalmazás nélküli tranzakciót hajtott végre, így a sértett örökösének összesen 1,3 millió forint kárt okozott. A European 1500 fős HVG által megrendelt kutatása szerint rendkívül megosztja a magyarokat a palack visszaváltási rendszer, különösen a fővárosiak és a vidékiek körében. Míg országosan 41% elégedett és 25% elégedetlen, Budapesten megfordul az arány, és az elégedetlenek vannak többségben. A kritikusokat leginkább maga a visszaváltási eljárás zavarja, de sokan a szétdobált szemetet és a közbiztonság romlását nevezik meg fő problémaként. A fővárosiak közel negyede érzi úgy, hogy lakókörnyezete lezüllött a palackgyűjtés miatt, és a válaszadók 4%-át érte már emiatt személyes fenyegetés. Rekordot jelentő 24 ezer fős mezőnnyel rajtol el vasárnap a 41. Vizer Budapest félmaraton. A Budapest Sportiroda tájékoztatása szerint a Pázmány Péter sétányon egy 88 kiállítót felvonultató

0: északira fordul, és sokfelé kell számítani erős, helyenként viharos széllökésekre. A front előtt még 24 és 34 fok közé melegedhet a levegő, délen, délkeleten várható a legmelegebb idő. Szép napot kívánok mindenkinek!
1: Közlekedési hírek.
0: Hétvégi forgalom korlátozásokra és lezárásokra kell készülni Budapesten, egy nagyszabású futóverseny, valamint labdarúgó mérkőzések miatt. A korlátozások a főváros szinte összes belső kerületét érintik majd. Teljes többnapos útlezárások a következők. Pázmány Péter sétány, egészen este 9-ig teljesen lezárják a Műegyetem rakpart és a Dombóvári út közötti szakaszt. Vasárnap pedig szakaszos és időszakos lezárásokra kell számítani a Műegyetem rakpart és a Magyar Tudósok körútjánál, a Budai alsórakpartnál és a Pesti alsórakpart teljes érintett szakaszánál, a Szabadsághídnál és a Szent Gellért térnél. Parkolási tilalmakra is készülni kell, a lezárások mellett több helyszínen parkolási tilalom is életbe lép, egyes korlátozások már egyébként pénteken megkezdődtek, majd pedig szombaton és vasárnap további útszakaszokra és parkolókra terjednek ki. Balesetmentes közlekedést.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick. Indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
2: Gyertek, fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dickóban.
1: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick.
0: Itt a 100.3 Rádió Dick, romákról, nem csak romáknak. Patai Anna vagyok, és ígértem, hogy lecsekkoljuk, hogy kiket ünnepelünk ma, kinek van ma névnapja. Ma, szeptember 5-én Lőrinc és Viktor névnap van, úgyhogy drága Viktorok, Lőrincek, Isten éltessen benneteket. Egyébként ezen kívül még a mai napon ünneplik a nevüket az Albertek, Alpárok, Bertinák, Enzók és Larinák és Oféliák és Romulusok is, úgyhogy nagyon-nagyon boldog névnapot nektek, remélem, hogy boldoggal telik ez a mai nap, és tényleg, hogyha van ismerősötök, akiket így hívnak, akkor ne felejtsétek el őket felköszönteni, nem ajándékkal, hanem a gondolat, hogy eszébe juttok, és szerintem ez egy nagyon kedves gesztus, úgyhogy ne felejtsétek el őket köszönteni.

Akaratom ellenére cikáztak a gondolatok, tovább lépek el valaki más. Régen az hittem egy angyal, de kinőtt a szarva és csapdák a telit. Megismertem a lelket, a jellemet, minden mozdulat kiábrándít.

0: hozzád!
1: Ez itt a Rádió X 100.3, Patay Anna vagyok, és gyönyörű napot nektek továbbra is. Na hát az a helyzet, hogy egy rövid beköszönésre érkeztem hozzátok, mert hogy egyébként az a helyzet most már, hogy megyünk és akkor lecsekoljuk a közlekedést, az időjárást, egy csomó-csomó mindent, úgyhogy utána is érdemes lesz itt maradni.
2: Időjárás.
1: Ma kezdetben sok napsütésre számíthatunk, majd észak-északnyugat felől egy hideg front hozhat több felhőt az égre, de csak elszórtan alakulhat ki futó zápor, esetleg zivatar, a legtöbb helyen megmarad a csapadékmentes idő. A nyugatias szél egyre több felé északnyugatira, északira fordul, és sok felé kell számítani erős, helyenként viharos széllökésekre. A front előtt még 24 és 34 fok közé melegedhet a levegő, délen, délkeleten várható a legmelegebb idő. Szép napot kívánok mindenkinek!
2: Közlekedési hírek.
1: Hétvégi forgalom korlátozásokra és lezárásokra kell készülni Budapesten. Egy nagyszabású futóverseny, valamint labdarúgó mérkőzések miatt. A korlátozások a főváros szinte összes belső kerületét érintik majd. Teljes többnapos útlezárások a következők. Pázmány Péter sétány, egészen este 9-ig teljesen lezárják a Műegyetem rakpart és a Dombóvári út közötti szakaszt. Vasárnap pedig szakaszos és időszakos lezárásokra kell számítani a Műegyetem rakpart és a Magyar Tudósok körútjánál, a Budai alsó rakpartnál és a Pesti alsó rakpart teljes érintett szakaszánál, a Szabadsághídnál és a Szent Gellért térnél. Parkolási tilalmakra is készülni kell, a lezárások mellett több helyszínen parkolási tilalom is életbe lép, egyes korlátozások már egyébként pénteken megkezdődtek, majd pedig szombaton és vasárnap további útszakaszokra és parkolókra terjednek ki. Balesetmentes közlekedést.
2: A mi hangunk hallatszódik. 100.3 Rádió Dix.

romáknak. Remélem, hogy jól vagytok, remélem, hogy minden szuper veletek, én pedig nagyon hálásan köszönöm, hogy az elmúlt időben velem tartottatok. Most azonban lezárom az órát, és a következő órában kifejezetten roma hírekkel foglalkozunk majd. A kedvenc órám következik egyébként, azért azt szeretném hozzáfűzni. Úgyhogy a következő órában talizunk egymással, ne menjetek sehova, továbbra is hallgassátok a Rádió Diket.

0: A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádiódíkben.
1: Országos élő környezet felügyeleti főhatóság néven 10 év után újra önálló környezetvédelmi hivatal jön létre Magyarországon, jelentette be Köböl Anita kormány szóvívő. A pénteki tájékoztatás szerint az új szervezet felállítása egy korábbi kormányzati ígéret teljesítése, amely a természetvédelmi intézményrendszer megerősítését és a szakmai függetlenség garantálását szolgálja. Az átfogó hatáskörű hivatal a környezet és természetvédelem mellett a hulladékgazdálkodási, állatvédelmi, erdészeti, klímavédelmi és vízgazdálkodási feladatokat is ellátja majd. A főhatóság kiemelt feladata lesz továbbá, hogy országos szintre emelje az akkumulátorgyártáshoz és az akkumulátor hulladékkezeléséhez kapcsolódó engedélyezési, ellenőrzési és szankcionálási eljárásokat. A Mohácsi Dunahíd beruházásának felülvizsgálatával mintegy 74-76 milliárd forint közpénzt takarít meg a kormány, jelentette be Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A döntés értelmében maga a híd megépül, de leállítják azt az utólag hozzácsapott projektelemet, amely az alföldi oldalon indokolatlanul kétszer két sávosra bővítette volna a csatlakozó utat a tervezett kétszer egy sáv helyett. A miniszter rámutatott, hogy a forgalmi előrejelzések alapján még 2050-ig sem lenne indokolt a négy sávos kialakítás ezen a szakaszon, ahol az építkezés még nem kezdődött el. A felülvizsgálatból származó megtakarítást nem vonják ki a szektorból, hanem az országos közúthálózat felújítására fordítják. Az új kormányzat olyan digitális állam kiépítését tervezi, ahol a munkatársak ésszel használják a mesterséges intelligenciát az állampolgárok segítésére, mondta Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszter a Republikon Intézet pénteki budapesti konferenciáján. A tárcavezető kiemelte, hogy a technológia robbanásszerű fejlődése előtt állunk, ami komoly kihívást jelent és nagy felelősséget ró a vezetőkre. A háttérben zajló munka során az állami rendszereket úgy kell biztonságosan és átláthatóan összehangolni, hogy azok hosszú távon is jól működjenek. A miniszter hangsúlyozta, az állam célja nem az adatok felhalmozása, hanem az, hogy a társadalom tagjai maguk dönthessenek saját adataik megosztásáról.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. Időjárás.
2: Ma kezdetben sok napsütésre számíthatunk, majd észak-északnyugat felől egy hideg fronthoz.

0: egy nagyszabású futóverseny, valamint labdarúgó mérkőzések miatt. A korlátozások a főváros szinte összes belső kerületét érintik majd. Teljes többnapos útlezárások a következők. Pázmány Péter sétány, egészen este 9-ig teljesen lezárják a Műegyetem rakpart és a Dombóvári út közötti szakaszt. Vasárnap pedig szakaszos és időszakos lezárásokra kell számítani a Műegyetem rakpart és a Magyar Tudósok körútjánál, a Budai alsórakpartnál és a Pesti alsórakpart teljes érintett szakaszánál, a Szabadsághídnál és a Szent Gellért térnél. Parkolási tilalmakra is készülni kell, a lezárások mellett több helyszínen parkolási tilalom is életbe lép, egyes korlátozások már egyébként pénteken megkezdődtek, majd pedig szombaton és vasárnap további útszakaszokra és parkolókra terjednek ki. Balesetmentes közlekedést.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termékmegjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
2: Most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dicknóta.
1: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick.
0: 100.3 rádiódik romákról, nem csak romáknak. Hát sziasztok, én Patai Anna vagyok itt a mikrofon mögött, és hát nagyon szépen köszönöm, hogy itt vagytok velem. Ez az óra a romákról szól, a roma hírekről konkrétan. Én nagyon-nagyon szeretem egyébként ezt az órát, azt gondolom, hogy ez a legértékesebb óráink közé tartozik, ugyanis egy roma rádióban roma hírekkel foglalkozni szerintem egy hatalmas áldás, úgyhogy mindenképpen fontosnak tartom, hogy ezt az órát igazán jól kihasználjuk, úgyhogy ez azt jelenti, hogy a következő megszólalás után kifejezetten roma hírekkel foglalkozunk, lejátszok pár roma hírt a hétről, addig is zenélünk egyet, tekerjétek fel a hangerőt és érezzétek jól magatokat.

0: 100.3 Rádiódik romákról nem csak romáknak, mosolygós szép délután nektek, drága Rádiódik hallgatók. Ígértem, hogy lejátszok pár fontos roma hírt a hétről, amiről egyébként nagyon nehéz dönteni, hogy melyek legyenek azok a hírek, de hát muszáj, úgyhogy érkezzenek most a roma hírek itt a Rádiódiken a következő percekben.
1: Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódikben.
0: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Pege Aladár, magyar cigány bőgőművész, zeneszerző, a magyar jazz kiemelkedő alakja. Világhírű nagybőgős, zseniálisan improvizáló virtuóz, akit nemzetközi kritikusok a nagybőgő Paganini néven is emlegettek. Egyszerre játszott klasszikus zenét és jazzt. E kétféle elhivatottság sajátos kölcsönhatása egyéni szint adott játékának. Pege Aladár 1939. október 8-án született Budapesten. Neves kispesti nagybőgős családból származott a Bartók Béla Zeneakadémián, a Liszt Ferenc Zeneakadémián és 1975 és 1978 között Reinhold Zeperes professzor irányításával Nyugat-Berlinben is tanult. Ő volt Herbert von Karajan szóló bőgőse a berlini filharmonikus zenekarban. 1978-tól a zeneművészeti főiskola docense volt, egészen nyugdíjba vonulásáig. Nemzetközi bemutatkozása a Bled városban megrendezett jazzfesztiválon történt 1963-ban. Számtalan külföldi városban fellépett, mint például Montreux-ben 1970-ben és Bombay-ban 1980-ban, ahol nagy sikereket ért el. 1967-től együttesében játszott Babos Gyula, 1964-től időszakosan Kőszegi Imre, Lakatos Dezső, illetve fiatalabb muzsikusok, köztük Szabó Ferenc, Horányi Sándor, Makó László, Tarnócki Péter és Németh János. 1969-ben a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola nagybőgő tanszakán szerzett diplomát, tanárai Montág Lajos és Tibai Zoltán voltak. Már több évvel azt megelőzően kezdett el hangversenyeket adni, vidéken és Budapesten is rendszeres fellépője volt az egyetemi színpadnak. Évtizedekig koncertezett Magyarországon és a világ több kontinensének számos neves előadóhelyén. Fellépett többek között a New York-i Carnegie Hall-ban Herbie Hancock együttesének vendégszólistájaként, ami azért is emlékezetes, mert akkor kapta meg a világ legjobb nagybőgősének tartott Charles Mingus hangszerét ajándékba a művész özvegyétől. Halálának évében ünnepelte első színpadra lépésének 50. évfordulóját, 2006. szeptember 23-án hunyt el. Már az anyaméhben pengettett köldököd, ördögöd van Ali, angyali ördögöd, Utasi József, Pegéről írt verse. Pege Aladár Emlékbizottság 2008. október 15-én Pege halála után megalakult a nagybőgő művész felesége kezdeményezésére a Pege Aladár Emlékbizottság, amely Pege szellemi hagyatékának megőrzésére, továbbadására és emlékének ápolására.
1: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Roma hírei. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódikben.
0: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Ösztöndíj pályázat roma tanulók és hallgatók részére 2026-2027-es évre. Ösztöndíj pályázat lesz roma hallgatók részére. FAD nagyközség önkormányzata tanulmányi ösztöndíj pályázatot hirdet a faddi roma tanulók, hallgatók részére tanulmányi sikerességük előmozdításának támogatására. FAD nagyközség önkormányzata tanulmányi ösztöndíj pályázatot hirdet a fél évre alap, közép és felsőfokú tanulmányokat folytató faddi lakóhelyű roma tanulók részére tanulmányi sikerességük előmozdítása céljából. A tanulmányi ösztöndíj pályázat alprogramjai: első, alap és középfokú oktatásban tanuló nappali levelező, esti tagozatos és távoktatásban tanulók ösztöndíja. Második, felsőfokú oktatásban tanuló nappali levelező, esti tagozatos és távoktatásban tanuló hallgatók ösztöndíja. Az egyes alprogramokra vonatkozó pályázati feltételek és tudnivalók az alprogramokról szóló mellékletben találhatók meg az interneten. A rendelkezésre álló keret összeg: az első és második alprogram pályázó részére az önkormányzat 2026 évi költségvetésében roma tanulmányi ösztöndíjok címen elkülönített keret erejéig nyújt támogatást. Pályázatot nyújthatnak be, az egyes alprogramok felhívásaiban részletesen meghatározott feltételeknek megfelelő tanulók és hallgatók. A tanulmányi ösztöndíj pályázaton igényelhető támogatás formája és összege. A pályázaton a pályázati feltételeknek megfelelő tanulók, hallgatók részesülhetnek az egyes alprogramokra vonatkozó mellékletekben meghatározott mértékű ösztöndíj támogatásban. A tanulmányi ösztöndíj támogatás havonta kerül folyósításra, az előbb leírtaknak és elmondottaknak megfelelően. A tanulmányi ösztöndíj pályázat benyújtásának módja, helye és határideje. A pályázat magyar nyelven kizárólag a pályázat kiírója által kiadott, az adott pályázati kategóriának megfelelő pályázati adatlapon nyújtható be. Az adatlap sem tartalmában, sem alakjában nem változtatható meg. A pályázati dokumentációt a pályázati felhívásban közölteknek megfelelően hiánytalanul, azaz a pályázati formanyomtatvány minden kérdésére választ adva, és az egyéb a pályázati felhívásban és az adatlapban előírt mellékletek becsatolásával kell benyújtani. A határidő alap- és középfokú oktatásban résztvevők részére 2026. szeptember 16-a, felsőfokú tanulmányokat folytató hallgatók részére 2026. szeptember 16-a. Fontos, az elbírálás kora postai bélyegző dátumát veszik figyelembe, a határidőn túl postára adott pályázat már érvénytelen. A pályázatot egy eredeti példányban zárt borítékban FAD Nagyközség önkormányzata címére ajánlott küldeményként kérik eljutatni, vagy legkésőbb a beadási határidő utolsó napján 16 óráig személyesen leadni. További információkat az interneten megtalálnak.
1: Ezek voltak az FM 100.3 rádió diploma hírei. A mi hangunkon, rólunk, neked 100.3 rádiódik.

0: csodálatosan szép napot nektek. Sziasztok, Patai Anna vagyok a mikrofon mögött, és nagyon szépen köszönöm, hogy ebben az órában is velem tartottatok. A következő órában már egy olyan témával készülök nektek, ami kicsikét beszélgetősebb, és érdekel is egyébként a véleményetek, úgyhogy nyugodtan írjátok meg SMS-ben a 06303030-as telefonszámra. Az a helyzet, hogy én nekem nagyon-nagyon jól esik, hogyha leírjátok ti is a véleményeiteket azzal kapcsolatosan, amit vagy amiről mesélni fogok, úgyhogy kérlek, hogy tartsatok velem a kövi percekben is és órákban is.
1: A mi zenéink változatosan rádiódik.

0: műsor termékmegjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódikben.
1: Az oktatási hivatal felbontotta a Dériné közhasznú non-profit Kft.-vel kötött együttműködési megállapodását, amelynek értelmében a program színházi és drámapedagógiai anyagai bekerülhettek volna az iskolai oktatásba, jelentette be Lannert Judit oktatási miniszter. A döntés előzménye, hogy a színházi szakma több képviselője tiltakozott a megállapodás ellen, míg Nagy Ervin kultúráért felelős államtitkár politikai utóvéd harcnak nevezte a szerződéskötést és az érintett program átvizsgálását ígérte. A miniszter hangsúlyozta, hogy a drámapedagógiai tartalmakat a jövőben a szakmával és a kultúráért felelős tárcával egyeztetve választják majd ki. A döntésre reagálva a Dériné program sajnálatát fejezte ki, kiemelve, hogy céljuk nem a terület kisajátítása, hanem csupán egy plusz szakmai alternatíva nyújtása volt. Egy férfi engedély nélkül kezdte meg a fák és bokrok metszését a Bosnyák téren, a Bolgár kertész szoborcsoport környezetében, közölte a Zuglói önkormányzati rendészet. A férfi a rendészek érkezése előtt elhagyta a helyszínt, de rövid időn belül megtalálták és az ágvágó szerszámot is előkerítették. A hatóság szerint a munkát semmilyen hivatalos megrendelés vagy engedély nem támasztotta alá, ezért a növényzetben okozott kár jogellenesnek minősül. A rendészet közölte, hogy a közterületek és a növényzet védelme érdekében a jövőben is fellépnek az engedély nélküli beavatkozásokkal szemben. Az idei balatoni hajózási főszezonban a Bahart kompjain a tavainál valamivel többen, a személyi hajóin 5%-kal kevesebben utaztak, áll a hajózási társaság közleményében. Mint írják, az augusztus eleji tartós kánikula visszafogta a hajózási kedvet. Főként emiatt érte el a társaság 3 nappal később a 2 milliós utasszámot, mint 2025-ben. A Szántó-Tihany között közlekedő kompon a nyári hónapokban 2%-kal nőtt a szállított járművek, míg 4%-kal a kerékpárosok száma a tavalyi adatokhoz képest. A legforgalmasabb kikötők között idén is Badacsony, Fonyód, Balatonfüred és Siófok szerepelt, a legtöbb sétahajózó pedig Balatonfüredről, Keszthelyről és Siófokról indult útnak a szezon értékelő szerint.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. Időjárás.
2: Ma kezdetben sok napsütésre számíthatunk, majd észak, északnyugat felől egy hideg front hozhat több felhőt az égre, de csak elszórtan alakulhat ki futó zápor, esetleg zivatar, a legtöbb helyen megmarad a csapadékmentes idő. A nyugatias szél egyre több felé északnyugatira, északira fordul, és sok felé kell számítani erős, helyenként viharos széllökésekre. A front előtt még 24 és 34 fok közé melegedhet a levegő, délen, délkeleten várható a legmelegebb idő. Szép napot kívánok mindenkinek!
0: Közlekedési hírek.
2: Hétvégi forgalom korlátozásokra és lezárásokra kell készülni Budapesten.

0: Gellért térnél. Parkolási tilalmakra is készülni kell, a lezárások mellett több helyszínen parkolási tilalom is életbe lép, egyes korlátozások már egyébként pénteken megkezdődtek, majd pedig szombaton és vasárnap további útszakaszokra és parkolókra terjednek ki. Balesetmentes közlekedést!
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
2: Kedvenc fiúk, most a rádióban. Egy reggel is szól nektek a Dickóban.
1: Romákról, nem csak romáknak.
3: Rádió Dick.
0: Rádió Dick 100.3, Patai Anna vagyok, és ha hiszitek, ha nem, beköszöntött a szeptember, és elméletileg egyébként papíron ősz van, gyakorlatilag még azért jövő héten lehet egy-egy forróbb nap, aztán pedig jönne a kisebb lehűlés. Erről egyébként már az előző megszólalásokban beszéltem nektek. Na de mivel, hogy azért csak elkezdődött az ősz, hát ezért beszéljünk arról, hogy mik lesznek az idei őszi trendek. Szerintem nem árt ezeket tudni, minden évben azért követjük, és nyilván azért a social media felületeken szembe jönnek velünk ezek a trendek, de arra gondoltam, hogy nézzük már át, és készüljünk fel közösen ezekre a trendekre, mert azért csak szeptember van, gyerekek. Ha egy szóval össze kellene foglalni az őszi divat 2026 hangulatát, akkor az a több lenne. Több volumen, több réteg, több tónus, jóval több önkifejezés, szóval nézzük meg ezt, hogy ezek mit jelentenek. Az elmúlt néhány évben egyébként a divatvilágát főként ez a csendes, luxus, minimalizmus és a praktikum uralta. A 2026-os őszi szezonban azonban új korszak kezdődik, a tervezők látványosan hátat fordítottak a túlságosan visszafogott megoldásoknak, és ismét az egyéniséget helyezték a középpontba. A kollekciók egyébként tele vannak karakteres sziluettekkel, figyelemfelkeltő kombinációkkal, szokatlan arányokkal, és olyan részletekkel, amelyek első látásra talán merésznek tűnnek, mégis meglepően hordhatóak. Na, vágjunk is bele. Hát a kockák, ugyebár, ha van minta, amelyet lehetetlen lesz elkerülni a következő szezonban, az a kocka minta. A skót tartántól a klasszikus Eszterházi kockán át egészen a modern grafikus kockákig minden formája megjelent a kifutókon. A mintázat sokszínűsége azt sugallja, hogy az idei őszön nem egyetlen meghatározó kocka típus lesz divatos, hanem maga a kockás motívum válik az öltözködés egyik legfontosabb vizuális elemévé. A kreatorok egy része ráadásul nem elégedett meg azzal, hogy egyetlen kockás darabot építsen be a szedbe. A különböző méretű, színvilágú, karakterű kockák egymás mellé kerültek, létrehozva ezzel egy tudatosan eklektikus, mégis harmonikus összhatást. A kockás minták egyébként tökéletesen illeszkednek az őszi hangulathoz, melegséget, nosztalgiát és időtlen eleganciát sugároznak, miközben a mostani értelmezéseknek köszönhetően korán sem hatnak konzervatívnak. És azért az ne felejtsük el, hogy ezek a kockás darabok nagyon jól kombinálhatók az egyszerű darabokkal, és hatalmas divasz lesz idén is. Én azt mondom, hogy idén is, mert tavaly is az volt, de hogy idén ősszel is hatalmas divasz lesz, én azt gondolom, a barna nejlon harisnya. Aztán még a tölcsérnyak is nagyon-nagyon nagyot fog menni, elméletileg, a szakértők szerint. A magas, strukturált nyak megoldások már egyébként tavasszal feltűntek a kollekciókban, őszre azonban valódi kulcstrendé válhatnak. A tölcsérnyakú kabátok, jackik egyszerre hatnak futurisztikusan és elegánsan, miközben valódi funkciót is ellátnak a hideg hónapokban vagy hideg estékben, képesek teljesen átformálni egy outfit karakterét. Egy egyszerűbb szabásvonalú kabát sokkal kifinomultabbnak és modernebbnek tűnik általuk, és azért szerintem nagyon-nagyon fontos, hogy azért legyen már praktikus is, tehát én nagyon szeretem a divatot, és szeretem követni is a divatot, de nagyon örülnék, hogyha valóban praktikus is lenne. Menjünk el zenélni, aztán jövök még a trendekkel.

hogy valóban a mi hangunk szóljon, szólj hozzá te is! Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak.

0: 100.3 rádiódikromákról, nem csak romáknak. Mosolyós szép napot nektek, drága rádiódikesek. Én Patai Anna vagyok, és nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy velem tartotok. Hát ebben az órában arról mesélek nektek, hogy mi lesz az idei ősz trend öltözködésben, ugye bár azt gondolom, hogy egyébként ez nyilván egy csajos téma, tehát hagy fűzzem hozzá, hogy a körmökben is, tehát a műköröm, géllak, körömlak vonulatban is azt gondolom, hogy most már azért ezek a kockás, barna, burgundi színek kezdenek újra előjönni. És hát akkor nézzünk tovább, milyen ruhák lesznek egyébként a boltokban, és mivel találkozhatunk majd a leggyakrabban. Hát a derékfodorral. A derékfodor, az a peplum, már tavaly óta reneszánszát éli, azonban a 2026-os, 27-es őszi-téli kollekciókban sokkal látványosabb szerepet kapott. A kreátorok nem egyszerű dekorációként tekintenek a derékvonalból kiinduló fodrokra, hanem egyszerűen egy olyan eszközként, amely képes teljesen új sziluettet teremteni. A peplum így szinte építészeti elemként funkcionál, kiemeli a derekat, miközben tudatosan alakítja a test arányait és szoborszerű hatást kölcsönöz az öltözéknek. Bár a kifutókon látott extra verziók elsősorban inspirációként szolgálnak, de a boltokban is megtaláljuk a hasonló típusú darabokat, én azt gondolom, és ami nagyon nagy előnye az, hogy gyakorlatilag bárki felveheti, és nincsen ahhoz kötve, hogy mondjuk húsosabbnak kell lenned ahhoz, hogy felvehesd, vagy vékonyabbnak kell lenned ahhoz, hogy felvehesd és jól álljon. Tehát azt gondolom, hogy ez a darab bárkinek jól áll. Teljesen mindegy, hogy vékonyabb, hogy húsosabb, jól fog állni, mert ez egy olyan darab, ami tényleg kiemeli a te vonalaidat és gyönyörű szép arányaidat. És akkor ebben az őszi időszakban a lila is egy nagyon fontos szín lesz. Minden szezonnak megvan a maga meghatározó árnyalata, és nagyon úgy tűnik, hogy idén, az őszi téli időszakban ezt a szerepet a lila fogja betölteni. Még az elmúlt években a burgundi, barna, illetve a különféle neutrális tónusok uralkodtak, addig most egy jóval karakteresebb, mégis meglepően sokoldalú szín lép a reflektorfénybe, ez pedig nem más, mint a lila. A tervezők ráadásul nem egyetlen árnyalat mellett tették le a voksukat, különböző bemutatókon egyébként a lila több árnyalatát használták, és itt például látok én egy olyan lila színt is, ami iszonyatosan jól néz ki, és ez egy világosabb árnyalata a lilának, tehát nem kell megijedni, hogy mondjuk ilyen hupi lila szín nem tudtok magatokon elképzelni, például én sem, tehát hogy én összességében nem vagyok egy olyan ember, aki szereti a színeket az öltözködésében használni, ez van, én ezt vállalom, egyes színekhez hozzászoktam, és nagyon nehezen változtatok azokon a színeken, de azt gondolom, hogy ez az ilyen kicsit ilyen májvásabb lilás árnyalatra még én is abszolút nyitott lennék, és akkor visszajön a rétegezés. Na mert hogy az van, hogy ez a rétegezős öltözködés a 2010-es években, biztos ti is emlékeztek rá, hatalmas divat volt, atléta, pólóra atlétát, arra rá egy mellényt, többféle harisnya, cicanadrág, szoknya, stb. Különféle színekkel. Na ez a rétegezés abszolút újra divat lesz, és hát egyébként pedig a ballonfazon is velünk marad ebben az őszi-téli szezonban. A ballonszabás egyszerre tud könnyed és látványos lenni, a lekerekített vonalak mozgást és dinamizmust visznek az öltözékekbe, a ruhadarabok pedig szinte életre kelnek a viselőjükön. Na hát azt gondolom, hogy ez egy nagyon-nagyon szuper izgalmas dolog, és tök jó azt így előre tudni, hogy mire számíthatunk öltözködés téren. Nekünk csajoknak ez egy tök fontos dolog. Most menjünk el zenélni, aztán még egy búcsúszkodásra visszajövök hozzátok.
1: Rádió Dick.
2: Vorba, vorbassa.
1: Rólunk, neked.

100.3 Rádiódik romákról, nem csak romáknak. Mosolygós szép napot nektek, Rádiódik hallgatók. Egy gyors búcsúra jöttem hozzátok, és szeretném megköszönni, hogy velem tartottatok ebben az órában is. Remélem, hogy most már azért ti is jobban tudjátok, hogy mik lesznek az idei őszi-téli trendek. Színekben, ruhaformákban, kiegészítőkben is. Ehhez szerettem volna egy kicsikét hozzájárulni és segíteni nektek a mostani trendek és különböző inspirációk alapján. És hát akkor legközelebb egyébként találkozunk egymással, tudjátok, minden szombaton, vasárnap 13 órától 18 óráig várlak titeket sok-sok szeretettel és sok mosollyal, ez nagyon fontos. Legyen szép napotok, továbbra is hallgassátok a 100.3 Rádiódiket. Sziasztok!

0: műsor termékmegjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódikben.
1: Azonnali hatállyal elbocsátották a csepeli Farkas Bertalan általános iskolából a Fóti Gyermekotthon korábbi igazgatóját, aki szeptembertől gyógypedagógusként dolgozott az intézményben. Kátai Németh Vilmos, szociális és családügyi miniszter pénteken a Facebook oldalán közölte, hogy a volt igazgató korábban több bántalmazási ügyben is érintett volt. A miniszter elmondása szerint az iskola tanulóinak szüleitől több jelzés érkezett a volt igazgató csepeli foglalkoztatásával kapcsolatban. Kátai Németh Vilmos közölte, hogy egyeztetett Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszterrel, akitől azt a tájékoztatást kapta, hogy az érintettet azonnali hatállyal elbocsátották. A Hollywood Vampires szeptemberben ismét Budapest felé veszi az irányt. A formációt olyan ikonikus és megkerülhetetlen előadók alkotják, mint a sokkoló rock és a teátráli színpadkép mestere Alice Cooper, valamint az Aerosmith legendás gitárosa Joe Perry. Melléjük csatlakozott a világhírű hollywoodi sztár Johnny Depp, aki az elmúlt években bebizonyította, hogy nem csak a mozivásznon, hanem a színpadon gitárral a kezében is megállja a helyét, mint vérbeli zenész. A fellépésre szeptember 8-án kerül sor a Papp László Budapest Sport Aréna színpadán. Ritkán látható mexikói kaktuszok, különleges posgások, szakértői tanácsadás és családi programok várják az érdeklődőket szeptember 11-e és 13-a között az Elte fűvészkertben. A kiállításon bemutatott növények között különös figyelmet kapnak a Mexikó kietlen hegyvidékein élő kövek között rejtőzködő kaktuszfajok. Ezek a növények lapos szürkésbarna, kőre emlékeztető testtel rendelkeznek, és szinte teljesen beleolvadnak a környezetükbe. A bemutató egyik különlegessége az úgynevezett őszapók kaktuszok csoportja lesz. Ezeket a magashegységi oszlopkaktuszokat sűrű fehér hajra emlékeztető szőrzet borítja, amely segíti őket a rendkívül erős napsugárzás és a hegyvidéki éjszakák hideg elleni védekezésben.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádiódik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádiódikben.
2: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik.
3: Üdvözlöm a Rádiódik hallgatóit, Kökény Anna vagyok. Szeptember 5-e szombat van, és 18 óra múlt. A következő két órában remek zenékkel és programajánlóval várom a hallgatókat. És bár lassan már egy órája elkezdődött a negyedik cigány zenészek éjszakája, még mindig nagyon érdemes elindulni. Azoknak is, akik még most szeretnének elkészülni, felöltözni, új frizurát készíteni. De hogy miért mondom ezt? Mert ugye ez egy nagyon hosszú program a ma esti. Pontosan mit is tartalmaz, azt is elmondom. Jelenleg éppen a színpadon Sárközi Lili és Egri János Junior trió hallható. Természetesen Sárközi Lili énekel, Egri János Junior a zongoránál, Balázs Elemér a doboknál és Olák Kálmán a nagybőgőnél. És mindez a 8. kerületi Mátyás téren. De lássuk, mi lesz, ha lejönnek a színpadról 18:50-től a Swing a la Django. Érkezik Dani János,

színpadon maradni. Én azt hallottam a szervezőktől, hogy ki fognak menni a nézőtér, a nézők közé, és egy olyan közvetlen hangulatot teremtenek, mint egy igazi kimaradásban. Úgyhogy érdemes még elindulni a Mátyás térre, mi pedig Dobozi Lacikával, LL Juniorral és Váradi Renátóval megyünk tovább, aztán érkezem vissza friss programokkal, maradjanak velem!

0: Rádiódi.com
1: 100.3 Rádiódi.
0: Utazz a Dik Rádióval.
2: Üdvözlöm a Rádiódik hallgatóit, Kökény Anna vagyok, és folytatódik a programajánló, mégpedig egy izgalmas sétára invitáljuk a hallgatókat.
3: Ez a Erőmű című részvételi séta, amit szeretnék beharangozni, és ez a séta, ez egy fesztiválnak a része, a Plac Fesztivál, ami köztéri művészettel foglalkozik, és idén már a sokadik kiadása van a városban. És ez az idei témája az az, hogy hogyan tudunk tovább élni egy elmúlt rendszer után, és hogy milyen problémák és feladatok várnak a közösségekre, és én, mint képzőművész veszek részt ennek egy programjában, aminek az a címe, hogy Sensing the City, vagyis magyarul érzékelni a várost, aminek a kurátora Bubla Éva, és ennek a kerete az az, hogy valamilyen ökológiai vagy környezeti témát feldolgozó művek szerepelnek benne, és így így van benne az Erőmű is, ami egyébként a 80-as évekbeli Bős-Nagymarosi gát elleni tüntetések emlékezetével foglalkozik. A helyszíne egyébként a Vörösmarty tér, és onnan indulunk egy sétára, amit most nem fogok lelőni, de egy körsétát teszünk, és így kapcsolódunk egyrészt a Dunához, másrészt ennek a akkori zöld civil mozgalomnak az emlékezetéhez. És a séta, ami 8-án lesz, este 6-kor, ott nem csak a történeti részét dolgozzuk fel, hanem meghívtam 6 résztvevő környezetvédelmi szervezetet, akik ma aktívak, és olyan ügyekkel foglalkoznak, ami nem az a terv, ami 80-as években ellen tüntettek, a gát ügye, hanem olyan problémák, mint az aszály, a falültetés, vagy más olyan, például a Rómain a gátépítés ellen civilek dolgoznak, olyan ügyek, ami ma fontos, és ezáltal összekapcsolódva a történeti a 80-as évekbeli és a jelen környezetvédelmi mozgalmakat. És a sétához kapcsolódó beszélgetés, ami hétfőn lett, ott pedig szintén résztvevő szervezetekkel fogunk beszélgetni a sétában is felvetett kérdésekről.
2: Milyen érdeklődésű embereket vártok erre a beszélgetésre?
3: Mivel alapvetően civilek vesznek részt ebben, tehát azokat a szervezeti munkákat, amit vagy önkéntesek, vagy a helyi lakosok szerveznek, ezért mindenki várunk, aki akár a saját lakóhelyén küzd valamilyen kérdéssel vagy problémával, vagy akár az ország vagy globális szintű környezeti vagy ökológiai kérdésekhez kapcsolódna, mert a meghívott szervezetek közül, akik egyébként a Dunakanyar Környezetvédelmi Egyesület, maradjanak a Fákarómain, a Gödért Egyesület, a Levegő Munkacsoport, Vízőrző Mozgalom és Zöld Gerilla. Ők mind helyi szinten foglalkoznak kérdésekkel, őket érintő vagy a tájat érintő kérdésekkel, szóval például mint az aszály, ami ugye az egész országot sújtja, vagy olyan például a római parton olyan beruházások, ami például az élő környezet a fák ellen zajlik. Szóval ez ami mindenkit érinthet, illetve a művészeti része pedig lesz egy installáció a rakparton, amit nem csak meg lehet nézni, de is ki is lehet majd próbálni.
2: Éppen néhány nappal ezelőtt volt, hogy aztán talán 24-e, amikor megjelent hivatalosan az Európai Tanács termés jelentése arról, hogy Magyarország mennyire érintett volt egyébként az aszályban. Mindig is gondoltam, hogy nehéz helyzetben vagyunk ebből a szempontból, de szerinted egyébként Budapest, vagy akár Magyarország mennyire erősen érintett abban, hogy itt a környezetvédelemre sokkal több időt kellene, sokkal több energiát fordítani?
3: Hát erre, mint alkotó tudok válaszolni, mert én pont azért választottam ezt a történeti példát, vagy kérdést, mert szeretném, hogyha ez is feldolgozásra kerülne, és előtérbe azok a civil aktivisták, akik most munkálkodnak ezen, ők is ezáltal valamennyire hangot kapjanak és előtérbe kerüljenek. Egyrészt már a beszélgetésben például, de másrészt magában a munkában is, amiben az olyan szlogenek, például a 80-as évekbeli tüntetéseken használt szlogeneket használom fel, amik pont ezekre irányítják a kérdést, hogy ma ezen elgondolkodjunk, például ki a Duna, vagy ki az ország, ilyen transzparenseket használtak, ami ma is ugyanúgy érvényes lehet, vagy elgondolkodtatásra. Séta pedig 8-án kedden, este 6-kor, és annak a kiinduló pontja pedig a Vörös Marti tér lesz, ami egyébként a 88-as a Duna mozgalom által szervezett tömegtüntetés.

0: Kökényen meghallják a Rádió Dickben, és folytatom a programajánlót, és még mindig a Teleki téri piacon vagyunk, mert hogy szeptember 19-én szombaton nemzetiségi reggelit kínálnak nekünk a Teleki téri piacon, de hogy mit jelent ez, azt lássuk a meghívóból. Szeptember 19-én nemzetiségi reggelire hívunk mindenkit a Teleki téri piacra, a negyedik nyitott piacok napja alkalmából. Kóstolja meg a Józsefvárosban élő nemzetiségek különleges fogásait a kínálatban magyar, görög, román, roma és vietnámi reggelik közül válogathat. Őrület. Nagyon tetszik nekem ez a program, szerintem egyre többet leszek a Teleki téri piacon szombat délelőttönként. És egy játékkal is várják egyébként az érdeklődőket, mert hogy vannak kihelyezett úgynevezett útlevelek, amelyre pecséteket kell a kóstolások után gyűjteni, és akinek megvan a 7 pecsétje, mint a 7 pecsétes titok, de ez a 7 pecsétes útlevél az valamiféle nyereményben fog részesülni. A belépés ingyenes, tehát Teleki téri piac, szeptember 19-e, szombat, délelőtt 10 órakor kezdődik ez a nemzetiségi reggeli.
1: Kérdésed van? Vagy kérésed? A Rádió Dickre számíthatsz. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.

0: Rádiódik. Hallod?
1: A Rádiódikben Kökény Annát hallják, és folytatódik a programajánló, de most nem koncertet, és nem is kiállítást kínálok, hanem egy bolha piacot, mert hogy a Teleki Zsibi néven elnevezett zsibvásár a Teleki téri piacon ismét megrendezésre kerül szeptember 12-én szombaton reggel 9-től délután 1 óráig, de lássuk is a meghívást. Szeptember 12-én újra zsibvásárt rendezünk a Teleki téri piacon, ahol zene, finom ételek, kincsek, közösség és jó hangulat vár mindenkit. A hangulatot zenével alapozzuk meg, a reggeliről pedig a helyi büfék fognak gondoskodni. Ha valaki árusként csatlakozna, az asztalt biztosítják ingyenesen, elég, ha csak valaki a portékáját viszi. Itt megadtak egy jelentkezési linket is, tehát ha valakit érdekel, akkor érdemes meglátogatni azt a Facebook eseményt, amelynek a címe Teleki Zsibi, ismét bolhapiac a Teleki téri piacon. Szerintem fantasztikus ez az esemény. Gondoljunk csak bele, hogy néha mennyi apróságot szoktunk kidobálni, amire nincs otthon szükség, de lehet, hogy más valakinek egyébként meg szüksége lenne rá, és azt gondolom az eladott kis portékákból pedig jókat lehet enni, inni a büfében. Úgyhogy ez biztos egy nagyon kellemes délelőtt lesz, tehát Teleki téri piac, szeptember 12-e szombat. Keresgéltem itt még közben, hogy mit jelent ez, hogy megalapozzák a jó hangulatot zenével, de nem találtam semmi konkrétumot, ez nyilván meglepetés lesz.

0: 100.3 Rádió Dík.
1: Kökény Annát hallják az FM 100.3 Rádió Díkben, és igyekszem hasznos, illetve érdekes programokkal érkezni még ebben az órában, és most a hasznoshoz jutottunk el, mert hogy a Mátyás téren szeptember 19-én szombaton 10 órától délig, tehát 2 óra hosszája van annak, akit érdekel ez a dolog, bicikliszerelő műhely lesz a kesztyűgyárban. De lássuk is a meghívást. Ha ráfér biciklidre egy kis javítás, szerelés vagy beállítás, hozd el a kesztyűgyárba szeptember 19-én délelőtt az autómentes nap apropóján, önkéntesekkel közösen megnézzük, mi a probléma, és megmutatjuk, hogyan tudod te is karbantartani a bringádat, hogy még több kerékpár gurulhasson biztonságosan az utakon. A megjavított biciklidet ki is próbálhatod, érkezik a Velo Budapest is ügyességi játékokkal. Nagyon érdekesen hangzik szerintem, akinek nem lett átnézve a bringája mostanában, vagy olajozni kéne, vagy leesett a lánc, vagy nem jól megy a világítás, az látogasson el szeptember 19-én szombaton délelőtt Mátyás tér 15 szám alá a kesztyűgyárba, mert hogy nyakunkon az ősz, egyre szebbek lesznek a vidékek, egyre színesebb lesz a táj, és már nem lesz olyan meleg, hogy az embernek megterhelő legyen sokat biciklizni. Most elmegyünk muzsikálni, és melyik dal jöhetne, hanem a Ellopták a biciklim című igazi talpalávaló, maradjanak velem.

0: Rádiódik.
1: Üdvözlöm a Rádiódik hallgatóit, Kökény Anna vagyok, és folytatódik a programajánló szeptember 10-én csütörtökön 18 óra 15 perckor kezdődik Olá Norbert Ex Machina című kiállításának a megnyitója, de hogy mi várható, olvassuk el a meghívót. Gyermekkorunkban a jövő meglehetősen egyértelműnek tűnt. Repülő autókkal közlekedtünk. Majd robotok szolgálták fel a vacsorát, a technológia pedig végre megszabadít bennünket az élet unalmas, fárasztó részétől, pontosan úgy, ahogy a filmekben láttuk. Ehhez képest továbbra is várjuk a villamost, dolgozni járunk, kávézunk, szorongunk és próbáljuk eldönteni, mit tegyünk vacsorára. A robot ugyan megérkezett, de úgy tűnik, ő is velünk együtt várakozik. Olá Norbert Ex Machina című kiállítása ebben a furcsán ismerős jelenben játszódik. Festményein budapesti utcák, lakások és urbánus terek jelennek meg, bennük a kulturális élet ismert szereplőivel és olyan robotokkal, amelyek formavilága már ma is létező gépekből indul ki. És akit kíváncsivá tett ez a meghívás, őt a Corvin Palace Blaha Lujza tér egy szám alá várják szeretettel a 8. kerületbe szeptember 10-én csütörtökön 18 óra 15 perc.

0: műsor termék megjelenítés tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Dikben.
1: Azonnali hatállyal elbocsátották a csepeli Farkas Bertalan általános iskolából a Fóti gyermekotthon korábbi igazgatóját, aki szeptembertől gyógypedagógusként dolgozott az intézményben. Kátai Németh Vilma szociális és családügyi miniszter pénteken a Facebook oldalán közölte, hogy a volt igazgató korábban több bántalmazási ügyben is érintett volt. A miniszter elmondása szerint az iskola tanulóinak szüleitől több jelzés érkezett a volt igazgató csepeli foglalkoztatásával kapcsolatban. Kátai Németh Vilma közölte, hogy egyeztetett Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszterrel, akitől azt a tájékoztatást kapta, hogy az érintettet azonnali hatállyal elbocsátották. Átfogó vizsgálatot indít a kormány annak feltárására, hogy miért húzódnak el egyes büntető eljárások. Magyar Péter szerint a cél olyan jogszabályi, szervezeti és finanszírozási változtatások előkészítése, amelyek gyorsíthatják a nyomozásokat, az ügyészségi eljárásokat és a bírósági szakaszt. Kiemelte ugyanakkor, hogy a gyorsítás nem járhat a hatóságok függetlenségének, a tisztességes eljárásnak vagy a jogorvoslathoz való jognak a korlátozásával. A kormány különösen a bonyolult gazdasági, korrupciós és vagyonelleni bűncselekmények gyorsabb és hatékonyabb feltárásához kíván több eszközt biztosítani. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem ünnepi szenátusi ülésen nyitotta meg 392. tanévét, amelyen Darázs Lénárd rektor az intézményt a hitelesség és a kiválóság szimbólumaként jellemezte. Darázs Lénárd rámutatott, hogy az ELTE a nemzetközi rangsorok alapján a világ egyetemeinek legjobb 2%-ába tartozik, és több mint 500 nemzetközi kapcsolattal rendelkezik. Az ünnepségen elhangzott, hogy az ELTE ragaszkodik az érték alapú működéshez, amely nem fér össze az autoriter politikai rendszerekkel. A rektor hangsúlyozta, hogy az egyetem elkötelezett az autonómia, a tanszabadság és a tudomány szabadságának megőrzése mellett.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
2: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
3: Gyere fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Diknóta.
0: Romákról, nem csak romáknak.
2: Rádió Dik.
4: Kökény Annát hallják az FM 100.3 Rádió Dikben. Szeptember 5-e szombaton és 19 óra múlt, és most a sportrajongókhoz szólnék, mert hogy túl vagyunk egy világbajnokságon, de azért a foci, mint játék, nem állt meg, és itt a Rádió Dikben is. Baranyi Roland kollégám időről időre szakember segítségét kéri abban, hogy milyen sportesemények voltak, ezt elemzik, illetve milyen foci meccsekre készülhetünk.
0: 100.3 Rádió Dik. Romákról, nem csak romáknak.
5: Hát beköszöntött az ősz, viszont nem mehetünk túl azon, hogy nyáron rengeteg dolog történt a sportvilágában is, amit hát nem teljesen beszéltünk ki részletesen, ugye történt egy világbajnokság, mint legnagyobb esemény, elindultak immáron nyár végén a nagyobb ligák első meccsei, sőt a legtöbb európai liga első meccsei már lezajlottak. Nagyjából tudjuk, hogy melyik csapat milyen formába tudott kerülni a szezon elejére. Ezeket fogjuk átbeszélni Baranyi Gyula Zinyóval. Szia, nagy szeretettel köszöntelek itt nálunk. Rég voltál itt, de most akkor át tudjuk ezeket beszélni.
6: Nagy tisztelettel üdvözlöm a Dik Rádió hallgatóit, Baranyi Zinyó vagyok. Amikor én fociztam, akkor főleg volt a labdának, mert fűzős volt.
5: Na, mivel pont mondtad, hogy még füle volt a labdának, mert fűzős volt, te rengeteg világbajnokságot láttál már, nyilván másfajta módja volt annak, hogy hogy lehetett világbajnokságot nézni, mikor te még gyerek voltál, nem volt így elterjedve

0: országot, nem nagy különbségek voltak. Én nagyon meglepődtem, hogy a norvégok nagyon jól szerepeltek. Egyiptomok is nagyon jól szerepeltek. Hát minden meccset nem néztem vissza, mert sajnos én is kórházba kerültem, és a csípőmöt műtöttem, úgyhogy, de a döntőre hazaértem, úgyhogy szerintem egy jó színvonalas világbajnokság volt, sajnos magyarok nélkül.
1: Igen, igen. Ez sajnálatos. Hogyha áttekintünk így a mondjuk a negyeddöntőtől vagy az elődöntőktől a meccseken, ugye ami érdekesség volt, hogy az elődöntőbe, vagyis a legjobb négy közé a hivatalos FIFA ranglistán az első négy csapat jutott be. Tehát a világbajnokság előtti négy legnagyobb esélyes az Anglia, Argentina, Franciaország és Spanyolország volt, és ők voltak a világ legjobb válogatottja, és pont ők jutottak be a legjobb négy közé. Ez példátlan egyébként, hogy pont a négy legjobb csapat jut be, és nincs olyan fajta meglepetés. Ugye itt a nyolcad döntőbe esett ki a legtöbb ilyen meglepetés csapat, Marokkó, Norvégia, Svájc, akikre lehet mondani, hogy jó középcsapat, de nagyon jól teljesítettek, kiejtettek nagyobb válogatottakat is. Két elődöntőnk volt, ugye, az egyik Anglia-Argentina, a másik pedig Franciaország-Spanyolország, és lehet mondani, hogy mind a kettőben itt már született meglepetés. Ugye volt egy francia-spanyol meccsünk, ez volt az első mérkőzés, és itt a spanyol válogatott, az egyszerűen teljesen felülmúlta a franciákat. Tehát, ha jól emlékszem, és az emlékeim nem csalnak, akkor a második félidő közepéig semmilyen helyzete nem volt a francia válogatottnak, semmilyen helyzetet nem tudtak kialakítani. A spanyolok rengeteget birtokolták a labdát, nagyon jól letámadtak, nagyon jól megfojtották a játékot, tudtak helyzeteket kialakítani, mindenki tudta a dolgát, tehát annyira tökéletesen működő gépezet volt. Ahhoz képest, hogy a franciákról én azt hittem, hogy le fogják tarolni az összes csapatot. Itt kijött az a különbség, hogy mennyire jó taktikát találtak ki a spanyolok, mennyire fontos a labdatartás, a technikás foci. Hogyan láttad ezt a meccset? Mennyire tett? Szerintem itt jött ki igazán elsőnek az, hogy mennyire jó focit játszik nagy ellenfelek ellen is a spanyol.
0: Én úgy gondolom, hogy a bajnokságtól függően, mert Spanyolországban nagyon jó a bajnokság, magas szintű. Argentinát annyira nem ismerjük azért, de ők voltak a világbajnokok 5 évvel ezelőtt, és Anglia szintén nagyon jó a bajnokságuk, és a franciáknak is jó a bajnokságuk. Szinte az európai csapatok közül azért ott voltak a négy között. Argentina még mindig Messi diktált az ütemet, emlékszem rá, hogy játszottak az egyiptomiakkal, és 2-0 vezettek az egyiptomiak. És jött a Messi, egy-két húzása volt neki rögtön, egy gól, második húzása, és hogy micsoda focista még mindig, de már nincs neki eleje, hatalmas futballista Messi, és Argentinát tényleg bevitt a négy közé. A döntőbe, igen. A spanyolok azok kiegyensúlyozottan fociztak, én úgy gondolom. Az angolok azok hullámoztak, a két nagyon jól játszott, de a franciák azok meg egyszerűen eltűntek egy fél időkre, ahogy te is mondod, szerkesztő úr. Érdekes az egész, nem tudom. A franciákat, ha ezeket a jó futballistákat szoros emberfogásra ki lehet törölni a mérkőzésből. És nekem tetszett az egész világbajnokság, amit én láttam. Szerintem meglátjuk, csak a magyarok nem voltak ott, tehát hiányoltam, mert akkor van igazi, igazi futballláz. Nem volt Magyarországon az igazi futballláz az utcákon. A kivetítőkön voltak, de az utcán nem láttam, mint máskor. Nem tudom miért.
1: Fogunk még beszélni a magyar válogatott vonatkozásáról, főleg fogunk beszélni a Liverpoolról is, úgyhogy ez még szóba fog kerülni. Én még visszatérnék egy kicsit az elődöntők meccseire, ugye nem kifejezetten azt elemeznénk, ugye már kielemeztett, hogy a Messi mit jelentett az argentin válogatottnak, de ugye itt fontos, hogy ugye az Anglia-Argentina elődöntő

0: döntőben, a két csapat a döntőbe jutásért játszott, hogy a spanyol válogatottal kitalálkozzon a döntőben.
1: Igen.
0: És itt Anglia igazából az első fél időben lehet mondani, hogy több elképzelése volt, valamivel jobban játszott. Egyébként nem volt az első fél idő annyira jó, nem volt annyira jó meccs ez a kezdetekben, és az 55. percben vezettek az angolok, és utána is jobban játszottak, dominánsabbak voltak, majd az angol sajtóban egyébként kijött, hogy a Tuchel mennyire rosszat húzott, mivel az argentinok egyáltalán nem tudtak helyzeteket kialakítani a 70-valahanyadik percig, akkor volt az első igazán komoly helyzetük az argentinoknak, és ezekben a percekben, mikor beérkeztünk a hajrára, akkor a Tuchel elkezdte a támadó középpályásait, a munkabíró középpályásait lehozni, és védőket pakolt be a csapatba. Ezzel teljesen magára húzta az ellenfelet, ugye a középpályán dominánsabb tudott lenni az argentin válogatott, a Messi sokkal több labdát kapott, sokkal több területet lett, és hát rögtön meg is lett neki a böjtje, ugye a 85. és a 90. percben Messi két gólpasszával, az Enzo Fernández és a Lautaro Martínez, az megfordította az egész meccset. Úgyhogy csak védekeztek az angolok. Szerinted mennyire jó felfogása, az nem kifejezetten erre a meccsre vonatkozóan? Mennyire tartod jó felfogásnak? Azt egyébként ez az olasz focinak szokták a sajátosságának mondani, még az Ancelottinak a Real Madridjára is nagyon sokszor igaz volt, hogy megszerezték az első gólt, és utána legalább egy védekező szellemű játékos behoztak, egy támadó szellemű játékos helyett, magukra húzták az ellenfelet, és megpróbálták a végéig kibekkelni a meccset. Ez egy ilyen, hát ezt egy ilyen olaszos foci filozófiának szokták mondani. Te mennyire tartod jó ötletnek ezt a előnyben visszaállni, védekezni? Mi a megfigyelésed erről?
2: Szerintem halálra. Egyszerűen nem szabad teljesen beállni, védekezni, mert akkor egyszerűen elveszítjük a meccset, ha szerencsük gólt rúgnak. Ez mi is elvesztettük a magyarok, nem jutottunk ki világbajnokságra, mert elkezdtek zónázni a magyarok is, már nem bírtak szerencsétlenek szegények, már nem volt erő, közben nem fogtak szoros emberfogást, és a kapus ívelt a labdát, utolsó másodpercekben is berúgták a gólt. Szóval nem szabad védekezni, mert a védekezés az halálra ítéli a csapatot. Szerintem támadni kell, mert a támadás az teljesen elvonja a ellenfél erejét, stb. Stb. Nem szabad. Zónázni lehet, de onnan lehet párhuzamot nyerni, és onnan megindulni, és gólt rúgni. Ez az igazi mai modern futball.
0: Még beszéljünk egy pár szót a döntőről is, ugye ne hagyjuk ki. Megvannak még az emlékeid a döntőről? Milyennek érted?
2: Igen, megvan.
0: Mondok neked egy statisztikát, nem igazán világbajnoki döntővel sem lehet összehasonlítani, hanem kifejezetten futballmérkőzésben is nagyon ritka. Mondom a statisztikát, 90 plusz 7 percig, tehát a rendes játékidő végéig a spanyolok 65%-ban birtokolták a labdát, volt 20 kapura tartó kísérletük, és ebből 12 el is találta a kaput. Az argentinok 35%-ban birtokolták a labdát, és nem hogy kaput eltaláló lövésük, de próbálkozásuk sem volt. Tehát úgy fújták le a rendes játékidőt, hogy egyetlen argentin lövés sem volt, nem jutottak el a kapuig. Ez példátlan szerintem.
2: Taktika. Mondom állandóan, a taktika nagyon fontos egy edzőnél, hogy milyen taktikát használnak. Most majd rátérünk a Liverpoolra, mert nagyon ideges vagyok a Liverpoolra, az edzőre, mindenkire, mert nem úgy fociznak, nem úgy csinálják, ahogy kellene, mint a profi klubok. Úgyhogy aki túlzottan védekezik, az nem jó dolog. Nem jó, jó dolog, én azt mondom.
0: Ezt ki fogjuk még fejteni, még egy gondolat, hogy összességében, hogyha végigkövetted a nagyobb csapatok részvételét a tornán, akkor ki lehet azt jelenteni, hogy számodra a te meglátásod szerint a spanyol válogatott az érdemmel nyerte meg a világbajnokságot?
2: Igen, végig jól játszott a spanyol csapat. Én mondtam is, hogy ők nyerik meg a világbajnokságot már az elején. Első meccsek után én már mondtam, hogy a spanyolok nagyon erősek. Ők fogják megnyerni a világbajnokságot. Argentinok azok. Hát volt a döntőbe, hát tudjuk, hogy mit csináltak, verekedtek, stb. Az nagyon csúnya volt, elítélem, de ők nagyon harciasak, és győzni akarásuk van. Abban a szempontból nincs probléma, hogy győzni akarnak, de a meccs végén, amikor lefújt a bíró, és verekedtek, szóval az nem volt szép. Tele volt vele az egész Európa, meg a világ, hogy nagyon csúnyán viselkedtek.
0: Igen. És ugye a Messire támaszkodtak, és fogunk még arról beszélni, hogy egyébként a Messi pár napja visszavonult a válogatottságtól, nagyon fontos, tehát nem teljesen, hanem csak a válogatottságtól. Úgy emélték az argentinok, hogy a 2028-as Copa Amerikán még ott lesz a Messi. Erre már valószínűleg, tehát nagyon valószínű, hogy nem fog sor kerülni, de erről még később fogunk beszélni. Tehát én is úgy gondolom, hogy összességében a spanyol csapat, hogyha az egész világbajnokságon mutatott formát látjuk, a dominanciát a nagyobb meccseken, mennyire voltak ott mentálisan, taktikailag, akkor kifejezetten megérdemlik azt, hogy világbajnokok legyenek. A Rodri kapta meg egyébként a világbajnokság legjobb játékosának Igen. járó címet, ezt majd Igen. még átbeszéljük, mert őt is fogjuk még érinteni. Menjünk tovább a Liverpoolra. Ugye egyébként a Liverpoolban történtek fontos átigazolások. A legnagyobb átigazolás hatalmas összegér 125 millió euróért vette meg a Liverpool a PSG-től a Barcolát. Ugye ami azért érdekes, mert szerintem nagyon kézenfekvő vétel volt, hogy őt egy nagy csapat megvegye, mivel a Paris Saint-Germainben a Kvaratskhelyi, a Dembélé, Doué háromas van elől, és a Barcola legtöbb esetben padozott, pedig hatalmas játékos a padról beszállva, és a francia válogatottban sem jutott neki annyi hely, nyilván ott is a Dembélé-Mbappé páros miatt. Szerintem nagyon jó vétel lehet a Liverpoolnak. Az első meccseken ugye túl vagyunk a bajnokságban. Nagyjából lehet tudni, hogy mire számíthatunk a Liverpooltól. Itt kettő darab 2-2-es döntetlen volt eddig, a Premier League-ben a Newcastle ellen és a Nottingham Forest ellen. Hogyan látod a Liverpoolt? Mondtad, hogy ideges vagy rájuk, miért vagy rájuk ideges. Hogy látod a tavalyi szezonhoz képest? Milyen volt ez a két meccs? Mik voltak a benyomásaid?
2: Én végignéztem az egész edzőmeccseket a Liverpoolnak, és egyszerűen ez Andone Irola, vagy hogy hívják, én nem tartom tehetségesnek, mert edzőmeccseken mindenkit kipróbál egy edző, ezzel egyetértek. De az, hogy a bajnoki meccseken is ugyanazt csinálja, mindenki szaladgál össze-vissza szaladgálnak, nincs taktika, önzőek a játékosok a Liverpoolban. A középpályán kettő játékos van kijelölve. A középpálya teljesen üres volt. És egyszerűen a Liverpool, ha így játszik ezzel a taktikával, mert az edzőt én nem tartom jó tehetséges edzőnek, ő ilyen 17 éves korú gyerekekkel meg tudja csinálni, mint a Bournemouth-ba, hogy amíg össze nem esek, addig szaladok, de itt profi játékosok vannak, ide taktika kell, zónázni kell, és abból megnyerni a párhajtot, amikor jön az ellenfél támadni, és akkor kell gyorsan gólt szerezni. Ha nem szerzünk gólt, akkor visszamegyünk zónázásba. Ez a modern foci. Ha valaki emlékszik a tavalyi bajnokságra, igen, játszottunk ilyen zónázást az Arsenal ellen, ott a utolsó percekben rúgta a nagy szabadrúgást a Domi, a Szoboszlai. Volt ilyen két meccs. Hogy örült a Mistemenek taktikának? Ezt kell csinálni, a Klopp idejében is ugyanez volt. Zónáztak. Mert mi a zónázás? Nem értik az emberek. A zónázás félpályától védjük a területet. Hány vonal van? Egyszer van a csatárvonal, van a középpályavonal, van a hátvédvonal, és van a kapusvonal. Négy vonalat kell áttörni az ellenfélnek. És nem adunk neki területeket, plusz szoros emberfogás van. Megbírom mindenki, ez a modern foci ma, és nem csinálják. Ez a írva, én nem tudom, mit csinál. Én most is az utolsó meccsen cserélt, betette a Szoboszlait jobb hátvédbe. Szoboszlai nagyon jó jobb hátvédként. Látja pályát, és nagyon jó játszott. Nagyon jó játszott. De ő is szaladgált össze-vissza. Nem értem, olyan ideges voltam, hogy egyszerűen, hogy ezek nem tudatosan futballoznak.
0: De szerinted a csapat az alkalmas erre a taktikára? Tehát az bírják,
2: amit az új edző csinál?
0: Nem, hanem amit te szeretnél.
2: Igen.
0: Szerinted alkalmas rá?
2: Hát a Klopp idejében ez ment. Uh-huh. Ment. Hát itt van a kapkot, és el akarták adni. Hát tehetséges játékos. Nem egy játékosnak. Megy? Nem megy. De tehetséges játékos nem lehet eladni ilyen embereket.
0: Kire gondolsz, a Gakpóra?
2: Igen. Uh-huh. Fúj, kegyetlen ideges voltam. Hát már megnézzük, a Barcola hát mit csinál.
0: Hát figyelj, a Luis Diaz-t is eladták a Bayern Münchennek, azóta szintet lépett. Egyébként a Luis Diaz elképesztően tehetséges volt.
2: Tehetséges volt, jól cselezett, érzett, felfutásai voltak, mert ez tehetséges volt. Nem tudom, mi lesz a Liverpool-lal, de biztos, hogy nem fogunk nagy eredményt elérni, ha nem változtatod az új edzőnk taktikát.
0: Hát figyelj, egyébként szerintem kell azért idő, mire összeér a csapat, meg a taktikai elképzelés, az kialakul teljesen. Ugye az Iraolát, azt onnan lehet ismerni, hogy a Bornemundban ő a Milos Kerkezt, ugye ő ismeri, tehát hogy játszott alatta a Kerkez.
2: Összeszedik a fiatalokat, a 17 éveseket, utána Ira mesteredző felhozza őket, utána jó pénzére adja őket. Ez volt az üzlet benne. Most elkerült a Liverpoolba, itt más taktika kell. Más taktika. Ha ő nem csinálja ezt, akkor hanyat tesik a Liverpool. Hát olvasom a kommenteket, és hatalmas égés van. Most megnézzük a Barcolát, hogy mit csinál. Én erre leszek kíváncsi, mert ő nagyon gólképes a srác.
0: A Barcola hatalmas játékos. Tudom, nagyon alulértékelt játékos, mert sokkal jobb
2: a meccseit, igen. Hatalmas tehetség a gyerek. Meglátjuk, bízok benne, hogy ő rugdossa majd a gólokat valahogy. De ebben a taktikával ez a ping-pong, mindig elnevezte ping-pongnak. Hát eladja a labdát, abból jön az ellentámadás, is megy a gól.
0: Jó, hát de a ping-pong ugye az, amit a Szoboszlai a meccs későbbi szakaszába tölt be a jobb szélső védekező. Ő azon a poszton játszik, igazából a ping-pong jobb szárnyvédő.
2: Nem való hát időnek.
0: Ott van minőségbeli visszaesés, mert ugye az Alexander Arnold volt neki az elődje. A Trent Arnold helyére vették a ping-pongot, mert ugye Real Madridba igazolt. Na, arra lennék kíváncsi, hogy ez a szerepkör, mondjuk, hogyha a magyar vonatkozásban beszélünk a Liverpoolról, amit a Szoboszlai betölt a jelenlegi rendszerbe, ugye most már azért lehet azt mondani, hogy amikor a Lipcséből indult a Szoboszlai, és igazából a legnagyobb klubok felfigyeltek rá, az utolsó egy-két idénye volt a Lipcsébe, akkor még egy sokkal támadóbb szellemű játékos volt. Most rengeteget tesz bele a védekezésbe, a letámadásokba, tehát ő abból a szerepkörből, amit a Lipcsében játszott, ugye egy ilyen irányítóbb jellegű kreatív játékos, aki rengeteget segít a támadásokban, egy ilyen nagyon kreatív nyolcas, abból igazából lett egy hatos pozíció, igazából azt tölti be, nem véletlen kapta meg a Gerardnak a mezét, egy olyan típusú játékos lett, aki inkább hátulról labdákat szerez, és hátrébről kezdi el szervezni a játékot. Neked mennyire tetszik az, hogy a Szoboszlai hátrébb van?
2: Én két meccset néztem, nekem nem tetszett a Szoboszlai, talán amikor jobb hátvédnek berakt az edző, sokkal jobban játszott, hasznosabban, támadott, a beadásai jobb szélről nagyon veszélyesek voltak, és gondolkodnak rajta, hogy jobb hátvédnek alkalmazzák, sokkal hasznosabb, mert amúgy meg a középen össze-vissza szaladgál mindenki, most nem tud jó lenni, én úgy gondolom.
0: Ki az, akit ki tudsz emelni a liverpooli keretből, akire azt mondod, hogy kifejezetten jó alapanyag lehet arra, hogy jó csapatot építsenek, ki tudsz olyanokat emelni, és egyébként, ami fontos, nem hoztuk szóba, ugye találkozhattunk nemrégiben, aki kim volt a Ferencváros selejtező meccsin a Trabzonspor ellen, hogy odaigazolt a Salah. Ugye a Salahnak a hiánya szerinted mennyire látszik meg a Liverpoolon? Elférte volna még mindig a Salah szerinted egy jó pár évig a csapatba? Mit gondolsz erről az egész dologról?
2: Tulajdonképpen a Liverpoolnak az erőssége volt a Salah. Tulajdonképpen mi volt? Zónáztak, ellentámadás, meghúzták a Salahnak, a Salah bevitte egy-két csel, behúzta és már benn volt a gól. Ez volt az erőssége a Poolnak. Most nincs ilyen játékos. Majd a Barkolát szeretném ilyen pozícióval, hogy rugdossa gólokat, mert kell ilyen játékos. Meglátjuk, hogy mi lesz, de én a Salahot egy, hogy mondjam, ilyen gólra törő játékos volt. Ő sem volt az olyan nagyon nagy tehetség, mert futtában nem tudta odarúgni 5 méter a labdát, pontosan, ha megnézzük, de ő azt tudta, hogy becselezte, ide húzta, oda húzta és becsavarta. Hatalmas volt a Salah. Ő rugdosta gólokat.
0: Igen, és ezt nem szabad elfelejteni, hogy a Salah, mint támadó, rengeteget tett bele, mert rengeteget futott, letámadott, nagyon harcias
2: és volt. És elvesztette a gyorsaságát sajnos a Salah. Az az igazság, hogy azért a kor az már megfogja, de tudok egy jó örömhírt mondani a Salahról, megszületett neki a két lány után egy kisfia is, aztán Angliába szült a felesége, igen, úgyhogy örüljük, majd jön a kis Salah, a kis király.
0: Igen, egyiptomi herceg. Ja igen, visszatérve a Liverpoolból, a jelenlegi keretből, kit mondasz olyan játékosnak, nyilván mi magyarok, de nem csak mi magyarok, egyébként nemzetközi oldalakon is rengeteget lehet látni, hogy a Szoboszlai minél inkább jobban telnek el a meccsek és a szezonok, annál feljebb emelik őt a futballvilágában, és annál feljebb sorolják. Egyébként a legtöbben azt mondják, hogy jelenleg a Szoboszlai a saját posztján a legjobb 5 játékosban benne van abban a szerepkörben, amit betölt. A PSG-ből a Vitinyát szokták még mondani, hogy hasonló képességű, vagy talán jobb, meg a Valverdét a Real Madridból őt szokták mondani, de a Szoboszlai kifejezetten az elitbe tartozik. Tehát mi azt mondjuk, hogy a Liverpoolban nyilvánvalóan a Szoboszlai az egyik legfontosabb alapanyag. Kit tudnál még kiemelni?
2: A Poolból? Hát most a Szoboszlairól van egy véleményem. Most erőllétileg még nincs ott, ahol szokott lenni. Várni kell még egy kicsit, hogy azért kell 3-4 meccs ahhoz, hogy a izmok tényleg rugalmasak legyenek. Én úgy gondolom a Szoboszlairól, amikor tavaly ment neki, rúgta gólokat középpályán, jól irányított, jól szerelt, indított, jó játszott nagyon. Viszont hiányoltam tőle a vibrációt. Az, hogy amikor zónázik az ellenfél is, nem tör be, hanem megcsinált egy cselt, és oda passzolt a másik társának. Ezt hiányolom bele, hogy ez egy kicsit legyen már ő is önző, hogy rugdossa gólokat, mert tehetséges, van hozzá képesség.
0: Hát meg van hozzá egy jobb lába is.
2: Igen, nagyon jó rúgó technikája van. Na most...
0: Én ezért kérdeztelek, szabad ne felejtsd erről a visszaszorított szerepkörről. Tehát a Szoboszlainak kifejezetten erőssége az is, hogy egy visszaszorított labdaszerző szerepkörben ugye nagyon jól védekezik. Nagyon sokat bír, tehát szokták mondani, hogy nem négy tüdeje van neki.
2: Nem, mondok én valamit erre. Érdekes azért ez a Iola. Nem mondott hülyeséget, érzi. Lehet, hogy ő látta a meccseket, végignézte a tavait. Tulajdonképpen mindig megsérül a jobb hátvédünk, és akkor beteszik a Szoboszlait. Annyira hasznosan játszik a Szoboszlai. Ha megnézted a második meccset, nem tudom, nézted a meccset, mikor oda rakta, nem tudom, hanyadik percbe, lehetett hátra olyan 20 perc, házra tette jobb hátvédbe. Csak a Szoboszlairól szólt minden. Ő szerelt, indított, ment az ellentámadás, látja pályát. Egy tehetséges ember látja pályát, akkor tud alakítani, tud vibrálni. És akkor ő rúgja a szögletet, a szabadrúgásokat. Csak róla szólt, 20 percig a meccs, csak róla szólt. Jó pozícióban volt ott hátul, látja. Nekem nagyon tetszik, amikor ott játszik. Hmm. Mert akkor játssza a kiemelkedőt. Ha megnézzük a Arzenál ellen, amikor 1-0-ra győztünk tavaly, az Arzenál ellen, akkor a Kerkez lefogta a csatárt, emlékszem, hogy a Martinit fogta le a Szoboszlai. Uh-huh. Arzenálban ki van az a...
0: Szaká.
2: Szakát fogta le a Kerkez, Szoboszlai meg lefogta a Martinit. Gyerekek, megbénult az Arzenál. Nem tudtak támadni. Az egy edző látja ezt, és a Szoboszlait lehet, hogy beteszik most is majd jobb hátvédbe. Én örülök neki különben, mert olyan teljesítményt fog produkálni, hogy nem igaz. Ott középpályán most nem úgy zongoráznak, ahogy kellene, és nem megy a foci. Egyedül nem fog csinálni semmit. A másik, amit nagyon hiányolok tőle, azért ne fogja le a támadásokat. Hmm. Amikor ő megindul, akkor meg is indul ám, gyorsan is, akkor megy a támadás. Legtöbbször visszaszedi a labdát, ezáltal az ellenfél már bezónázik. Akkor már nehezebb gólt rúgni. A Klopp idejében ez gyorsan ment. Lezónáztak félpályán a pól, megnyertek a párharcot, és akkor ment az ellentámadás. Uh-huh. Mentek a gólrúgások. Annyira tetszett, hogy nem igaz. Ezt elvesztette ez a csapat. Ezt elvesztette. Jött egy új edzőnk, akinek megint más a taktikája. És nem működik. Mert ha működne, akkor azt mondom, hogy jó. Nem működik ez a taktika az új edzőnek. És ebből baj lesz. Uh-huh. Nagyon nagy baj lesz.
0: Figyelj, annyit mondanék ennek a csapatnak a védelmébe igazából, hogy a nagy, tehát azok a legendás edzők, akik bajnokok ligája győzelmeket, rengeteg kupát adtak egy csapatnak, és nagy korszakokat, és sok idő után távoztak. Ezek mikor távoztak, minden klubnál megfigyelhető, hogy a következő jó pár évben nagyon nehezen tudták megtalálni azt a megfelelő edzőt és azt a megfelelő struktúrát, mert hiába mondta volna ezt egy edző, hogy megvannak a játékosaink hozzá, akkor játsszuk ugyanazt a taktikát, amit megszoktak. Minden edző más, nyilvánvalóan nem lehetett másolni a Kloppot. Hogyha megnézed a Zidane távozása után 3 BL-t nyert Real Madrid, egymás után távozott az Zidane, nagyon nehezen találták meg magukat. A bajnokok ligájából folyamatosan kiestek, bajnokságot sem nyertek.
2: De a gépezetnek kell működni a taktikának, uh-huh. Ez érdekes a fociám, ha nem működik, egy edzőnek elképzelésnek kell lenni, hogy mi a taktika nagy arányokban, kis arányokban. Ezt nem lehet másképp csinálni. Én azt veszem észre, a Liverpoolból 2 meccs volt, és össze-vissza szaladgálnak. Idegbeteg vagyok.
0: Nem tudod be annak, hogy még alakul a csapat? Alakul az összeszokás?
2: Hát 4 edzőmeccsük volt. Hmm. Bocsánat, 4 edzőmeccsük volt.
0: Nem biztos, hogy elég.
2: Hát én nem tudom.
0: Nem reménykedsz abba, hogy még össze kell szokniuk?
2: Szoboszlai se jó ám.
0: Nem?
2: Erőlétileg nincs ott, de ebben a felállásban, amit az új edző csinál, nem jó, Szoboszlai sem. Egyedül hátul ott a jobb hátvédre, most 20 percig jó játszott. mert látta az egészet. És róla szólt a jobb oldal, a támadások, a beadások. Nagyon jó volt.
0: Hát figyelj, én attól függetlenül, hogyha formába jön, én biztos, hogy beleegyeznék, hogy legyen belőle kettő, legyen egy hátul, meg legyen egy irányító.
2: Hát az nem lesz.
0: Jobb lenne, hogyha kettő lenne belőle.
2: Sok a futó ember. Kevés a tehetség. A fociba ez van. Hát ha megnézed, én néztem a Fradit is, a törökök ellen, ott van egy négy tényleg tehetséges ember, ezt viszik a Ferencváros gyerekek. A többi az futóember is, dolgoznak keményen, Nagy Ádám is bekapcsolódott. Jó a csapat, jól megy. Tudatosan futballoznak, nagyon jó passzolnak, gólveszélyesek. Nekem nagyon tetszik a Fradi. Jobban, mint most a Pól.

vagyok egészen. A szívembe bevéstem, hallgassa meg, ha kérem,

0: műsor termék megjelenítés tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódíkben.
1: Hatályon kívül helyezte a kúria azt a 2025-ös ítéletet, amely felmentette a Magyar Képzőművészeti Egyetem egyik volt hallgatóját a szexuális kényszerítés vádja alól. A legfelsőbb bírói fórum szerint az elsőfokú ítéletben megállapított tényállás alapján akár szexuális erőszak büntette is megállapítható lehet, ezért új eljárást kell lefolytatni. A döntés nem jelenti azt, hogy a férfit bűnösnek mondták volna ki. Az ügy egy 2022-es kollégiumi esethez kapcsolódik, amely miatt később több száz hallgató tiltakozott, az egyetem pedig saját belső vizsgálatot is indított. Karbantartás miatt rövidített útvonalon közlekedik a H6-os hév szeptember 5-én és 6-án, valamint szeptember 26-án és 27-én, közölt a BKK. Ezeken a hétvégéken a szerelvények csak a Közvágó híd és Pest Erzsébet felső közötti szakaszon járnak. A kimaradó útvonalon H6-os jelzésű pótlóbuszok közlekednek, emellett a 224-es autóbusz is alternatív eljutási lehetőséget biztosít. A közlekedési központ azt javasolja az utasoknak, hogy indulás előtt ellenőrizzék az aktuális menetrendet és az átszállási lehetőségeket. Egészségnapot tartanak szeptember 26-án Újpesten az Újpesti Futó- és Kerékpáros Fesztivállal egy időben. A programnak a Karinti Frigyes magyar-angol két tanítási nyelvű általános iskola ad otthont reggel 8 és délután 2 között. A résztvevők többek között vércukor, vérnyomás és koleszterin szintmérésen, PSA szűrésen, oxigénszaturáció és testösszetételmérésen vehetnek részt. Regisztrációval gyermekortopédiai és gyermekfogászati szűrés is elérhető lesz. Dietetikus gyógytornász és mentálhigiénész szakember is várja az érdeklődőket, emellett újraélesztési oktatást és mentális állapotfelmérést is tartanak. Megújult környezetben fogadta a gyerekeket az új nevelési évben a 18. kerületi Építő utcai Cseperedő tagóvoda. Az intézményben kifestették a helyiségeket, korszerűsítették a mellékhelyiségeket, a csoportszobák pedig klimatizáltak lettek. Az önkormányzat tájékoztatása szerint az intézmény a jövőben a szakmai utánpótlásban is szerepet kap, itt pedagógiai asszisztensek óvodai nevelővé történő továbbképzését is megszervezhetik.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádiódik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádiódikben.
2: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik.

vagytok éppen. És tudjátok, mi a legjobb az estékben? Hogy senki sem kérdezgeti, hogy miért üvölteted a zenét, a szomszéd. Ő úgy is hallja, hogy velünk együtt vagy. Szóval hivatalosan is meghívtuk őt is a buliba, szóval folytatódjon a digbuli, jöjjenek a legjobb slágerek, és ne feledd, itt a rádióban sosem áll le a parti. Mr. Andreas darabokra törted a szívem című dalát hallhattátok, nekem ez mindig a legjobb buli indító nóta. Mondanám is tovább, hogy a zenei étlapomon kik szerepelnek még. Itt lesz még Mário, Rézműves Márkó, Rubai és GVM, szóval tényleg a legnagyobbak. Most folytassuk a bulit Váradi Olasszal és kedves családjával. Tőlük szóljon a Tölts egy italt.

Ez itt a Rádió Dikken, a Dik Buli. Sziasztok, szép estét! Ez nem egy sima rádiózás, ez edzés. Szívd tele a tüdőd levegővel, mert most olyan bulit kapsz, hogy végre kifulladsz, mint egy maraton után. Ha az anyukád esetleg ma azt mondta, hogy ne menj bulizni, nyugi, nem kell elmenned. Mert én beköltöztetem az otthonaitokba a Dik Bulis diszkót. Most pedig jöjjön egy füstös hangú férfi előadó, Getyinás Dávidtól szóljon egy pörgős, de annál inkább nagyszerű egyveleg.

Jobban a mi hangunk szóljon. Szólj hozzá te is! Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak. Yeah.

csak a hírek erejéig. Meghallgatjuk, hogy mi újság a nagyvilágban. A következő órában is érdemes lesz szám velem tartani, mert olyan bulit csapok, hogy füstöl.

0: 100.3 Rádiódi.
1: Vója tu menge!
0: A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádiódikben.
2: Egy férfi engedély nélkül kezdte meg a fák és bokrok metszését a Bosnyák téren, a Bolgár kertész szoborcsoport környezetében, közölte a zuglói önkormányzati rendészet. A férfi a rendészek érkezése előtt elhagyta a helyszínt, de rövid időn belül megtalálták, és az ágvágó szerszámot is előkerítették. A hatóság szerint a munkát semmilyen hivatalos megrendelés vagy engedély nem támasztotta alá, ezért a növényzetben okozott kár jogellenesnek minősül. A rendészet közölte, hogy a közterületek és a növényzet védelme érdekében a jövőben is fellépnek az engedély nélküli beavatkozásokkal szemben. A kormány stratégiailag kiemelt ügynek minősítette a Bayer Construct ZRT és a ZVK Development Kft. Csődeljárását, miután a két cég csődvédelmet kért. A döntést a miniszterelnök jelentette be, és azt a Bosnyák téri, mintegy 300 milliárd forintos irodaberuházás ügyével hozta összefüggésbe. A kormány korábban elállt az előző kormányzat által kötött több 100 milliárd forintos szerződésektől, ezután a két érintett cég egymást követő napokon kért csődvédelmet. A kormányrendelet péntek délután jelent meg a Magyar Közlönyben, és este 7 órakor lépett hatályba. Több bűnelkövetőt is elfogtak a BRFK és a BKK közös augusztusi akciójában. Az 1-es, a 4-es, a 6-os, a 19-es, a 41-es és az 50-es villamosokon, illetve azok megálló helyein tartottak ellenőrzést. Az akciók során az egyenruhások 241 személyt igazoltattak, valamint megtaláltak egy eltűntként körözöttet is. Az eteletéri villamos megállóban két embert fogtak el, egyiküket egy korábbi bűncselekmény elkövetése miatt körözték, a másikat felfegyverkezve elkövetett garázdasági és szeméremsértés miatt érték tetten. A rendőrök az ellenőrzések során kábítószer birtoklása miatt is elfogtak egy főt, illetve egy körözöttet a Fehérvári úton.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádiódik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádiódikben.
3: Gyertek, fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diknóta.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió

Valljátok be, ki az, aki már a konyhában is táncol, miközben készül a vacsora? Ha még nem ti vagytok, semmi gond. Ezen azonnal változtatunk. Érkeznek a legjobb bulis lágerek, úgyhogy tekerjétek fel a hangerőt, és induljon, illetve folytatódjon az esti dikbuli.

0: Rádió Dix. Hol a hangunk?
1: A hírek most következnek, viszont van még egy óránk arra, hogy együtt mulassunk. Tartsatok velem a következő órában is, mert folytatódnak a legjobb zenék itt a Rádió Dix-en.

0: műsor termék megjelenítés tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódíkben.
1: Átfogó tanulmány készült a gyermekvédelmi intézményrendszer állapotáról, amely az elmúlt hónapok intézmény látogatásainak, dokumentumelemzéseinek és anonim dolgozói interjúinak tapasztalatait foglalja össze. Kátai Németh Vilmos szociális és családügyi miniszter videónyilatkozatában közölte, hogy a gyermekvédelmi diagnózis című szakmai anyagot hamarosan nyilvánosságra hozzák. Gyurkó Szilvia államtitkár tájékoztatása szerint az intézkedések között béremelés és a legsürgetőbb krízis helyzetek kezelését szolgáló 10 milliárd forintos alap létrehozása szerepel. A Tisza teljes szakaszán rendkívül korlátozottan állnak rendelkezésre a vízkészletek, ezért a Közép-Tisza vidéki vízügyi igazgatóság fokozottan ellenőrzi a vízkivételeket. A tartós csapadékhiány miatt a Tisza és mellékfolyóinak vízszintje tovább csökkent, a kiskörei duzzasztómű felvizén pedig augusztus 28-án elérte a minimális 610 cm-es nyári szintet. Emiatt a mezőgazdasági vízszolgáltatás továbbra is csak korlátozottan biztosítható, a napi vízfelhasználást pedig legalább a felére kell csökkenteni. A vízügyi igazgatóság közölte, hogy a korlátozásokat szigorúan ellenőrzik, és ahol a megengedetnél több vizet használnak fel, ott felfüggesztik a vízkivételt. Pert indít az zuglói önkormányzat a Bosnyák tér mögötti irodakomplexumot építtető Bayerrel szemben, közölte Rózsa András polgármester. A képviselőtestület ellenszavazat nélkül támogatta az erről szóló előterjesztést. Az önkormányzat álláspontja szerint a beruházó több ponton megszegte a kerülettel még 2006-ban kötött, azóta többször módosított szerződést, ezért kártérítést követelnének. Rózsa András jelezte azt is, hogy levélben fordul a kormányhoz, és mielőbbi egyeztetést kezdeményez arról, hogyan lehetne a területet a jövőben érdemben hasznosítani.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádiódik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádiódikben.
2: Most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diknóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik.

Az este még nagyon fiatal, ti pedig remélem, hogy tele vagytok energiával. Ha viszont egy kis lendület hiányzik, arra itt a tökéletes gyógymód, egy jó kis digbuli, egy jó dal, és még egy jó dal, és még egy jó dal, és már is azon kapjátok magatokat, hogy együtt énekeltek velem együtt. Maradjatok a Rádió Dikken, mert a buli csak most kezd igazán beindulni.

Valóban a mi hangunk szóljon. Szólj hozzá te is! Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak.

A jó kedvre. Egy csipet mosoly, egy nagy adag zene, és egy maréknyi vidám ember. Ez az én legjobb fűszerkeverékem arra, hogy a digbuliban mindenki jól érezze magát. Szerencsére itt tényleg mind három megvan ehhez a tökéletes recepthez, úgyhogy töltsük még ezt az estét együtt, és legyen ma a zene a legjobb társaság.

Addig buli a végéhez ért, de ne szomorkodjatok, jövő héten újra együtt lehetünk és együtt bulizhatunk. Vigyázzatok magatokra, pihenjetek egy nagyot, és bármerre jártok, tudjátok, a zene legyen veletek. Sziasztok, én Völgyi Zsuzsi voltam.

0: A műsor termékmegjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádiódíkben.
1: Hűtlen kezelés gyanúja miatt indított nyomozást a budapesti rendőrfőkapitányság a gondos óra program ügyében, miután a kormányzati átvilágítás és az integritás hatóság vizsgálatai is súlyos túlárazásokra, elavult technológiára, valamint adatvédelmi aggályokra derítettek fényt. A tudományos és technológiai miniszter már augusztusban bejelentette, hogy a kormányzat feljelentést tett a gondos óra program átvilágítása nyomán, mert sokszoros túlárazást valószínűsített a 100 milliárdos költségek miatt. Tanács Zoltán ezután azt is bejelentette, kiderült, hogy a programot személyes adatok gyűjtésére is felhasználhatta a volt kormánypárt. Három kategóriában pályázhatnak támogatásra a székesfehérvári fiatalok a 2026-27-es tanév első fél évében, a jelentkezési határidő szeptember 25-e. Az Alba Régia tanulmányi és szakmai versenyösztöndíj a kiemelkedő országos versenyeredményeket ismeri el, a támogatás összege 30 vagy 60 ezer forint lehet. Az Óbudai Egyetem Alba Régia karának és a Kodolányi János Egyetem egyes szakjainak első éves hallgatói 120 ezer forintos felsőoktatási ösztöndíjra pályázhatnak. A hallgatói közösségi munkát külön 50 ezer forintos támogatással is elismerik. Azonnali hatállyal elbocsátották a csepeli Farkas Bertalan általános iskolából a Fóti gyermekotthon korábbi igazgatóját, aki szeptembertől gyógypedagógusként dolgozott az intézményben. Kátai Németh Vilma szociális és családügyi miniszter pénteken a Facebook oldalán közölte, hogy a volt igazgató korábban több bántalmazási ügyben is érintett volt. A miniszter elmondása szerint az iskola tanulóinak szüleitől több jelzés érkezett a volt igazgató csepeli foglalkoztatásával kapcsolatban. Kátai Németh Vilma közölte, hogy egyeztetett Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszterrel, akitől azt a tájékoztatást kapta, hogy az érintettet azonnali hatállyal elbocsátották.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
2: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádiódik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádiódikben.
3: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak.
2: Rádiódik.
0: Korábbi adásunk ismétlése következik. Érdekes, könnyed beszélgetések roma zenéről, irodalomról, színházról.
2: Roma Szalon. Rádiódik.
0: Rólunk, neked.
2: Roma Szalon.
4: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, önök dr. Suki Andrást, a Roma Szalon című kulturális műsor szerkesztő műsorvezetőjét hallják, a Rádiódik FM 100,3 MHz-es frekvencián. 2026. január 21-e szerda van, és a pontos idő 22 óra 5 perc. Lakatos György, népzenei előadóművész, közösségi pedagógus, a Romano Glasso emberi hang művészeti csoport vezetője és a Budaörsi Tanoda vezetője a mai vendégem. Aki a beszélgetésünk első részében mesélt nekünk az együttes múltjáról, a cigány folklor történetéről és fejlődéséről. Tartsanak velünk a mai este folyamán is! Köszönöm szépen, hogy itt vagy és beszélgetünk.
5: Én nagyon örülök, hogy itt lehetek.
4: Mi az a közösségi pedagógus? Ezt fejtsd ki nekünk így a kezdetek kezdetén, mert számomra ez még nem teljesen tiszta.
5: Egyébként annak idején nekem sem volt. 2 évvel ezelőtt találkoztam egy erdélyi újságíróval, akinek valamilyen módon feltűnt és megtetszett neki az, hogyan a Romano Glasso együttes vidéken, a legszegényebb településeken, iskolákban, tanodákban különféle foglalkozásokat tart, és jó magam is ott voltam ezeken a településeken, és le is jött velünk az egyik településre, Tarnabodra egyébként, és akkor ő nevezte el a mi tevékenységünket közösségi pedagógiának, vagy közösségi pedagógus tevékenységnek, és nekem ez nagyon-nagyon megtetszett, mert szerintem nagyon jó. Tehát arról szól egyébként, hogy különféle gyerekközösségekbe, ifjúsági közösségekbe járunk a Romano Glasso együttessel, és hát azt tudni kell, hogy a Romano Glasso együttesben sok pedagógus van, és ezekkel a pedagógusokkal, zenészekkel együtt járjuk az országot olyan helyekre, ahová még a madár sem jut el, vagy a madár sem jár, mondhatjuk így, és ott a pedagógiát összekötjük a népzenével és a néptánccal, és tulajdonképpen ezt nevezzük pedagógiai, közösségi pedagógiai tevékenységnek.
4: Egy picit rátérve a Romano Glasso emberi hang művészeti csoportra. A Romano Glasso névnek már önmagában komoly története van. Számodra mit jelent ezt a nevet tovább vinni?
5: Számunkra ez egy fantasztikus dolog volt annak idején, amikor mi nagyon-nagyon szerettünk volna az elődeink nyomdokába járni, és azt az előzők nem voltak mások egyébként, mint a Zsigó Jenő és a Balogh János. Balogh János sajnos már meghalt, ők zenészek, népzenészek voltak. Hát Zsigó Jenő ugye annak idején a Románok Hernek volt az igazgatója, illetve az Andodrom együttesnek volt a vezetője, és hát tulajdonképpen ő és Balogh János is a mi példaképeink voltak tulajdonképpen, mert mi akkor középiskolások voltunk, a Románok Hertől ösztöndíjat kaptunk, segítettek, támogattak minket, középiskolás klubba jártunk, amit a Románok Hert tartott fenn, és amikor elkezdtük mi azt csinálni tulajdonképpen kicsiben, amit a Zsigó Jenőjék, tehát hogy tulajdonképpen zenéltünk, fociztunk, meg egy csomó más olyan dolgot csináltunk, ami számunkra akkor elérhető volt, és hát láttuk, hogy ők is csinálják, akkor kerestünk nevet, hogy mi legyen a nevünk, és nagyon nehezen találtuk meg. Aztán az egyik barátunk, a Szentesi Jánosnak jutott eszébe, hogy régen a 70-es évek közepén megalakult egy zenekar. Tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy ez volt az első hivatalos folklórzenekar. Azért hivatalos, mert manapság nem kell ugye engedélye ahhoz, hogy valaki zenekart, folklór együttest működtessen. Régen ez nem így volt, egyébként engedélyt kellett kérni. Tehát ez volt az első olyan zenekar, amelyik engedélyt kért és kapott, és az volt a neve, hogy Romano Glass együttes. Na most ez aztán megszűnt, 76-ban alakult, és aztán két év után meg is szűnt, és ennek a zenekarnak a tagjai, hát egyrészt voltak, akik abba hagyták, másrészt pedig tovább folytatták a folklor zenét,

0: ismertük. Nem is hallottunk egy dalt sem az akkori Romano Glasso együttestől. Talán nem is nagyon maradt fenn egyébként, vagy mi nem találkoztunk hangzó anyaggal, vagy képi anyaggal, hanem nagyon sokat meséltek róla mások, például a Daróczi Ágnes, ugye, és a Bársony János, akik annak idején nagyon-nagyon sokat tettek azért, hogy a cigány folklór zene az előre haladjon, és meg is merhetővé váljék, és ők is azt mondták egyébként, hogy nekik is az akkori Roma, az első Romano Glasso együttesnek az volt a legfontosabb, hogy az ének, a vokál helyezkedjen el elől, és a hangszerek azok csak kísérjék az ének hangot, sőt, ők időnként azt is mondták, hogy nem is kell kíséret, hanem a kapellában is lehet énekelni, mert egyébként nagyon-nagyon-nagyon régen szinte egyáltalán nem volt hangszeres kíséret most a cigány folklór zenéről beszélünk, legyen az olá cigány, magyar cigány vagy beás, nem nagyon használtak hangszereket, először is, amikor elkezdtek használni, akkor is csak ritmus hangszereket, és aztán később az 50-es években kezdtek el csak gitárt használni. Volt egy-két különleges zenekar egyébként, akik ilyen szerb hangszereket használtak, mint például a tamburák, vagy a tambura, vagy a mandolin, és aztán ma már ott tartunk, hogy a 90-es évek közepén kezdett megváltozni a cigány népzene, ami alapvetően nem probléma, nem baj, de hát különféle hangszereket hoztak be a népzenébe, gyorsabb lett, más jellegű lett, nagyon sokat tanultunk más nép zenéitől, és ma már azt kell mondani, hogy egészen különlegessé vált a cigány népzene, mert nagyon sokféle hangszert használunk már, aki használ, vannak, akik használnak elektromos hangszereket is, tehát nem csak akusztikus hangszereket. Mi a Romano Glasso együttes, hogyha mondhatjuk így egyébként, ragaszkodtunk ahhoz, hogy ne nagyon használjunk elektromos hangszereket, és hogy maradjon meg a zenekarnak a hangzásában, az legyen a legfontosabb a hangzásban, hogy az ének hang, a vokál kerüljön az előtérbe.
1: Gondolom, hogy a kanál és a kannat még a kezdetekből maradt meg, és ezt örökítette át a hagyomány.
0: Igen, ez pontosan így van, habár hozzám két Romano Glasso együttes köthető, az első sajnos nem, mert akkor én még csak 5-6 éves voltam, ugye, de a második, ami 1992-ben alakult meg a Romanok Herben, tulajdonképpen a Romanok Her középiskolás klubjában, ott mi használtunk kannát, gitárokat, de a harmadik Romano Glasso együttesben mi már, ami 2009-ben alakult meg, vagy alakult újjá, ott már mi kannát nem nagyon használtunk, csak mutatóban. De egyébként azt tudni kell, hogy és ezzel valószínűleg vitatkozni fognak velem, tehát a kanna nem egy ősi hangszere a cigány folklór zenének, az csak a 70-es évek vége felé került be, és kezdett el divattá válni, ezt is egy picit véletlenszerűen az egyik barátom, aki nagyon mérehatóan foglalkozott a cigány, és foglalkozik ma is a cigány népzenével, ő azt mondja, hogy a Huttyán, akiről egyébként mindenféle filmek készültek, meg aztán az ő zenéjét fel is használták nagy zenészek is, és külföldi zenészek is. Szóval, hogy ő volt az, aki a kezébe kapott egy ritmus hangszert, mert egyébként nem volt nála semmi sem, amikor a felvételeket készítették, és ahogy ő elkezdte ütögetni ezt a kannát ritmusra, attól kezdve kezdték el más zenekarok is használni, tehát ez nem egy ilyen ősi dolog, ez egy viszonylag fiatal jellegű dolog, de nem baj, mert a cigány folklórzene az folyamatosan változik, az lenne a baj, hogyha nem változna, és az az érdekessége még a cigány népzenének, hogy bármilyen jellegű hangszert vagy eszközt, ami otthon ott van nálunk, kéz mellett van, mellettünk van, azonnal felkapjuk és azonnal tudjuk használni, és be tudjuk helyettesíteni tulajdonképpen a különféle hangszereket. Hát az egyik ilyen hangszerünk, ami tulajdonképpen nem is hangszer, de elképesztő módon tudja helyettesíteni a nagybőgőt, vagy a különféle ritmus hangszereket, hát az a szájbőgő, ugye, amiről sokan nem is tudják, hogy micsoda. A szájbőgő nem más, mint amikor a nyelvünkkel, a szánkkal különféle ritmikusokat, különféle hangokat hozunk ki, és ezzel díszítjük, ezzel színesítjük a cigány népzenét. De hogyha visszatérek az eredeti kérdése, valóban így van, tehát mi fakanalat használunk, most már ugye más jellegű, mint ami régen volt, mert most már egybe faragott, tehát nem kettő kanalat használunk, hanem egyet, ami egybe van faragva, a két kanál tulajdonképpen, és így használjuk. Kannát sajnos nem nagyon használunk, de egyébként

0: nem azért, mert valami problémánk lenne a kannával, hanem nagyon sokan azt gondolják, hogy ez egy nagyon egyszerű és könnyű hangszer. Egyébként nem. Mesterien megszólaltatni, hogy az ne vigye el a hangsúlyt, és megmaradjon az ének hang, az nagyon nehéz úgy használni, hogy az jó is legyen, és hogy harmonikus legyen, és ennek egyébként vannak elképesztően nagy mesterei, mi sajnos a Romanoglászó együttessel nem tartozunk ezek közé, de akik használják a kannát, azokat nagyon megbecsüljük, és nagyon szeretjük őket.
1: Romanoglászó történetére visszatérve, hogyan változott az együttes szerepe az elmúlt évtizedekben zenei, társadalmi és pedagógiai értelemben? Hiszen azért fontos küldetésetek is van ebben a tekintetben, mondjuk így.
0: Egyébként rendkívül fontos beszélni arról, hogy egyáltalán a cigány népzenének, vagy egyáltalán a zenének, vagy a cigány emberek, akik zenével foglalkoznak, hogy azoknak van-e más küldetésük is, mint az, hogy zenélnek. És nekem meggyőződésem, hogy van.
1: Így van.
0: Mert egyrészt példát mutatnak az egész társadalom számára, főleg a cigány fiatalok számára, tehát gondoljunk csak bele, hogy egy híres cigány zenész, most szándékosan nem akarok híres, de hát nagyon sokan vannak egyébként, hogy azok micsoda példát tudnak mutatni a fiataloknak, az életükkel, a gondolkodásmódjukkal, azzal, amit ők elértek, azzal a fantasztikus munkával, vagy úgy is mondhatnám, hogy ők tulajdonképpen egy szenvedésen mentek keresztül, mert ahhoz, hogy ők valamit elérjenek, most én nem félreértés ne esik, nem a, és ezzel sem megbántani akarok valakit, tehát én nem a celebekről beszélek, akik egyik pillanatra a másikra lettek világsztárok és nagyon nagy sztárok, őnekik is megvan a maguk helye a társadalomban, de én azokról beszélek, akik az egész életük során zenélni tanultak, akik kisgyerekkoruk óta otthon a családban már úgy nőttek fel, hogy a szüleiktől, a rokonoktól látták és megtapasztalták azt, hogy milyen fantasztikus ereje van a zenének, és aztán tovább mentek, alapiskolát végeztek, középiskolát, esetleg főiskolát, egyetemet végeztek, tehát ez az egész életüket végig tanulták, tehát ezt meg kell mutatni, hogy azért, hogy valaki sikeres legyen, eredményes legyen, azért energiát kell beletenni, és nagyon-nagyon sokat kell azért dolgozni, hogy eredményesek és sikeresek legyünk, és ezt meg kell mutatni a fiataloknak, mert egyébként egy nagyon, nekem meggyőződésem, hogy időnként a fiatalok nem látnak bele abba, hogy ahhoz, hogy valaki sikeres legyen, ahhoz, hogy valaki eredményeket érjen, hogy milyen elképesztő teljesítmény van a háttérben, mert az, amit látnak, az a jéghegy csúcsa. És az igazi munka, az igazi tevékenység az a mélyben marad, de ezt kellene nagyon sokszor megmutatni a fiataloknak, az embereknek, hogy itt micsoda teljesítmények vannak. Tehát a küldetés azt gondolom, hogy ilyen szempontból is nagyon fontos, de abból a szempontból is nagyon fontos, hogy az a zene, amit a magyarországi cigányok képviselnek, legyen az folklór zene is, most mind a három nagy cigány népcsoportot beleértem ebbe, magyar cigányok, kolács cigányok, beás cigányok, hogy akár a klasszikus zenét, hogyha nézzük, vagy a kávéházi cigány zenét nézzük, mindegyikben benne van a cigány embereknek az élete, benne van az, amit ők képviselnek, benne van az, ahogy ők látják a cigányokat, a többségi társadalmat, tehát az a zene, amit ők csinálnak, az egyrészt megmutatja a cigányok gondolkodásmódját, a cigányok kultúráját, és ezt tovább kell adni, ezt meg kell ismertetni a többségi társadalommal, és magukkal a cigányokkal is meg kell ismertetni. Tehát azt gondolom, hogy van egy ilyenfajta küldetése is a zenének, a zenei tevékenységnek, azon kívül, hogy a cigány emberek is tulajdonképpen részei az univerzális, vagy hát, hogy is mondjam, a teljes magyar zenei életnek.
1: A zenekar neve Romanoglászó emberi hangművészeti csoport, és gyakran hangsúlyozod egyébként az emberi hang elsődlegességét. Mit tud a hang, amit semmilyen más hangszer nem tud?
0: Ez fantasztikus, ez nagyon jó. Egyébként a Romanoglászó két dolgot is jelent, és ezért is fontos az emberi hang, ezért is fontos kihangsúlyozni, mert jelenti azt is a rom, vagy a románó, azt is jelenti, hogy cigány, és azt is jelenti, hogy ember. De mi nagyon szeretjük kihangsúlyozni azt, hogy ember. Egyrészt azért, mert nálunk a zenekarban mindig, most is egyébként, tehát amióta működik a Romanoglászó együttes, mindig voltak nem cigányok is. És ez rendkívül fontos, hogy ezzel a népzenével, azzal a tevékenységgel, amit mi csinálunk, azzal közösséget lehet vállalni. És ez is egyfajta példamutatás a többségi társadalomnak is, meg a cigányoknak is, hogy a zene az mindenkié. Egyrészt, másrészt pedig, hogyha a zenében, az éneklésben közösséget vállalnak velünk cigányokkal a nem cigányok, akkor az élet más területén is nagyon fontos lenne, hogy közösséget vállaljanak velünk. De hogyha visszatérek egy picikét oda, hogy mit jelent még ezen kívül az emberi hang számunkra, akkor azt kell mondanom, hogy mindaz, amit mi csinálunk, az tulajdonképpen nem csak a cigányokról szól, hanem magáról az emberről. És az embert kell itt mindig előtérbe helyezni. Tehát amit mi csinálunk, zenélünk, táncolunk, az egy művészeti csoport, különféle táncbaladákat dolgozunk fel, mindezek elenyészőek ahhoz képest, hogy mi emberekkel foglalkozunk, és hogy az emberben az emberség az első és a legfontosabb. Mindig a humánumot kell legelőször nézni, és csak utána kell nézni a teljesítményt, utána kell nézni az, hogy milyen zenét játszunk, az, hogy milyen hangszereket használunk, és hogyha ide visszatérünk, hogy emberi hang, tehát hogy miért a hang, azt gondolom, hogy az köthető leginkább a zenéhez, és az rendkívül fontos a cigány népzenében is egyébként, meg egyáltalán a cigányok számára a hang, az énekhang, a beszédhang, vagy bármilyen jellegű hang, az mérhetetlenül fontos az emberek számára. Csak egy kis példát hagy hozzak, hogy a Covid idején milyen elképesztő távolságok alakultak ki az emberek között. A közösségek szűntek meg, mert ugye nem tudtak találkozni. Be voltunk zárva, és azt gondolom, hogy még mind a mai napig egyébként van következménye annak, hogy akkor másfél-két évig be voltunk zárva, mert nagyon sok emberben betegségek alakultak ki, szkrupulzusok alakultak ki, és nagyon nehéz volt kimászni abból a rendszerből, és akkor, amikor viszont elkezdtünk beszélgetni, találkozni, együtt lenni, akkor az emberi hang volt az, tehát a mi hangunk volt az, hogy amikor lehetőségünk volt arra, hogy ismét kapcsolatot teremtsünk egymással. Tehát a Románok László az emberi hang, az a kapcsolatról szól. Hogy kapcsolat kell az emberek között, jelenlét kell az emberek között, és ez mérhetetlenül fontos, azt gondolom.
1: Esetleg lehet az emberi hangnak egy olyan vetülete is, hogy mondjuk a beszéd, illetve annak az üzenete, illetve ennek a továbbítása, az átadása, ami célja lehet még a zenekarnak, hiszen a zene az egy univerzális nyelv, azt mindenki megérti, és sokkal mélyebb rétegei vannak, mint a beszédnek. De azért mégis, hogyha beszélgetünk egy közös nyelven, akár magyarul, vagy akár a cigány nyelvet továbbadva, bemutatva mondjuk így, akkor ez is egyfajta üzenet lehet a zenekar részéről. Lehetséges?
0: Hát hogyne, természetesen egyébként azt gondolom, hogy a zenével, a hanggal, az ének hanggal sokkal többet tudunk elmondani, mint magával a beszéddel. Érzelmeket tudunk kifejezni, különféle olyan dolgokat tudunk kifejezni, amit lehet, hogy beszéddel nem lennénk képesek, mert nem biztos, hogy olyan állapotban vagyunk, nem biztos, hogy ott és akkor éppen megtaláljuk azt a hangot, ami alkalmas arra, hogy az érzelmeinket, a mondani valónkat ki tudjuk fejezni, de a zenével azt gondolom, legyen az instrumentális zene, legyen az énekhang, vagy bármilyen más jellegű dolog, elképesztő módon ki lehet fejezni azt, hogy mi van bennünk, vagy mit gondolunk a világról. Ez is rendkívül fontos, úgyhogy teljes mértékben egyetértek veled. Tehát az emberi hang az érzelmeinknek, a mondani valónknak a közvetítésére is mérhetetlenül fontos, és nagyon, nagyon jó, hogy van egy ilyen dolog. Az egyik barátom egyébként azt kérdezte tőlem, hogy mi az a dolog a világban, ami nélkül lehet élni, de nem érdemes, és ez például a zene.
1: Én sajnos azt tapasztalom, azt hallom több helyről is, hogy a cigány nyelv az nem biztos, hogy olyan szerepet tölt be manapság, amit szeretnénk, vagy amit elvárunk tőle. Hiszen a kisebb közösségekben még mindig használják a cigány nyelvet, de azért kifele nem nagyon mutatják ezt a kisebb közösségek. Sőt, a kisebb közösségek között is vannak nyelvi eltérések. Tehát ti hogyan oldjátok fel ezeket a problémákat, illetve ebből a szempontból milyen jelentősége van annak, hogy ti cigány nyelven énekeltek?
0: cigány nyelven is énekelünk, és többfajta nyelvjárásban is egyébként, de azt tudni kell, hogy a zenekarban sajnos csak én beszélek cigányul, és én is a lovári nyelvet beszélem, a lovári változatnak is a pesti, Pest környéki változat, mert annak is különféle változatai vannak, de nagyon-nagyon törekszünk arra, hogy minden cigány népcsoportnak a nyelvét megjelenítsük, tehát így a beás cigányoknak a nyelv, egy nyelv van ugye, tulajdonképpen egy cigány nyelv van, ez a románi vagy a cigány nyelv, és a beás nyelv, ami egy beás nyelv, amire ugye tudjuk jól, hogy a román nyelvnek egy régi arhaikus változata, habár a beások azt mondják, hogy és nagyon helyesen, hogy ez az ő nyelvük, és ez beás nyelv, fogadjuk ezt el így. Tehát ezt a két nyelvet, a beás és a cigány nyelv, és a cigánynak különféle változatait mi szeretjük használni, mert nem mindegy, hogy a szabolcsi népdalokat természetesen, tehát a nagyecsedi népdalokat a saját nyelvjárásában kell előadni, de például a győri, győr melletti népdalokat, az pedig lovár, mert ott a lovárok élnek, vagy a dél-dunántúli régióban ugye beások élnek, ott illik a beás cigány népdalokat, de hát ott is egyébként a beás nyelvnek is vannak változatai. Hát mi törekszünk erre, hogy úgy adjuk elő, ahogy egyébként eredetileg ezeket a dalokat előadták. Abban teljes mértékben egyetértek, hogy sajnos a cigány nyelv, vagy a románi nyelv, de így a beás is, sajnos, ha egy nagyon csúnya szót fogok mondani, haldokol mind a két nyelv is, és hát voltak különféle próbálkozások, meg támogatások, meg programok, hogy újjáéleszteni ezt a nyelvet, de azt gondolom, hogy nagyon-nagyon ebből a szempontból mind a cigány közösségek, mind a kormányzat, mind a különféle civil szervezetek nagyon kevés eredményt tudtak elérni, és hát vannak olyan cigány szakemberek, nyelvészek, néprajzkutatók, akik az egész életüket feláldozták arra, hogy tulajdonképpen segítsék azt, hogy a cigány nyelv és a beás nyelv az előre haladjon is, hogy egyre többen beszéljék, egyre többen használják. Nagyon sok könyv jelent meg, de még mindig nem elég. Tehát például a Orsós Éva is egy ilyen szakember, aki nagyon sokat dolgozott, de hogyha Rézműes Melindára gondolunk, aki a Románok Hernek az igazgató, ő is mind nemzetközi szinten, mind magyarországi szinten lassan már 40 éve azon dolgozik, hogy eredményeket érjen el azon a területen, hogy minél többen beszéljék és sajátítsák el a cigány nyelvet. De hát sajnos a statisztika azt mondja, hogy egyre kevesebben beszélik a cigány nyelvet ma Magyarországon. És ez nagyon nagy baj.
1: Térjünk vissza egy picit ismét a Romano Glasso együtteshez, ami a harmadik felállásában, ha szabad ezt mondanom, ami 2009-ben alakult, az tulajdonképpen valahol egy családi zenekar alapját is letette. Lehet ezt mondani?
0: Bátran, és örülök is neki, hogyha így hívjuk, mert valóban így van. Egyébként a második Romano Glasso együttes, ami 1992-ben alakult meg, hát tulajdonképpen az Andodrómot próbáltuk meg utánozni, ami nem baj, hát jó embereket, jó zenekart utánoztunk, tehát ez egyáltalán nem baj. A 90-es évek közepén mondhatjuk azt, hogy ketté szakadt, mert a 90-es években, főleg a közepén, még egyszer mondom, ott a cigány népzene elképesztő módon átalakult, tehát gyorsabb lett, más hangszerek is bekerültek, mint amik addig voltak, különféle hatások, érték balkáni hatások, érték spanyol flamenco hatások érték a cigány népzenét. És hát azt is el kell mondani, hogy nagyon-nagyon sokan átmentek az úgynevezett mulatós cigány népzene megalkotásába és előadásába, és akkor volt a csapatnak egy része, aki arra gondolt, hogy mi is menjünk át egy ilyen modernebb stílusba, és volt, aki azt mondta, hogy nem maradjunk meg a régi hagyományosba. Hát én voltam az, meg a Mata Andis, aki sajnos már meghalt. Tehát mi maradtunk tulajdonképpen a zenekarban, mi képviseltük a régi hagyományt, a régi dolgokat, és a csapat másik része pedig átment egy másik jellegű, tehát egy ilyen modernebb hangzásba, ami nem baj, hát mindenki csinálja, amit szeret. És aztán az András mellé és mellém csatlakozott az én 8 éves és a a 10 éves lányom, tehát tulajdonképpen ettől lett családi zenekar, aztán később a harmadik gyerek is, a mesike is csatlakozott a zenekarhoz, és valóban úgy indultunk, mint egy családi zenekar. A Mata András barátom, ugye ő nem csak a barátom volt, hanem mi tulajdonképpen családtagok voltunk egymás felé, és aztán a későbbiekben, amikor a gyerekek nagyobbak lettek, Saci és Gyurika, és középiskolába, nem, bocsánat, még általános iskolába, mert ők az Erkel Ferenc általános iskolába jártak, és tudni kell, hogy ez egy zenetagozatos általános iskola, és ez az iskola adta többségében a Magyar Állami Operáz gyerekkórusának a tagjait. És hát fantasztikusan énekeltek a gyerekek, hát elájultunk, amikor meghallottuk őket énekelni, és a Saci, aki akkor 8-10 éves volt, és időnként az osztálytársainak, meg akikkel együtt énekelt az operaházba, cigány népdalokat kezdett el megtanulni, mert hát a mi gyerekeink ugye otthon megtanulták, és a gyerekek énekelték a cigány népdalokat, és egyszer csak azt vettük észre, hogy fantasztikusan éneklik, és már a karvezető is, meg a tanárnők is kérdezték, hogy gyerekek, honnan tudjátok ti ezeket a dalokat? És mondták, hát a Sacitól és a Gyurikától tanultuk meg, és hát Isten segített nekünk, mert jött egy nagy nemzetközi pályázat Olaszországba, ahová 15-en elmehettünk, de hát ugye mi csak 3-an, 4-en voltunk a zenekarban, és még kellett, vagy 10 gyerek. Hát mit csináltunk? Összeszedtünk az Erkel Ferenc általános iskolából 10 gyereket, akik fantasztikusan énekeltek, és elmentünk Olaszországba, cigány népdalokat, magyar népdalokat, mert fontos egyébként, hogy mi magyar népdalokat is énekeltünk, és énekelünk mind a mai napig, adtunk elő, óriási siker volt, fantasztikus siker volt, és amikor hazajöttünk 2009-ben, akkor a gyerekek nem akartak elmenni a zenekarból, és így tulajdonképpen lett egy ilyen 15 fős zenekar, és hogy még mindig tovább fokozzam a dolgot, hát sokan aztán később, amikor már középiskolások lettek, sokáig itt voltak a zenekarban ezek a gyerekek, amikor aztán középiskolások lettek a gyerekeim, akkor hát akár hiszed, akár nem, de a Saci lett ugye először középiskolás, táncművészeti szak középiskolába kezdett el járni, és ott egy 30 fős osztályban 30 gyerekkel együtt járt iskolába, és fél év után az egész osztály az Románok László együttes tagja lett. Volt, aki énekelt, de a legtöbben táncoltak, és egy ilyen fantasztikus, hatalmas zenekart hoztunk létre tulajdonképpen. Ma pedig már ott tartunk, hát természetesen ez inkább romantika volt, meg kaland volt, meg mit tudom én, annak ellenére, hogy azért itt azért minőségi dolgokat csináltunk a zenekarral és a tánccsoporttal, többek között Raoul Wallenberg díjat kaptunk, a Halálra táncoltatott lány holokauszt táncbalad a színpadra állításáért és előadásáért, külföldre jártunk, Auschwitzba mentünk el előadni, szóval nagyon-nagyon-nagyon komoly dolgokat csináltunk tényleg, de hát ahogy vége lett a középiskolának, hát azért mindenki elment főiskolára, egyetemre dolgozni, mit tudom én hová, és akkor meg már megint jöttek új együttes tagok, és tulajdonképpen azt kell mondani, hogy a lányom férjhez ment, hát akkor még csak barátja volt, egy magyar cigány zenés családból jött két fiatal ember, bocsánat, akik fantasztikusan gitároztak, ők most már családtagok, mert a lányom és a fiatal ember, a Feka Béla összeházasodtak, és a Gyurika pedig, akinek a barátnője a Nemes Nagy Ágnes iskola, a táncművészeti szak középiskolába járt, ő is most már a felesége, gyerekük is van, tehát most már még inkább családi zenekarrá alakult a Románok László együttes, és el kell mondanom, hogy ennek én örülök a legjobban.
1: Beszéljünk egy picit a zenei hagyományokról, egy picit fejtsd ki nekünk a hagyományos cigány folklórnak az alapjait, és hogy tulajdonképpen mi az, amit ti meg akartatok ebből tartani, és mi volt az, amit a 90-es években te olyan fontosnak tartottál, hogy ezt vigyétek tovább?
0: Nagyon-nagyon nehezet kérdezel egyébként. Én magam nem vagyok néprajzkutató, de nagyon-nagyon sok olyan emberrel voltam körülvéve az elmúlt 40 év során, akik rendkívül magas színvonalon ismerték és ismerik a cigány kultúrát, hogy ugye már említettem már a Daróczi Ágnest, a Részműves Melindát, a Zsigó Jenőt, tehát ők tényleg a legmagasabb szinten képviselik, de hát a nem cigányok közül is nagyon sok emberrel találkoztam, és mondhatom, hogy barátságban voltam a Kovalcsik Katalinnal, ugye, aki a Magyar Tudományos Akadémián dolgozott, és elképesztő mennyiségű dalt gyűjtött össze, és adott át a cigányoknak, cigányzenészeknek, meg nem csak cigányoknak, hogy dolgozzák fel, és hát még nagyon-nagyon sokan másokkal, elnézést, akiket most kihagyok, és hát mindannyian azt mondják, főleg a Zsigó Jenő egyébként, hogy nem is az a legfontosabb, hogy most történetileg, hangszerek szempontjából, ritmus szempontjából mi az, amit cigány népzenének hívunk, hanem az, hogy a mi hozzáállásunk milyen a cigány népzenéhez. Hogy mi az, amit mi képviselni akarunk a népzenével kapcsolatban. Mert egyébként, hogyha elmegyünk az ország különböző pontjaira, és szerintem ez nagyon jó dolog, elmegyünk Szabolcsba, elmegyünk Győrbe, elmegyünk Kaposvárra, mindenhol más a cigány népzene. Biztos, hogy vannak hasonló jellegű dolgok is, de mindenhol egy kicsit más, és ez jó. A cigány népzenének egyébként az egyik legfontosabb ismérve, vagy a legfontosabb tulajdonsága, hogy mindenhol más és más. Minden közösségben másképp adják elő a dalokat, és ez folyamatosan változik is. És ez nagyon-nagyon jó. Míg mondjuk a magyar népzenében ugye nagyon sokáig azt mondták, hogy akkor az a magyar népzen, ami a pentatonra épül, ugye? De utána ezt is megcáfolták többen, mert azt mondták, hogy nem feltétlenül, de ott legalább volt egy kiinduló pont. A cigány népzenében ilyen nem nagyon volt. Hát nem véletlen, hiszen a cigányok a második világháború előtt folyamatosan jöttek, mentek, vándoroltak, tulajdonképpen a zenéjüket átadták annak a népcsoportnak, ahol éppen éltek, az adott népcsoportoknak, és át is vettek tőlük természetesen. Tehát tanultak egymástól a népcsoportok, szerintem ez óriási dolog, és ez mind a mai napig így van. És nem lehet azt mondani, hogy hát sokan azt mondják, hogy hát a cigányok népzené az ősi Indiához visszamehetnénk Indiába, mert olyan elemei vannak. Nekem meggyőződésem, hogy egyébként nincsenek ilyen elemei. Én azt gondolom, hogy a mostani cigány népzenének az elemei az ide Magyarországrahoz, Erdélyhez és a környező országokhoz köthető. És ott is egyébként különféle változatai vannak a cigány népzenének, tehát például az olá cigányok nagyon-nagyon-nagyon sokat tanultak a románoktól, a román népzenéből nagyon sokat vettek át, és a románok is természetesen a cigányoktól, de például, hogyha a beásokat nézzük, akkor a beások a szerbektől nagyon-nagyon sokat tanultak, és a szerbek is, éppen a Nagy István, a Karaván együttesnek a vezetője mondja, hogy ő azt figyelte meg, hogy ugye nagyon sokan eleve úgy indítanak, akik egyébként nem szakemberek, hogy mindig a cigányok tanulnak az adott többségi társadalomtól, és István azt mondja, Nagy István, hogy ez nem biztos, hogy így van. Nem biztos, hogy így van, mert a többségi társadalom is nagyon sok dolgot meg tud tanulni a cigányok zenéjéből, és át is veszik, és alkalmazzák is, és nekem meggyőződésem, hogy ez így van.
1: Lakatos György népzenei előadóművész, közösségi pedagógus, a Románok Lasszó emberi hangművészeti csoport vezetője és a Budaörsi Tanoda vezetője volt a mai vendégem, aki a beszélgetésünk első részében mesélt nekünk az együttes múltjáról, a cigány folklór történetéről és fejlődéséről. A beszélgetésünk folytatásának érdekében tartsanak velünk holnap este is 22 óra 5 perctől. A mai szerkesztő műsorvezető Dr. Suki András volt. A viszonthallásra.
2: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében. Művészet, kultúra, hagyomány.
3: Ez a Roma Szalon.
2: A 100.3 Rádió Digben. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

0: Rádiódik.
1: Itt a 100.3 Rádiódik süsfelnap. Mindig napra kész. Hétköznaponta 9-től délig. A műsor termék megjelenítést tartalmazott.
0: Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódikben.
2: Átfogó vizsgálatot indít a kormány annak feltárására, hogy miért húzódnak el egyes büntető eljárások. Magyar Péter szerint a cél olyan jogszabályi, szervezeti és finanszírozási változtatások előkészítése, amelyek gyorsíthatják a nyomozásokat, az ügyészségi eljárásokat és a bírósági szakaszt. Kiemelte ugyanakkor, hogy a gyorsítás nem járhat a hatóságok függetlenségének, a tisztességes eljárásnak vagy a jogorvoslathoz való jognak a korlátozásával. A kormány különösen a bonyolult gazdasági, korrupciós és vagyonelleni bűncselekmények gyorsabb és hatékonyabb feltárásához kíván több eszközt biztosítani. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem ünnepi szenátusi ülésen nyitotta meg 392. tanévét, amelyen Darázs Lénárd rektor az intézményt a hitelesség és a kiválóság szimbólumaként jellemezte. Darázs Lénárd rámutatott, hogy az ELTE a nemzetközi rangsorok alapján a világ egyetemeinek legjobb 2%-ába tartozik, és több mint 500 nemzetközi kapcsolattal rendelkezik. Az ünnepségen elhangzott, hogy az ELTE ragaszkodik az érték alapú működéshez, amely nem fér össze az autoriter politikai rendszerekkel. A rektor hangsúlyozta, hogy az egyetem elkötelezett az autonómia, a tanszabadság és a tudomány szabadságának megőrzése mellett. Egészségnapot tartanak szeptember 26-án Újpesten az Újpesti Futó- és Kerékpáros Fesztivállal egy időben. A programnak a Karinti Frigyes magyar-angol két tanítási nyelvű általános iskola ad otthont reggel 8 és délután 2 között. A résztvevők többek között vércukor, vérnyomás és koleszterin szintmérésen, PSA szűrésen, oxigén szaturáció és test összetétel mérésen vehetnek részt. Regisztrációval gyermekortopédiai és gyermekfogászati szűrés is elérhető lesz. Dietetikus gyógytor és mentálhigiénész szakember is várja az érdeklődőket, emellett újraélesztési oktatást és mentális állapot felmérést is tartanak.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádiódik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádiódikben. Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dik. Korábbi adásunk ismétlése következik. Érdekes, könnyed beszélgetések roma zenéről, irodalomról, színházról. Roma Szalon. Rádió Dik. Rólunk, neked. Roma Szalon.
3: Üdvözlöm a kedves hallgatókat. Önök dr. Suki Andrást, a Roma Szalon című kulturális műsor szerkesztő műsorvezetőjét hallják. A Rádió Dik FM 100,3 MHz-es frekvencián. 2026. január 22-e csütörtök van, és a pontos idő 22 óra 5 perc. Lakatos György népzenei előadó művész, közösségi pedagógus, a Romano Glasso emberi hang művészeti csoport vezetője, és a Budaörsi Tanoda vezetője a mai vendégem, aki a beszélgetésünk második részében mesélt nekünk a cigány folklór történetéről, fejlődéséről, és a tanodák jelentőségéről. Tartsanak velünk ma este is.
4: Tehát keresni azt, hogy mi az eredeti, mi a legrégebbi, biztos, hogy egy népzenekutatónak ez nagyon-nagyon fontos. Én sajnos nem nagyon tudom megfogalmazni. Én azt tudom mondani, hogy a népzene azért rendkívül fontos mind a három cigány népcsoportnál, magyar cigányok, kolácsink, beásoknál, mert ugye nekünk nincsen írott történelmünk a cigányoknak. Nem voltak olyan dokumentumaink, amiket mi készítettünk, és nekünk ez azért, mert egyszerűen nem volt, aki írástudók a cigány népcsoportban. Egyébként a többi népnél sem nagyon voltak írástudók, a papok voltak, meg néhány ott is, a főpapok, bocsánat, tehát az egyszerű papok nem is tudtak írni, olvasni. De a cigányoknál még ez sem alakult ki, ugye, hát a folyamatos vándorlás ez tulajdonképpen nem is tette lehetővé, hanem mindig más népek írták le a cigányok kultúráját, történelmét, tehát abból lehet visszakövetkeztetni, illetve a cigány népzenéből, cigány mesékből, versekből lehet bizonyos dolgokra következtetni. Tehát a cigány népzene, ez azért mérhetetlenül fontos, mert nem csak zene tulajdonképpen, hanem történelem, hagyományok, népszokások, a cigány embereknek a népszokásait, történelmét mondja el. Egy kutató ebből nagyon jól ki tudja szedni, ki tudja szemezgetni, hogy mi ez. És minél inkább régebbi egy népzal, egy népdal, egy népzene, annál inkább el tudja mondani azt, hogy milyen volt a cigányoknak a történelme. De ma már azt mondani, hogy olyan jellegű cigány népzenét játszani, ami több száz éves, vagy nagyon-nagyon régi, egyrészt azt gondolom, hogy ez mérhetetlenül unalmas és hallgathatatlan lenne, és ezt teljesen komolyan mondom. Tehát ma aktualizálni kell a cigány népzenét, azt gondolom, viszont ennek is vannak különféle válfajai, vagy különféle olyan megmutatható formája, ami még népzene. Én például a mulatos zenét, és nem megbántva ezzel a mulatos zenét játszókat, nem tartom népzenének a mulatos zenét játszók, mert az nem képvisel olyan jellegű értéket, mint a cigány népzene. Tehát visszatérve oda, amit kérdeztél eredetileg, hogy mi a cigány népzen, milyen ismérvei vannak, milyen jellemzői vannak. Én azt gondolom, hogy az a jó népzene, ami egyrészt van benne valamilyen szintű vallás, akár tetszik, akár nem, a cigány népzenében mindig ott volt valamilyen formában a vallás. Most csak a magyarországi, meg itt a környékbeli cigány népzenéről beszélek, most a nagyon messziről, nem messzi cigány népzenékről nem beszélek, mert ugye ott más vallások vannak, ugye muszlimok vannak, meg mit tudom én, milyen hatások érik a cigány népzenét és a cigány embereket. Most én csak itt a kereszténységről akarok beszélni. Hát nem nagy, alig lehet találni olyan cigány népdalt, amiben ne lenne benne Mária, Jézus, vagy lenne rá valami formában utalás. Tehát például, hogyha azt mondjuk, hogy mi a jó, vagy mi a régi cigány népzen, hát például az, hogy a kereszténység valamilyen formában megmutatkozik a dalokban, illetve valamilyen formában a különféle hiedelmek megmutatkoznak, mert sokan azt gondolják, egyébként itt van a Zöld az erdő című dal, ami egyébként csak félig népdal, ugye Barikáról gyűjtötte fel a verset, és Zsigó Jenő, az Andorom együttes vezetője zenésítette meg, tehát az félig népdal, félig műdal tulajdonképpen, mert hogy hiszen van neki szerzője, de kétségtelen, hogy népzenei hatásai vannak. De hát ott például nagyon jól meg lehet figyelni azt, hogy milyen, hogyan közelítettek a cigányok a valláshoz, a hithez tulajdonképpen, hiszen ők nem jártak templomba, nem

0: más népekre. És például a harmonizáció, ami egyébként már a 19. század elején megfigyelhető a cigányzenében, akkor előbb megjelent ott a cigányzenében, úgymond, amiket ma cigányzenének hívunk, hogy a csárdásoknál, a magyar nótánál.
1: Igen, de ez a magyar cigányoknál jelent magyar meg legelőször, jelent, így van.
0: Így van,
1: hát nem véletlen, hogy Liszt Ferenc is,
0: így
1: ugye?
0: Van, így van.
1: Vagy már Brahms is, ugye? Tehát nem véletlen, hogy átvettek a cigány népzenéből különféle stílusokat, különféle dalokat is feldolgozták. Úgyhogy ezzel teljes mértékben egyetértek veled, de annyi, hogy ezt legelőször én úgy gondolom, nem kutattam, de azt hiszem, hogy a magyar cigányok alkalmazták legelőször.
0: Igen, habár ez nem népzene. Tehát azt is ez tudjuk, hogy ez viszont nem népzene, de a harmonizáció és tulajdonképpen a feldolgozása, illetve a stílusa ezeknek a zenéknek feljogosítja arra, hogy azt mondjuk, hogy cigányzene, hiszen a cigányok
1: így van.
0: A cigány zenészek alkották meg ezt a stílust.
1: Hát ahogy például a Django stílust is, ugye cigányok hozták létre, ami aztán világhírűvé vált, de hát a flamenco zenének is bizonyos változata is csak a cigány zenészekhez köthető stílust alkottak meg, és kétségtelen, hogy a beásoknál is, és a magyar cigányoknál is, de egyébként nagyon fontos megemlíteni, hogy a magyar cigányoknak is rendkívül gazdag folklór világa van, csak sajnos sokan ezt nem szeretik megemlíteni. Én tudom jól, és nagyon sok olyan dalt hallottam már, ami kifejezetten, ilyenek például a többszólamú hallgatók, amelyek olyan fantasztikusak, és olyan elképesztően gyönyörűek, Karcsa Becskedi például, vagy Sátoraljaújhely környéki hallgatókat, hogyha meghallunk, hát az ember állal leesik, és a hallgatókat egyébként a többségi társadalom, tehát most mondjuk úgy, hogy a magyarok többsége nem nagyon szereti, viszont a cigányok azok nagyon jól tudják, hogy milyen elképesztő mély érzelmeket fejeznek ki.
0: Talán ma már ez nem annyira divatos, hasonlóan a magyar nótákhoz, hiszen én azt gondolom, hogy sajnos ennek is, mint hogyha nem lenne annyira divatja, mint amennyire akár néhány évtizeddel ezelőtt volt.
1: Igen,
0: talán
1: igen.
0: Ez a probléma. Generációváltás.
1: Generációváltás volt. Én azt gondolom, hogy minden, ami elvész a kultúrában és így a zenében, az nekem mindig fájdalmat okoz egyébként egyrészt. Másrészt, de hál' Istennek, hogyha valami elmegy a cigány zenében, ha nevezzük így, vagy a cigány daloknál, vagy cigány, legyen az folklor, vagy bármi, hál' Istennek jön helyette egy új. Tehát ez azt jelenti, hogy rendkívül gazdaggá tud válni, hogyha el is hagyunk valamit, vagy elvész valami, akkor nem azt jelenti, hogy szegényebb lesz a cigány kultúra, mert mindig fel tudunk szívni, oda tudunk magunkhoz húzni más eregű stílusú zenéket, amit legalább ugyanolyan virtuózitással tudunk előadni, mint az előző, amit elhagytunk.
0: Ha már ilyen zenetörténeti kérdésekbe is belementünk, illetve ilyen mélyebb zenei gondolatokba, akkor mit gondolsz arról, ami a 90-es években lezajlott, ez a fajta átalakulás a folklór zenében, inkább mondjuk így?
1: Igen, inkább én is így mondanám, hogy folklór zene. Kétségtelen, hogy a Zolád cigányok képviselték ennek egy jelentős részét, de hát azért voltak itt magyar cigány zenészek is egyébként, akik fantasztikusan zenélnek, de akkor a 90-es évek közepén mindenki kereste a helyét, ugye rendszerváltás után voltunk, és a kultúrában is kerestük a helyünket, igazodási pontokat kerestünk, és akkor a kultúránkra, nem csak a zenére, hanem mindenféle más területre is egyébként elképesztő hatással volt a világ, akkor kezdett el lassan becsöpögni az internet is, aztán a 2000-es években aztán ugye a Facebook is megjelent, és azt gondolom, hogy ez megállíthatatlanul tört előre, ha mondhatom így, hogy megváltozik a cigány népzene. És sajnos meg is változott. Hát ezt most elszóltam magamat, hogy sajnos, mert nekem az a fajta stílusú népzene, ami akkor működött, tehát a 80-as évek végétől a 90-es évekig, ma is vannak egyébként nagyon jó képviselői annak a fajta cigány népzenének. Tehát én azt gondolom, hogy az egy igazi érték volt, és a cigány kultúrát nagyon-nagyon komolyan közvetítette, de az is kétségtelen, hogy nagyon sokan úgy döntöttek a zenészek közül, hogy, és hát itt nem csak a cigány zenészekről van szó, hanem az, hogy felismerték a menedzserek, a televíziók, ugye akkor kezdtek el bejönni a kereskedelmi televíziók, kereskedelmi rádiózás, mert előtte csak állami volt, ugye? Tehát ők felismerték azt, hogy a cigány népzenében, hogyha picit megváltoztatják, akkor abban potenciál van, olyan értelemben, hogy ebből üzletet lehet csinálni. De egyébként nekem meggyőződésem, hogyha megmarad

0: tehát az a régi fajta zene, folklorzene, abból is nagyon jó üzletet lehetett volna csinálni. Én mondok egy példát. A 90-es években én végig folyamatosan táboroztam. 92 óta folyamatosan táboroztam, sőt még előtte már Balatonszemesen, ahol a Románok Hernek volt egy gyereküdülője. És amikor a gyerekeket oda levittük, vagy lehozták a Budapestről, vagy az ország más pontjaiból, folyamatosan tanítottunk nekik cigány népdalokat. Tök egyszerű dolgokat tanítottunk. Egyszer egy gitárral, esetleg egy kanál, vagy egy kanna volt, szóval semmi más nem használtunk. És azok a népdalok, amiket megtanítottunk a gyerekeknek, teli torokból énekelték, és évek múlva is énekelték ezeket a dalokat a gyerekek, és először idegen volt számukra, de aztán elfogadták. Most, 30 évvel később, elviszek gyerekeket táborozni öreg fejjel, most már ugye 54 éves vagyok, és ugyanazokat a dalokat énekelem a gyerekeknek. Most is furcsa számukra, hogy mik ezek a dalok, mert egyébként nem nagyon hallgatják a cigány gyerekek sem a népzenét, de a második nap után az összes dalt éneklik a gyerekek. Tehát ez csak a kereskedelmi, tehát sokan azt mondják, hogy arra van igény, arra fajta népzenére, vagy arra fajta mulatos zenére van igény. Én azt gondolom, hogy ez nem igaz. Ez nem igaz. Igény van a folklor zenére, csak kérdés az, hogy milyen köntösbe öltöztetjük ezeket a zenéket, amiket a társadalom is elment egy kicsit rossz irányba, a cigányok, a magyarok, a mindenki, mert azt gondoljuk, hogy ami a televízióban megjelenik, ami a rádióban vagy a Facebookon megjelenik, hogy az már értéket képvisel. Én viszont azt gondolom, hogy nem biztos, hogy értéket. Csak attól, mert valaki híres, valakit ismernek, az még nem biztos, hogy értéket képvisel.
1: Térjünk át egy picit akkor a zenei és pedagógiai kérdésekre, hiszen már 15 éve vezeted a budaörsi tanodát. A tanodai munkád során mit tapasztalsz, hogyan hat a zene a figyelemre, az önbizalomra és az önkifejezésre?
0: Mi nem tudunk úgy dolgozni, hogy ne zenélnénk. És ez tulajdonképpen mindenre vonatkozik. A pedagógiai munkánkra is. Tehát amikor tanítunk, amikor azt akarjuk, hogy a gyerekek jobban koncentráljanak, hogy minket jobban elfogadjanak, hogy a tanárokat jobban elfogadják, akkor ez a zenét használja, a zenét, a táncot, a mozgást használjuk föl eszközként a pedagógiai tevékenységükre. És azt kell mondanom, hogy elképesztően jó módszer, fantasztikusan jó módszer a zene. Mert a zene egyébként nem csak önmagában arról szól, hogy zenét hallgatunk és jól érezzük magunkat, ez esetleg táncolunk, vagy szomorkodunk, vagy mit tudom én, hanem az nagyon sok dologra megtanít minket. Akkor, hogyha tevékenyen részt veszünk benne. És egyébként a zenélésben, a zenében tevékenyen részt vehetnek azok is, akik, és megint csúnya szót fogok mondani, akik botfülőek. És ezt teljesen komolyan mondom. Kodály Zoltán mondta annak idején, hogy tulajdonképpen a zene nem más, mint matematika. És beszélt róla hosszasan, hogy miért matematika. És teljesen igaza volt neki. És aztán jöttek más zenepedagógusok is, akik azt mondták, hogy a zene az irodalom. A zene az történelem. És mindenki be tudja bizonyítani, hogy miért, és nem mondanak egymásnak ellent, hanem ezek egymással összhangban mondják ezt el, mindegyik zenepedagógus, mindegyik zenész, hogy miért fantasztikusan jó az, hogyha zenélünk. Mert a zene, hogyha zenét tanulunk és zenét hallgatunk, élőzenéről, nagyon fontos, hogy élőzenéről beszélek egyébként. Tehát, hogyha hallgatjuk, vagy tevékenyen részt, vagy interaktív módon részt veszünk a zenélésben, és már az is interaktív, hogyha elmegyünk egy koncertre, és végighallgatjuk, és végignézzük, az önbizalomra, önuralomra tanít, rendszerességre tanít. Hát hány olyan cigány gyerek van ma, ez az egyik legsúlyos probléma, akik nem tudnak reggel fölkelni, mert fönt vannak éjfélig, vagy hajnalig, és másnap nem tudnak iskolába menni, vagy hogyha elismernek, bocsánat, nem csak cigány gyerekekről beszélek, mindenféle gyerekről beszélek, de sajnos ránk cigányokra ez különösen jellemző, másnap nem tudnak rendesen tanulni, nem tudnak odafigyelni, mindenféle koncentrációs zavarok keletkeznek, és bizonyított tény, hogy azok a gyerekek, akik járnak rendszeresen zenélni, hegedülni, ritmus hangszereket használni, zongorázni, bármilyen hangszert, hogyha tanulnak rendszeresen és ott vannak folyamatosan, elképesztő mértékben tudja segíteni a gyerekeknek ezt a fajta képességét. Tehát az, hogy időben lefekszek, hogy van egy rendszeresség az életemben, az, hogy van egy követelmény, és hogyha azt nem teljesítem, akkor nem fogok előre jutni, és a zenében ez mérhetetlenül hatványozottan jelentkezik, amit, hogyha a gyerekek a zene tanulásban és a zenében megtanulnak, és vissza tudják forgatni a saját életükre, a tanulásra, a sportra, a magánélet bármilyen részére, akkor sokkal sikeresebbek és sokkal eredményesebbek lesznek. Én Tarnabodra járok rá, 5 éve, 6 éve járok Tarnabodra, ahol minden pénteken foglalkozás, zenei foglalkozást tartunk a gyerekeknek, a Románok László együttes tagjaival, és a tanárok azt mondják, hogy amióta oda járunk, folyamatosan javul a gyerekek szociális képessége, tehát jobban odafigyelnek egymásra, nem beszélnek annyira csúnyán egymással, a tanároknak jobban szót fogadnak, és hogyha ez megtörténik, akkor a tanulásban is segíti a gyerekeket mindaz, amit ott megtanulnak. Másrészt, ami még ettől talán fontosabb, az az, hogy személyes példamutatás is jelen van, és a személyes példamutatás a leghatásosabb módszer a tanulás folyamán, vagy a tanítás, vagy a pedagógiai munka során.
1: Maradjunk egy picit a tanodánál. A tanodának milyen céljai, feladatai, célkitűzései vannak?
0: Azt tudni kell, hogy Magyarországon most 180 tanoda működik. Ezeknek a többsége állami támogatással, ami nagyon jó, állami és európai is támogatással működik. És szerintem fantasztikus dolgot csinálnak, hiszen iskola után várják a gyerekeket a tanodákban, az ország különböző pontjain, ahol főleg tanulni lehet, korepetálják a gyerekeket, olvasás, írás, szövegértés folyik, és különféle szabadidős tevékenységek is vannak. Tehát egyrészt nem csellengenek a gyerekek az utcán, vagy a fene tudja, hogy hol. Fűtött helyen vannak, főleg most ugye hideg van egyébként is. Ennivalót kapnak, odafigyelnek rájuk, tehát jó helyen vannak tulajdonképpen a gyerekek, időnként elviszik őket kirándulni, táborozni, és hát a nagyon sok tanodában egyébként zeneoktatás is folyik, ami szerintem egy fantasztikus dolog. Na most nálunk a budaörsi tanoda egy kicsit más, nem azt mondom, hogy jobb vagy rosszabb, hanem egy kicsit más, mint a többi tanoda, mert mi nem állami támogatással, hanem önkormányzati támogatással működünk egyrészt, másrészt sokkal szélesebb a tevékenységi körünk, mint egy tanodának, tehát mi a közösségi ház, vagy a művelődési ház és a tanodát ötvöztük, és így működünk. Nálunk 150 gyerek van, a legtöbb tanodában 25-30 gyerek van, nálunk 150 gyerek van, és nálunk nem csak cigány gyerekek vannak, ha bár vannak olyan települések, ahol nincs lehetőségünk arra, hogy más gyerekeket is bevonjunk, mert hiszen szinte csak cigányok élnek egy-egy településen, ami hát nem baj, nem azt mondom, hogy baj, de mi ettől is mások vagyunk, mert kb. 80%-ban vannak nem cigány gyerekek, és ezek között is vannak, a nem cigány gyerekek között is vannak szírek, arabok és más nemzetiségűek, mondhatjuk azt, hogy menekültek, és hát természetesen a többségi társadalomhoz tartozó gyerekek is, és körülbelül 20%-ban vannak nálunk cigány gyerekek. A munkatársak között is úgyhogy, hogy cigányok és nem cigányok dolgoznak együtt a tanodában, és nálunk a tanárok mellett dolgoznak, egyébként sok önkéntesünk van, 12 önkéntesünk van, de van egy olyan munkatársunk is, aki kifejezetten a kerttel, a kertépítéssel a foglalkozik, és ami azért fontos, mert a gyerekeket is bevonja ebbe a munkába, tehát úgynevezett tankertet működtetünk, és ez elképesztő hatással van a gyerekekre, de van egy nyitott kórusunk, a nyitott kórus azt jelenti, hogy bárki megkötés nélkül részt vehet a kórusnak a munkájába, olyanok is, akik nem tudnak énekelni, és olyanok is, akik mondjuk ilyen Pavarotti szinten énekelnek, bocsánat, a Pavarottitól nem megbántani akartam őt, de hogy nagyon-nagyon jól énekelnek. És nagyon jó, mert ez egy közösség tulajdonképpen. Tehát az éneklés, a kórus az tulajdonképpen egy eszköz arra, hogy egy nagyon jó közösséget tudjunk létrehozni, de van mese kávézónk a legkisebb gyerekeknek, természetesen nem kávét adunk a gyerekeknek, mesét olvasunk nekik, és játszunk, és táncolunk, és palacsintát sütünk, van adománypontunk, mindenféle adományt elfogadunk, és aztán szétosztjuk nem csak Budaörsön, hanem az ország különböző pontjain. Van foci csapatunk, rengeteg foci kupánk van. rengeteg érmünk van, nagyon jól focisznak a gyerekek is, a felnőttek is egyébként, mert felnőttek is tagjai a foci csapatnak, tanítunk cigány néptáncokat, magyar néptáncokat, klasszikus balettet, gitárórákat adunk, és dobórákat is adunk a felnőtteknek és a gyerekeknek, tehát hosszasan lehetne még sorolni, amit a, mi az, amit mi még csinálunk, és akkor még nem beszéltem a nemzetközi projektjeinkről, mert járunk Németországba, Nyugat-Európa különböző országaiba, ahol előadásokat tartunk, és iskolákba is járunk egyébként foglalkozásokat tartani, de az egyik legnagyobb hatású programunk, amit az utazó zene és táncpedagógus programunk. Ez a Magyar-Máltai Szeretetszolgálattal és a Belügyminisztériummal közösen valósítjuk meg, és az ország legszegényebb településeire megyünk el, és ott a népzene és a néptánc segítségével próbáljuk megfejleszteni a gyerekeket, a fiatalokat.
1: Nyilván egy nehéz kérdés, hogy milyen eredményt tud felmutatni a tanoda? Tehát akik oda bekerültek, azok milyen gyerekek voltak, és milyen eredményt tudtak produkálni?
0: Kezdjük azzal, hogy ahogyan már az előbb mondtam, tehát nálunk mindenféle gyerekek vannak, hogyha nemzetiséget nézzük, de ugyanilyen az elosztás, vagy az eloszlása annak, hogy milyen társadalmi csoporthoz tartoznak, most anyagilag, szociális szempontból nézzük, akkor vannak nagyon-nagyon szegények, sokan azt gondolják, hogy Budaörsön nincsenek szegények, sajnos vannak Budaörsön is szegények, ha bár az ország egyik leggazdagabb városa, de vannak. A Biblia szerint is ugye úgy van, hogy a szegények mindig itt lesznek velünk, sajnos. Tehát a legszegényebb, kétségtelen, hogy nálunk főleg a hátrányos helyzetű, ha bár nem szeretem ezt a kifejezést, hogy hátrányos helyzetű, de főleg szegény gyerekek vannak, de ha csak szegény gyerekek lennének nálunk, akkor mi bezárnánk a tanodát. Ugyanis nem érnénk el azt az eredményt, amit szeretnénk, tehát az, hogy kohézió legyen a különféle csoportok között, és tanuljanak egymástól a szegények a középosztálybeliektől, a cigányok a nem cigányoktól, és lehetne még sorolni. Tehát nálunk vannak középosztálybeli és felső középosztálybeli gyerekek is, mert fontos az, hogy egymás kultúráját, mert ezek is kultúrák. Tehát az, hogy valaki szegény, az is egyfajta kultúra. Az, hogy középosztályban vagy felső középosztályban él, az is egyfajta kultúra. És ezeket a gyerekek, hogyha nem adják át egymásnak, hogy mit kép, természetesen ez nem tudatos, hanem ahogy játszanak, ahogy tanulnak, ahogy együtt vannak. Tehát nagyon fontos, hogy kapcsolat legyen közöttük, és hogy megtanulják azt, hogy a másik gyerek az hogyan él, a másik szülő az hogyan gondolkodik idősekről, iskoláról, munkáról, minden más jellegű dologról. Úgyhogy a budaörsi tanoda ebben is egy kicsit más, mint a többi, mert nekünk lehetőségünk van arra, hogy mindenféle társadalmi csoportból járjanak a budaörsi tanodába. Mi mondjuk egy szabolcsi, nagyon-nagyon szegény településen, ez nem elérhető, vagy egy olyan településen Csenyéte, hogyha mondhatom, és ezzel nem a csenyéteieket szeretném rossz helyzetbe hozni, de hát ugye ott csak cigányok élnek, és szinte az egész falu rettenetesen szegény állapotban van, de hát sajnos vannak még ilyen települések, tehát ott nincs választási lehetőség. Mi hosszú-hosszú évek óta úgy dolgozunk, hogy minden egyes programunkat is, magát a tanodát is úgy működtetjük, hogy a társadalom, ahogy felépül Budaörsön, on mindenhonnan legyenek gyerekek és legyenek fiatalok a budaörsi tanodába, hogy tanuljanak egymástól, hogy ne legyenek idegenek egymásnak, amikor főiskolára kerülnek, amikor egy munkahelyre kerülnek, hogy tudják azt, hogy kell viselkedni, amikor cigány gyerekek beszélgetnek nem cigányokkal, tehát, hogy ismerjék egymás kultúráját tulajdonképpen.
1: Ki tudnál esetleg emelni egy olyan személyes példát természetesen név nélkül, aki mondjuk az évek folyamán kiemelkedően teljesített a tanodai oktatás során, és valami olyan töbletet kapott, ami miatt esetleg elért valamit?
0: Igen, nem teljesen válaszoltam az előző kérdésnél arra, amit kérdeztél, és ezért elnézést kérek tőled és a hallgatóktól. De azért volt egy ilyen hosszú felvezetése egyébként a dolognak, mert sokan néha azt gondoljuk, hogy akkor van eredménye egy munkának, egy tanodának, hogyha annak kézzelfogható eredményei vannak, és kétségtelen, hogy vannak ilyen smit is, de el kellett, hogy mondjam azt, hogy működik a budaörsi tanoda, és amit még nem mondtam el, hogy a tanodában nem csak olyan gyerekek járnak egyébként, akikkel valami probléma van a suliba, nem tudnak viselkedni, mondjuk így. vagy nem teljesítenek jól, vagy nem tudnak magántanárt fogadni a szülők, mert szüksége lenne a gyereknek, vagy olvasási írás szövegértést kellene fejleszteni, hanem kitűnő tanulók is járnak hozzánk. Mert otthon van egy másik gyerek, egy kicsi gyerek nem tud tőle tanulni, vagy otthon az anyuka nem tud segíteni, mert nagyon ritkán megy haza, a tanodába tudnak neki segíteni. De egyszerűen volt olyan gyerekük, aki azt mondta, egy felső középosztálybeli srác, ő egyszerűen jól érzi magát a tanodába, és szeret oda járni. Szerintem ezek fantasztikusan fontos eredmények. De hogyha konkrétan mondhatok eredményeket, azok a gyerekek, akik Buda, és ez nem csak a budaörsi tanodának az eredménye, hanem úgy összességében Budaörsnek, az iskoláknak, az önkormányzatnak, családsegítőnek, a szülőknek és a gyerekeknek az eredménye, minden gyerek tovább tanul Budaörsön. Általános iskolában minden gyerek tovább megy középiskolába, és a középiskolában is utána nagyon rendkívül magas arányba tanulnak tovább. Tehát ez az egyik eredménye. A másik, amit elmondhatok, hogy volt olyan gyerekünk, aki országos tanulmányi versenyt nyert. És még egyszer mondom, ez nem csak a tanodának az eredménye, de ő ott volt velünk, ott tanult nálunk, mi készítettük fel a versenyre, és megnyerte az országos tanulmányi versenyt. Volt olyan gyerekünk, aki országos diákolimpiát nyert labdarúgásban, hát ez kivételesen a fiam volt, a Gyurika egyébként, hogyha, remélem nem bántok meg senkit, hogy ezt is elmondom. Egyébként, akik bekerülnek a budaörsi tanodába, és folyamatosan ott vannak, tehát rendszeresen járnak, ez azt jelenti, hogy hetente legalább egy alkalommal 2 órát ott töltenek a budaörsi tanodába, és ezt fejlesztéssel töltik el ezt az időszakot, azok közül egyetlen egy gyerek sem bukik meg. Na de ez még nem lenne eredmény. Azok a gyerekek, akik oda járnak a tanodába, tehát azon kívül, hogy nem bukik meg senki, és még egyszer mondom, nem ez a legfontosabb eredmény, vagy nem ez kellene, hogy legyen az eredmény. Az iskolában minden egyes gyerek nem egy tizedet javít, hanem egy egészet vagy kettőt javít az iskolába. És egyébként nagyon sok településre járok tanodába, és találkozok a tanoda vezetőkkel, munkatársakkal, és tudom azt, hogy a tanoda, az adott tanoda és az adott iskola egy-egy településen, tehát az adott iskola és tanoda között nem jó a kapcsolat sajnos. Nem jó a kapcsolat. Ennek számtalan oka van. Nálunk Budaörsön, hogyha nem működne jól a tanoda, és nem működne jól az iskola, és ez a hogyha nem lenne napi kapcsolat és jó kapcsolat a két intézmény között, mindenki tudná, hogy ez a gyereknek az előmenetelét rontaná le. Tehát elképesztően jó a kapcsolat. Napi szintű. Van úgy, hogy naponta többször kell beszélni az iskola és a tanoda között, és ez mérhetetlenül fontos abból a szempontból, hogy a gyereket ismerjük, tudjuk, hogy hol kell segíteni, hol kell beavatkozni, és sokszor az iskola az, aki a gyereket és a családot elküldi hozzánk a tanodába, hogy segítsünk neki, hogyha bármilyen jellegű probléma felmerül. Na most más helyeken találkoztam sajnos olyan helyzettel is, hogy tiltja az iskola a tanodától a gyereket. Még egyszer mondom, ennek 6000 féle oka lehet, de szerintem ez nem a gyerek érdekét szolgálja. Azt kell felismerni az iskolának, a tanodának, hogy mi az, ami a gyerekét érdekét szolgálja, mi az, ami fontos a családnak, és egy irányba kell, hogy menjenek. Ha nem megy egy irányba a tanoda és az iskola, annak nem lesz pozitív kimenetele. Nálunk, hál' Istennek, az önkormányzat, a családsegítő, az iskolák és a budaörsi tanoda mindannyian egy irányba haladnak. Mindannyian. És ez az egyik alapja annak, hogy rendkívül magas a továbbtanulási arány. A budaörsi iskolák közül az összes budaörsi iskola a tanulmányi eredménye szempontjából rendkívül magas szinten teljesít minden évben.
1: Művészként érzel-e felelősséget abban, hogy hogyan jelenik meg a roma kultúra a nyilvánosságban?
0: Hogyha nem éreznék felelősséget, akkor nem is lennék művész. Egyébként én magamat nem is nagyon szeretem annyira nagyon művésznek nevezni. Annak örülök, hogyha mások annak neveznek természetesen, mert egyébként ez egyrészt vonatkozik arra, hogy mi az, amit csinálok művészként, de fontos az is, hogy milyen hatással van ez a társadalomra, és néha azt gondolom, hogy ez talán még fontosabb is a művészet megítélése szempontjából, mint az, hogy mi az, amit én csinálok. Hogy ez tehát a hatás az mérhetetlenül fontos, azt gondolom. És amit nagyon-nagyon fontos kiemelni, hogy mi az egész életünket úgy éljük a Romano Grasso együttessel, és jó magam is, hogy nagyon-nagyon sokat koncentrálunk arra, hogy az, amit mi csinálunk, az hatást gyakoroljon az emberekre. Legyen az a többségi társadalom, legyen az a cigányok, legyenek azok a gyerekek, vagy a felnőttek. Tehát mi úgy gondolkodunk egyébként, hogy nem az a legfontosabb, hogy mi kiszolgáljunk egy közönséget. Ez is nagyon-nagyon fontos. Vagy hogy elvárásokat támasztanak felénk, és mi ezeknek az elvárásoknak megfeleljünk. Ez is nagyon fontos. De azt gondolom, sokkal fontosabb az, hogy mi magunk hogyan tudunk megváltoztatni embereket, hogyan tudunk gondolkodásmódot megváltoztatni, vagy hatással lenni a gondolkodásra. És talán ebben a művészet, a kultúra, a zene az nagyon-nagyon fontos szerepet tölthetne be. És lehet, hogy azért nem vagyunk annyira, idézőjelben mondom, sikeresek, vagy ismertek, vagy celebek, mert számunkra soha nem az volt a fontos, hogy divatosak legyünk, hogy megfeleljünk másoknak, hanem az, hogy az, amit mi gondolunk, az, amit mi csinálunk, az minél több emberhez jusson el, és minél több ember gondolkozzon el azon, amit mi közvetíteni akarunk. Úgyhogy az a kérdésed az, hogy van-e felelősségünk nekünk, konkrétan nekem és a Romano Grasso együttesnek, rendkívül fontos szerepünk van nekünk művészeknek, hogyha nevezhetem így magunkat. És azt gondolom, hogy nem csak nekünk, hanem mindenki másnak. A cigány művészek ma Magyarországon elképesztő hatással vannak mind a többségi társadalomra, mind a cigány társadalomra. És hogyha a cigány művészek oly módon tudnának megnyilvánulni, ahogy ők szeretnék egyébként, mert meggyőződés, hogy nagyon sok esetben nem tudnak megnyilvánulni, és nem tudják eljutatni a gondolataikat, a művészetüket, a tevékenységüket, sem a többségi társadalom, sem a cigányok felé. Tehát, hogyha úgy meg tudnának nyilvánulni, ahogy ők szeretnének, akkor meggyőződésem, hogy sokkal-sokkal jobb irányba tudnánk menni, és sokkal jobb helyzetben lenne ma a cigányság.
1: Lakatos György népzenei előadó művész, közösségi pedagógus, a Romano Grasso emberi hang művészeti csoport vezetője, és a Budaörsi Tanoda vezetője volt a mai vendégem, aki a beszélgetésünk második részében mesélt nekünk a cigány folklór történetéről, fejlődéséről és a tanodák jelentőségéről. A beszélgetésünk folytatásának érdekében tartsanak velünk hétfőn is 22 óra 5 perctől. A mai szerkesztő műsorvezető dr. Suki András volt. A viszonthallásra!
2: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében. Művészet, kultúra, hagyomány.
3: Ez a Roma Szalon.
2: A 100.3 Rádió Díjban. Korábbi adásunk ismétlését hallom.

0: nem csak romáknak. 100.3 Rádiódi. Rádiódi. Rádiódi. Rólunk neked. Itt a 100.3 Rádiódik süsfelnap. Mindig napra kész. Hétköznaponta 9-től délig. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked. A 100.3 Rádiódikben.
1: Szennyező NMP oldószert mutattak ki az iváncsai SK-on akkumulátorgyár belső monitoring kutyában, ami elővigyázatosságból a helyi furtkutak ellenőrzését tette szükségessé. A magzatkárosító hatású anyagról az üzem az augusztus 28-i észlelést követően azonnal értesítette a hatóságokat és az önkormányzatot. Molnár Tibor polgármester haladéktalanul elrendelte a falubeli kutak vizének bevizsgálását a lakosság biztonsága érdekében. A történtek a vezeték ivóvízhálózatot nem érintik, mivel az Ercsi felől érkezik a településre. A Magyar Evangéliumi Testvériség hosszas jogi küzdelem és a bíróság jogellenességet megállapító ítéletei után augusztus 26-án végre megkapta a működési engedélyt a fővárosi kormányhivataltól és az oktatási minisztertől. Az intézmény vezetője Iványi Júlia elmondta, hogy a határidő lejárta előtt két nappal érkező döntésre maga sem számított, de így biztosítani tudják a kis létszámú osztályokat és a fejlesztést a korábban nehézségekkel küzdő gyerekeknek. A fővárosi kormány hivatal még 2024-ben közvetlenül a tanévkezdés előtt vonta vissza a MET iskoláinak engedélyét közüzemi tartozásokra hivatkozva, bizonytalan helyzetbe hozva több száz családot. Míg a budapesti iskola most újra megnyithatja kapuit, a MET szintén bezáratott Szeged intézménye a tervek szerint csak a következő tanévben indulhat újra. A kormány teljes körű vizsgálatot rendelt el a Duna alacsony vízállása miatt a paksi atomerőműnél kialakult kritikus helyzet feltárására. A csütörtöki Magyar Közlönyben megjelent határozat szerint a vizsgálatnak ki kell térnie a korábbi kockázatok kezelésére, valamint az esetleges mulasztásokra is. A feladattal a gazdasági és energetikai minisztert bízták meg több társtárca bevonásával, a jelentés elkészítésének határideje szeptember 11.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
2: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádiódik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádiódikben.
3: Gyere, fiú, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak.
2: Rádiódik.
0: Korábbi adásunk ismétlése következik.
2: Roma művészet, roma kultúra. Akkor Roma Szalon.
0: A Rádiódik kulturális műsora.
2: Tarts velünk minden hétköznap. Roma Szalon.
4: Üdvözlöm a kedves hallgatókat. Önök dr. Suki Andrást, a Roma Szalon című kulturális műsor szerkesztő műsorvezetőjét hallják a Rádió DIK FM 100,3 MHz-es frekvencián. 2026. január 26-a hétfő van, és a pontos idő 22 óra 5 perc. Lakatos György népzenei előadó művész, közösségi pedagógus, a Romano Glasso emberi hang művészeti csoport és a Budaörsi Tanoda vezetője lesz a mai vendégem, aki a beszélgetésünk befejező harmadik részében mesélt nekünk életéről, a cigány folklorzenéről és gondolatairól. Tartsanak velünk a mai este folyamán is.
5: Mit szeretnél, mit vigyen haza a közönség egy Romano Glasso koncert után?
6: Igen, igen, igen, ez nagyon jó. Amit a közönség magával haza vihet, pont az, amiről az előbb beszéltünk egyébként, és nekünk ez egy hitvallásunk, mégpedig az, hogy nem a divatra törekszünk, hanem arra, hogy figyeljünk oda egymásra, hogy koncentráljunk egymásra, hogy figyeljünk arra, hogy emberek vagyunk, figyeljünk az emberi hangra tulajdonképpen, és hogyha figyelünk egymásra, akkor az egész életünk meg tud változni. Tehát még egyszer a kérdésedre, az, hogy mit vigyen haza a közönség magával, az odafigyelés a másik emberre. Ez a legfontosabb.
5: És tulajdonképpen ti is egy példa vagytok erre, tehát akár ha a zenekar összetételét nézem, akár ha a műsor összerakását, akkor is tulajdonképpen ezek mind példák arra, amit át szeretnétek adni üzenetként a közönségnek. Én legalábbis ezt tapasztaltam az évek folyamán. Ha 10-20 év múlva visszanéznél erre az időszakra, mit mondanál, mi volt a Romano Glasso igazi szerepe?
6: Amit a Romano Glasso el tudott érni, és jó úton haladunk, azt gondolom, az a pedagógia, a gyerekek. Szerintem jó hatással vagyunk a gyerekekre. és nagyon jó hatással vagyunk a gyerekekkel foglalkozó más intézményekre és az intézményekben dolgozó, tehát pedagógusokra, pszichológusokra és le különféle gyermekvédelmi szakemberekre, mert nagyon sok helyen azt a fajta stílust, azt a fajta megközelítést, amit mi képviselünk, azt nagyon sokan átvették, és alkalmazzák mind a mai napig. Azt is, amit 30 évvel ezelőtt csináltunk, és azt is, amit most csinálunk. És ami nagyon érdekes, hogy ugye én vagyok az öreg egyedüliként a zenekarban, mindenki más fiatal, 20 évesek, ugye, és ezek a fiatalok már nagyon-nagyon fiatalon megtanulták azt, hogy hogyan kell vagy hogyan érdemes a gyerekekkel foglalkozni. És ezt a módszert náluknál jóval idősebb felnőttek is átvették. Ez egy óriási dolog. Szerintem ez annyira fontos. Tehát azért, mert ők fiatalok, azért tudhatnak még valamit. Azért, mert ők fiatalok, átadhatnak idősebbeknek is nagyon jó dolgokat, és át is veszik tőlük ezeket a módszereket, hogy hogyan lehet elérni azt, hogy a gyerekek fejlődjenek, hogy a gyerekek előre jussanak. Tehát az, hogyha visszatekintek majd 20 év múlva, ha még élek, arra, hogy mi volt a legfontosabb tevékenységünk, akkor mindenképpen azt kell mondanom, hogy a pedagógiai tevékenységünk.
5: Ha egy kicsit rátérünk a személyedre, akkor mindenféleképpen meg kell említenünk, hogy kulturális antropológiai tanulmányokat folytattál az Eötvös Loránd Tudományegyetemen, ahol egyébként a tanulmányaidat és a szakmai pályafutásod során a roma kultúra, identitás és közösségépítés kérdéseivel foglalkoztál. Ez miért volt fontos számodra? Hát egyáltalán fontos volt az számodra, hogy diplomát szerez?
6: Eredetileg egyébként én közlekedésgépész vagyok. Hajózási közlekedésgépész. Tehát ennek semmi köze nincs egyébként a kulturális művészeti, vagy hát ha valaki akar, akkor biztos talál benne valami összefüggés. Tehát én a hajózási szakközépiskolába jártam, hajós akartam lenni, konkrétan hajós kapitány akartam lenni, úgy, de hát aztán nagyon hamar átmentem a bölcsészet irányába, tehát egészen más irányba, és el kell mondanom, hogy nagyon nagy hatással volt rám annak idején, akiket már említettem, a Balogh János, az Andodrom együttes egykori tagja, és a Zsigó Jenő, és hát mások is, akik annak idején a cigányügyben dolgoztak, de a Daróczi családot is megemlíthetem tulajdonképpen, Daróczi János Jokát, vagy másokat, és hát egyébként nekem nem is annyira az volt a fontos, ha bár ez is szerintem mérhetetlenül fontos, hogy diplomát szerezzek, hanem az, hogy nagyon sokat akartam tudni a világról, és egyébként nem csak kulturális antropológia területén, hanem szociológia területén.

0: hallgatni, mert éppen akkor voltak az órák, ugye. De Zsigoly Jenőt hallgattunk, Pomogyi Lászlót, ha Havas Gábor, szóval lehetne még sorolni, mert nekünk az akkor annyira elképesztően fontos volt, hogy minél többet megtudjunk egyrészt a cigányokról, másrészt a társadalomról, hogy mindent ennek rendeltünk alá tulajdonképpen. Ránk hihetetlen hatással voltak azok a cigány közéleti személyek a 90-es évek elején, akikkel találkoztunk, hogy azt gondoltuk, hogy nekünk is olyanokká kell válni majd a későbbiekben, és nem is követtünk mást utána, tulajdonképpen azt kell mondani, hogy mind a mai napig én azt csinálom, mint annak idején a Zsigoly Jenő, Balog János, Daróczi János, és lehetne még sorolni, hogy kik, amit akkor csináltak, tehát ösztöndíjat adunk cigány fiataloknak, zenélünk, és a zene segítségével próbálunk megfogni embereket, kiállításokat szervezünk, segítjük a gyerekeket abban, hogy minél inkább előre jussanak a tanulmányaik során, támogatjuk a cigány művészeket, hát ezt csináljuk a Budaörsi Tanodában is egyébként, csak mondjuk úgy, hogy kicsiben, de hogyha mindenki a maga területén kicsiben tudná csinálni, hát az milyen jó lenne, hogyha csinálhatná ezeket a dolgokat. Tehát a diploma megszerzése egyrészt ez egy rendkívül fontos, mert egyrészt példát mutatunk, másrészt pedig tudást szerzünk tulajdonképpen. Másrészt az embernek ad egy önbizalmat az, hogyha diplomája van. Tehát nagyon sok oldalról meg lehet ezt közelíteni, de nálam egyébként az volt a legfontosabb, hogy tudást szerezzek, mert nekem és a társaimnak rendkívül fontos volt az. Hát néhány társamat, hogyha említhetek, az Aranyosi-nél Rózsa Szeréna, akik már Németországban élnek, együtt alapítottuk egyébként a Budaörsi Tanodát 2004-ben, de hát mások is, akik velünk együtt, akkor együtt nőttünk fel tulajdonképpen, és együtt csináltuk végig a középiskolát, és aztán az egyetemet és a főiskolát. Abból a korosztályból egyébként mindenki, aki ott együtt volt velünk, mindannyian a cigányügyben dolgoznak, mind a mai napig. Vannak, akik vezetővé váltak, vannak, akik egyszerű, mondjuk úgy, hogy munkások, vagy alkalmazottak, és hát vannak, akik zenészek lettek, de hát van egy-két ember, aki egészen magasra vitte, és velünk táborozott egyébként, mi táboroztattuk. A Csányi Sanyi például, aki ugye az egyik legnagyobb színész, vagy hogyha említhetem a Szőke Nikit, hát ő egy fantasztikus énekesnő, de ugyanígy voltak közöttünk labdarúgók, akik sportolók lettek abból a korosztályból, tulajdonképpen, vagy hát a következő generációt is lehetne mondani. Úgyhogy ránk a 90-es évek, 80-as évek, 90-es évek eleje az ránk elképesztő nagy hatással volt. Azt sajnálom, hogy a következő generációkra már ez annyira nem ragadt rá, habár el kell mondanom, hogy a további generációkban is voltak, vagy vannak olyan fiatalok, akik átvették ezt a fajta stílusú, vagy ezt a fajta gondolkodásmódot, hogy felelősséget éreznek a cigányok iránt, és a cigányügyben dolgoznak.
1: Mikor fogalmazódott meg benned először, hogy a zene nem csak előadás, hanem küldetés is lehet?
0: Nagyon-nagyon korán megfogalmazódott bennem, ugyanis én már 18 évesen a Balaton Szemesen volt a Románok Hernek. A Románok Her ugye egy művelődési ház, egy közösségi ház, ahol nagyon sokféle dologgal foglalkoztak. Többek között ösztöndíjat adtak az akkor Budapesten tanuló cigány fiataloknak. Hát akkor egyébként meg kell mondanom, hogy 12-en voltak összesen. 12-en, hát most már hál' Istennek azért jóval többen vannak, de még mindig nem elegen. Tehát ösztöndíjat kaptunk, és hát volt egy üdülője a Románok Hernek Balaton Szemesen, ahová minden nyáron mentek le a kisgyerekek, és ott, sőt a középiskolások is, később aztán a nyugdíjas táborok is megszerveződtek ott, és azt tudni kell, hogy én egy kollégiumban laktam, és a Románok Her megkért az akkori igazgató helyettes és az igazgató Mester Zsuzsa és Zsigoly Jenő, hogy menjek le oda dolgozni. Takarítottam, füvet vágtam, és ez egy fantasztikus dolog volt, mert megismertem az akkori cigány közéletnek a nagyon-nagyon jelentős részét, mert szinte mindenki megfordult ott. És rengeteg fiatallal, rengeteg gyerekkel találkoztam, és én akkor egyébként azt tudni kell, hogy én trombitán végeztem el a zeneiskolát, az alapképzést.

0: És de, ott, ó, de utána már nem trombitáztam, ahogy elvégeztem, mert fociztam, és az sokkal jobban tetszett, mint a zenélés. De aztán később pont a cigány táboroknak a hatására Balatonszemesen elkezdtem gitározni, megtanulni, és akkor vettem észre, Balatonszemesen vettem észre, talán 89-ben a Balog János az Andodrom együttesnek a volt vezetőjétől vagy tagjától vettem észre, hogy amikor elkezdett zenélni, legyen az cigány népzene, gyerekdal vagy bármilyen, hogy elképesztő hatással volt a gyerekekre. Hihetetlen hatással volt a gyerekekre. Az az, amit ő csinált. Mások is zenéltek, de ahogy ő megközelítette a gyerekeket, ahogy ő kezdett el zenélni, ahogy odahívta magához a gyerekeket, és nem csak zenélt, hanem beszélgetett a gyerekekkel. És azt vettem észre, már akkor 18 évesen, hogy itt nem a zene a legfontosabb. A zene az egy eszköz arra, hogy megfogjad a gyereket, hogy adjál át neki valamit, hogy tanítsad, hogy indítsd el egy úton ezt a gyereket. És akkor vettem észre, hogy a Balog János fantasztikusan használja a zenei eszközöket, a gitárját, a hangját ahhoz, hogy közelebb kerüljön a gyerekekhez, hogy a gyerekeket el tudja indítani, hogy valami plusz tudjon nekik adni. És akkor én azt elhatároztam, hogy én is elkezdek megtanulni gitározni, és hát a nyár végére már tudtam 3 vagy 4 akkordot, de hát a cigány népdalokhoz hál' Istennek nem kell olyan nagyon-nagyon sok akkord, aztán később persze többet is tanultam. Tehát én 17-18 éves korom óta tulajdonképpen azt kell mondanom, hogy én magam is rájöttem arra, és használom is a zenét arra, hogy a pedagógiai munkám során a zene az egy eszköz legyen arra, hogy fejlesszük a gyerekeket, a fiatalokat.
1: Mondtad, hogy trombitán is tanultál. Ha egy gyerekkori hangot vagy dallamot kellene megnevezned, ami elindított a zene felé, mi lenne az? Van ilyen esetleg?
0: Amikor én gyerek voltam, a trombita, ez teljesen véletlenül, sőt nem is trombita volt egyébként az első hangszerem, hanem a vadászkürt. Vadászkürt, de nem véletlenül a zeneiskolában, hát akkor a zeneiskolák nem úgy működtek, mint most, hogy mindenféle hangszerek vannak, és lehet válogatni, meg mit tudom én, hanem amilyen hangszer van, olyat használhatsz. Mert a zenei szegények voltak a zeneiskolák is, ugye? És senki nem akart a vadászkürtön játszani. És ez mondj, de én még mindenáron zenélni akartam, de azért, mert volt az iskolában egy zenekar, részfúvósok voltak, és minden ünnepségre kimentek, és ők zenéltek. És ez volt a legnagyobb siker akkor, hogy ők zenén mindenféle mozgalmi dalokat játszottak, meg hát bármit eljátszottak, mert tök ügyesek voltak a maguk módján. És én irigykedtem, hogy ők miért van az, hogy ők ott zenélhetnek, én meg nem zenélhetek. És akkor jelentkeztem a zeneiskolába, és azt mondták, csak a vadászkürt van. És én elképesztően örültem neki, de hát ugye a vadászkürt az majdnem azonos a trombitával, a hangokat majdnem ugyanúgy kell lefogni, picit másképp kell megfújni a sípot, vagy a
1: fúvókát,
0: bocsánat. De hát én mind a két hangszeren egészen elképesztően jól játszottam, de közben kiderült, hogy jól is focizok, és én inkább a focit választottam. Tehát nálam ez volt a fontos, hogy az iskolai zenekar az a különféle ünnepségeken fantasztikusan játszott, és nekem ez nagyon-nagyon tetszett. De később pedig, amikor már fiatal felnőtt voltam, ahogy már elmeséltem, nekem az nagyon tetszett, hogy az Andodrom együttes és a Balog János a nyári gyerektáborokban a gyerekeket meg tudták fogni a zenével.
1: Milyen terveid vannak a közeljövőre, vagy akár egy 5-10 éves időtávlaton? Hol látod magad ebben az időszakban?
0: Hát András, te nagyon optimista ember vagy, úgy látom, szerintem én 10 év múlva még élni fogok. Úgyhogy nagyon bízom benne, mert nemrég
1: legyen így van,
0: mert a kisunokám nemrég született meg, most 8 hónapos, és azért vele még azért sok időt szeretnék eltönteni. De hát a cigányok nem élnek sokáig egyébként. Nagyon kevés cigány él sokáig, sajnos. Hogyha mondjuk úgy, hogy középtávra tervezek, mondjuk egy 5-5 évre, akkor még mindig szeretném a tanodát tovább működtetni, és ott sok gyereket befogadni. És hát nagyon szeretnék járni továbbra is vidékre, főleg Tarnabodra, ahová minden pénteken járok egyébként is, ott a gyerekeknek zenei fejlesztő foglalkozásokat tartok, és hát a többi településre is. De hogyha a zenei részt nézzük, hogyha azt arról kell beszélni, akkor most van bennem egy olyan terv, hogy a a Románok László együttessel olyan módon feldolgozni a cigány népdalokat, hogy nagy zenekarral, tehát egy klasszikus nagy zenekarral játszani a dalokat. Egyébként 2 évvel ezelőtt voltunk Németországban, Erfurtban, és ott egy fantasztikus zenész, akinek átköltünk 3 cigány népdalt, átdolgozta, ahol volt hegedűtől kezdve a csellőig, a nagybőgőig, a trombita, tehát ahogy egy klasszikus zenekar felépül, mindenféle hangszerelésbe feldolgozta ezt a 3 cigány népdalt, és úgy szólt, hogy amikor mi meghallottuk, mert ő nem mondta el nekünk, hogy mit akar vele csinálni, csak hogy küldjünk el neki 3 népdalt, aztán mi kimentünk Erfurtban, Németországban, mert közösen tartottunk koncertsorozatot Erfurtban és Erfurt környékén, és amikor meghallottuk, hogy egyébként gyerekzenekar volt, hát voltak fiatalok is, meg voltak felnőttek is, de főleg gyerekek, olyan fantasztikusan játszották, és olyan feldolgozásban játszották a cigány népdalokat, hogy leesett az állunk. Azt gondoltuk, hogy ez nem lehetséges. Ahogy mi játszottuk egyszerűen, ugye egy gitárral, meg kanállal, meg mit tudom én mivel, úgyis nekik meg azt tetszett nagyon, de ahogy ők ezt átdolgozták, hogy ilyet is lehet csinálni egy cigány népdalból, nem akartuk elhinni. Fantasztikusan csodálatosan feldolgozták, és én nekem bennem már egyébként korábban is voltak olyan gondolatok, hogy egy kicsit meg kell változtatni azokat a dalokat, amiket mi játszunk, amit cigány népdalként adunk el. Természetesen meg lehet tartani az eredetit is, mert az is önmagában is gyönyörű, de mi lenne, hogyha egy picit tovább lépnénk, és valami más tennénk bele, de én semmiképp sem gyorsítani nem akarok rajta, nem akarok mulatósat csinálni belőle, nem akarok elektromos hangszereket használni, és akkor maradt az, hogy klasszikussá tenni, tehát feldolgozni komoly zenévé a cigány népdalokat, csak hát soha nem jutottunk el odáig, hogy ez aztán meg is valósuljon, de hát láss csodát, a németek ezt megcsinálták, de csak 3 dallal egyébként, és most azt keresem, mert ehhez pénz kell, idő kell, emberek kellenek, zenekar kell, ez nem egy egyszerű dolog egyébként. Tehát azt akarjuk, hogy egy kicsit megváltozzon az a fajta, vagy legalábbis megmutatni azt, hogy a cigány népzene másképp is megmutatható, más irányba is elvihető, és csodálatos dolgokat lehet belőle csinálni, de ehhez egyébként az is kell, hogy saját magunkat is tudjuk fejleszteni, mert azért valljuk be, mi alapvetően nem klasszikus zenét játszunk, és vélhetően soha nem is fogunk önmagában, de viszont azt az irányt felvehetjük, és törekedhetünk arra, hogy másokkal tudjunk együtt játszani, olyanokkal, akik egyébként nagyon jól tudják ezt a fajta stílus képviselni, és egyébként felvettük már Magyarországon a kapcsolatot csodálatos zenészekkel, akik szerintem az ország legjobb zenészei közé tartozik, a Horváth Jenővel, a Baranyi Zolival, és lehetne még sorolni, a Szomora Zsoltival, akiknek elképesztő módon tetszik ez a dolog, és már kisebb dolgokat csináltunk, játszottunk együtt, de még nagyon messze vagyunk attól, hogy meg tudjuk valósítani azt a tervet, hogy a cigány népdalokból egy ilyen klasszikus témájú dolgot csináljunk. Tehát ez a két tervünk van, egyrészt, hogy fejlesszük magunkat abba az irányba, hogy képesek legyünk klasszikus formában, komoly zenei formában is zenélni, illetve az, hogy a cigány népdalokból komoly zenei darabokat csináljunk.
1: Ha egy dalban kellene megfogalmaznod a személyes tapasztalataidat, üzeneteidet, illetve az, ami nagyon fontos számodra, akkor melyik lenne az a dal? Van ilyen?
0: Van ilyen. Nagyon-nagyon régen, amikor én először találkoztam, mert mi otthon egyébként nem nagyon találkoztunk a cigány népzenével, de amikor először én találkoztam, az 88-ban volt, és az Andodrom együttes nagyon érdekes, a Románok Hernek, akkor még nem a Románok Hernek hívták 88-ban, hanem egy nagyon hosszú neve volt, Fővárosi Tanács, mert akkor nem önkormányzat volt, hanem tanácsok voltak, ugye? Tehát Fővárosi Tanács, Cigány Szociális és Művelődési Módszertani Központ, tehát egy ilyen egészen hosszú neve volt, tehát ennek az intézménynek volt egy középiskolás klubja. És oda jártunk le, amikor én Budapestre kerültem 88-ba, akkor én is elmentem az első ilyen nekem első klubfoglalkozásra, és ott volt az Andodrom együttes, hát nem véletlen, hiszen ennek az intézménynek a vezetője a Zsigó Jenő volt, aki egyben az Andodromban is ugye zenélt, és ott elkezdtek zenélni. És az első dal, amit meghallottam, hát örök életre belém bevésődött, ez a Dikta Devlakojodi, ja Istenem, ki az ott, egy ilyen dal, egy lányról beszél, akit szeretne a fiú megszerezni, mert annyira gyönyörű, annyira szép, ez egyébként egy közepes ritmusú dal, és hát mi ezt mind a mai napig énekeljük, és nagyon szeretem, de aztán szintén az Andodrom együttestről hallottam évekkel később egy másik dalt, és most nekem ez a kedvencem, ez pedig az Ársodornál elhajómat című dal, ez is egy közepes ritmusú dal, ez cigány nyelven is van, és magyar nyelven is, és kifejezetten nekünk, mert egyébként csak cigány nyelven énekelte az Andodrom együttes, mi is énekeljük, csak nekünk, a Romanoglász együttesnek teljesen ingyen és óriási odaadással lefordította a Horváth Kristóf színész Bob, hát mert nem, ugye nem lehet csak úgy lefordítani, tehát ahhoz kell egy különleges képesség, hogy ugyanolyan vagy hasonló érzetet vagy érzelmet adjon vissza a dal, úgyhogy nekem most ez a kedvenc dalom.
1: Ha holnap kitennének egy lakatlan szigetre, és magaddal vihetnél esetleg 5 CD-t, lemezt, bakerit, albumot, akkor mi lenne az az 5? Tulajdonképpen mi volt rád nagy hatással eddig életed folyamán?
0: Erre nem készültem fel, hogy ilyeneket fogsz kérdezni, de az biztos, hogy vinnék magammal Andodrom zenét, természetesen a Románok László az itt van bennem, az nem is biztos, hogy kell vinni, Karaván Familiát is vinnék természetesen, hogyha népzenéről beszélünk, és hát természetesen, amit én nagyon-nagyon szeretek, és sokan azt gondolják, hogy ez nem nincs így, én nagyon szeretem a komoly zenét egyébként is, hallgatok is komoly zenét, úgyhogy komoly zenét vinnék magammal, az biztos, hogy Brahmsot biztos, hogy vinnék magammal, de Chopint is vinnék magammal. Az a baj, hogy olyan nehéz választani egyébként, hogy az elképesztő, de hát biztos, hogy vinnék magammal magyarországi magyar népzenét, mert én nekem az a másik nagyon-nagyon nagy kedvencem, a magyarországi magyar népzene.
1: Gyűjtésekre gondolsz ilyenkor?
0: Egyébként én szeretem a feldolgozásokat is. Tehát gyűjtéseket is szeretem önmagában, a kapellában, a maga egyszerűségében, de én szeretem azokat is, amik már, most nem arról van szó, hogy amelyik ilyen nagyon-nagyon könnyű zenévé lett átalakítva, az is jó egyébként, de én nagyon szeretem azt is, ahol egyszerű módon népzenei dallamokra épülő magyar népdalokat adnak elő. Nagyon szeretem ezt is.
1: Egy élmény volt veled beszélgetni, nagyon szépen köszönöm, hogy bejöttél és megosztottad velünk a gondolataidat. Természetesen várunk vissza sok szeretettel bármikor, hogyha esetleg valami olyan történik a Romanoglászó emberi hang művészeti csoport életében, amiről érdemes beszámolni. Úgyhogy köszönöm szépen, hogy itt voltál.
0: Köszönöm is, nagyon szívesen jövök.
1: Lakatos György népzenei előadó művész, közösségi pedagógus, Romanoglászó emberi hangművészeti csoport és a Budaörsi Tanoda vezetője volt a mai vendégem, aki a beszélgetésünk befejező harmadik részében mesélt nekünk életéről, a cigány folklorzenéről és gondolatairól. A következő percekben pedig hallgassák meg gondolataimat, illetve kutatásomat a cigány folklor, cigány népzene kapcsán. A cigány folklorzene arcai. Hagyomány, identitás és élő emlékezet. Amikor cigány zenéről beszélünk, gyakran egyetlen leegyszerűsített kép jelenik meg előttünk. Hegedű, cimbalom, vendéglő, érzelmes dallamok. Ez a kép azonban csak egy szelete annak a rendkívül gazdag és sokrétű zenei világnak, amelyet a roma közösségek évszázadok alatt hoztak létre Európában, és különösen a Kárpát-medencében. Kutatóként és zenepedagógusként számomra mindig nagyon fontos kérdés volt, hogy hol húzódik meg a határ a folklór, a közösségi hagyomány és az előadó művészeti városi zene között. Mert amit ma sokszor cigányzenének nevezünk, az gyakran nem a közösségek belső zenei kultúráját tükrözi, hanem annak egy historikusan kialakult reprezentatív formáját. A néprajzi és etnomuzikológiai kutatások, például Sárosi Bálint vagy Szuhai Péter munkái már évtizedekkel ezelőtt rámutattak arra, hogy Magyarországon sincs egységes cigányzene, hanem egymás mellett élő, különböző eredetű és funkciójú hagyományok léteznek. A hazai roma közösségek három nagyobb csoportja, a romungrók, az olácigányok és a beások eltérő nyelvi, kulturális és zenei örökséget hordoznak. Ezek a különbségek a zenében is világosan megjelennek. Míg egyes közösségek erősebben kötődnek a magyar népzenei hagyományhoz, mások inkább saját, belső, sokszor nyelvhez kötött repertoárt őriznek. A magyarországi cigány folklorzene egyik legfontosabb területe a vokális hagyomány. Az olácigány közösségekben különösen gazdag az énekelt anyag. Lassú hallgatók, balladaszerű, történeti dalok, siratók, szerelmi énekek alkotják ennek a világnak az alapját. Ezek a dalok többnyire hangszerkíséret nélkül szólalnak meg, és az előadó személyisége, érzelmi állapota döntően formálja őket. Sárosi Bálint már a 20. század második felében hangsúlyozta, hogy ezekben az énekekben az improvizáció, a rubátó, a párlándó előadásmód alapvető szerepet játszik. A dallam soha nem kész, hanem minden alkalommal újra megszületik. Ennek a hagyománynak egyik mai hiteles képviselője Lakatos György és az általa vezetőt Romano Glasso emberi hang művészeti csoport is. Munkájuk jól mutatja, hogy a vokális cigány folklor nem múzeumi tárgy, hanem élő, fejlődő kulturális gyakorlat, amely képes megszólítani a mai közösséget is, anélkül, hogy elveszítené belső hitelességét. A vokális hagyomány mellett fontos szerepet játszik a ritmikus, perkusszív zenei világ is. Sok roma közösségben a test válik hangszerként működő eszközzé, például taps, lábdobogás, szájbőgő, kanalazás, ritmikus kiáltások alkotják a zenei struktúrát. Ezek a formák szorosan kapcsolódnak a tánchoz, az ünnepekhez és a közösségi alkalmakhoz. Kertész Judit kutatásai rámutatnak arra, hogy ezekben a ritmikus formákban gyakran komplex metrikai rendszerek jelennek meg, melyek nem mindig illeszkednek a nyugati zene szabályrendszeréhez. A zene itt nem elválik a mozgástól és a társas kapcsolatoktól, hanem azokkal szerves egységet alkot. Ezzel szemben a 19. században kialakuló városi cigányzene, amit ma gyakran kávéházi cigányzeneként emlegetünk, már egy másik történet. Ez elsősorban a verbunkós, a magyar nóta és a polgári szórakoztatás világából nőtt ki. A roma muzsikusok ebben a rendszerben közvetítő szerepet töltöttek be. Kiváló technikai tudásukkal és improvizációs készségükkel formálták a repertoárt. Saját kutatásaim során a Rajkó módszerről, a Rajkó zenekar történetéről és a Pillantás a cigányzenére című munkámban azt tapasztaltam, hogy ez a hagyomány inkább egy professzionális előadó művészeti modell, mintsem folklór. Fontos része a magyar zenei kultúrának, de más funkciót tölt be, mint a közösségi eredetű népzene. Ha a nemzetközi kitekintést teszünk, még sokszínűbb képet kapunk. A Balkánon, Szerbiában, Bulgáriában, Romániában a roma zene gyakran hangszeres, rezes bandákhoz kötődő formában él. Ezekben aszimmetrikus ritmusok, virtuóz improvizációk és erőteljes tánczenei funkciók dominálnak. Spanyolországban a flamenco gitánó hagyománya mutatja meg, hogyan fonódhat össze roma, arab és andalúz kultúra. Carol Silverman és Mark Slubin kutatásai szerint ezek a stílusok egyszerre lokálisak és nemzetköziek. Mélyen beágyazódnak a helyi közösségekbe, miközben globális hatást fejtenek ki. A magyarországi vokális dominancia ebben az összefüggésben különösen érdekes. Itt a hang, az emberi megszólalás, a történetmesélés kerül a középpontba. Ez a hangsúly talán a nyelvhez, a családi emlékezethez és az identitás megőrzéséhez is szorosan kapcsolódik. A 20. század második felétől egyre tudatosabbá vált ezeknek a hagyományoknak a dokumentálása. A népzenei gyűjtések, archívumok, hangfelvételek, majd később a digitális adatbázisok lehetővé tették, hogy ezek a zenei formák ne vesszenek el. A Hagyományok Háza, a FONO, valamint számos civil kezdeményezés fontos szerepet játszik ebben a folyamatban. Ugyanakkor a folklór nem csupán megőrzendő örökség, hanem élő tudás. minden generáció újra értelmezi, új kontextusba helyezi. A kortárs roma együttesek oktatási programok és közösségi projektek azt mutatják, hogy ez a zenei világ képes alkalmazkodni a 21. század kihívásaihoz. Számomra a cigány folklórzene legfontosabb üzenete talán az, hogy a zene nem pusztán esztétikai élmény, hanem emlékezet, identitás és kapcsolat az elődökkel. Minden dal mögött emberi történetek, családi sorsok, örömök és veszteségek húzódnak meg. Ha ezekre a dallamokra figyelünk, nem csak egy zenei stílust hallunk, hanem egy közösség múltját és jelenét is. És talán ez az, ami miatt ez a hagyomány ma is élő, érvényes és megszólító erejű marad. Holnap estétől, vagyis kedden szerdán és csütörtökön este 22 óra 5 perctől Kerényi György a Rádió C első főszerkesztőjével készített interjúmat hallgathatják meg, aki 2001 és 2004 között vezette Magyarország első roma rádióját, amelynek én magam is részese lehettem, még 19 éves zeneakadémista koromtól. Kerényi György számos rádió alapítója is volt, többek között a még ma is működő Tilos Rádiónak, és 2006 és 2010 között a Kossuth Rádiónak is főszerkesztője volt, amelyekről szintén mesél majd nekünk a beszélgetés során, így érdemes lesz velünk tartani. A mai szerkesztő műsorvezető dr. Suki András volt, tartsanak velünk holnap este is. A viszonthallásra!
2: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében. Érdekes, könnyed beszélgetések roma zenéről, irodalomról, színházról.
3: Roma Szalon. Rádió Dik.
2: Rólunk, neked. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

0: Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak. Ikonikus dallamok, felejthetetlen dalszövegek. A 100.3 Rádiódikben minden hétvégén déltől húzd rá cigár. Elhozzuk az egyedülálló hangzású kávéházi cigányzenéket. Minden hétvégén déltől garantált a jó hangulat a húzd rá cigányban. 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádiódikben.
1: A kormány stratégiailag kiemelt jelentőségűvé minősítette a 300 milliárdos Zuglói Irodaház projekt két cégének csődeljárását. A Bayer Constructhoz és a ZVK Development Kft.-hez az állami tulajdonú Nemzeti Reorganizációs Nonprofit Kft.-t rendelik ki vagyonfelügyelőként, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter hangsúlyozta, a két cég nem csak a bosnyák téri beruházás miatt fontos, a Magyar Fejlesztési Bank kitettsége a Bayer csoporttal szemben mintegy 207 milliárd forint közpénz, hitelek, kötvények és állami garanciák formájában. Október 1-től visszakerül a javítóintézeti hálózat a gyermekvédelemhez. A törvény életbe lépésével a rendvédelmi és büntetés végrehajtási szervek elvesztik a javítóintézetek operatív irányítását. A változás legfőképpen azt, mintegy 300 fiatalkorút érinti, akik eddig büntetés végrehajtási környezetben voltak. A javítóintézeteknél elhelyezett fiatalkorúak oktatási kötelezettségeit pontosítják, hangsúlyt fektetve a köznevelésben való részvételre, a testi kényszer alkalmazásának szabályai pedig szigorodnak. Új szabályozásként bevezetésre kerül a javítóintézeti tanács, mint szakmai és döntés előkészítő testület, melynek összetétele és működése részletesen szabályozott. Őrizetbe vették a soroksári úti halálos baleset gyanúsítottját. A budapesti rendőrfőkapitányság halált okozó bódult állapotban elkövetett járművezetés miatt hallgatta ki a 34 éves sofőrt és kezdeményezte letartóztatását. A nyomozás eddigi adatai szerint szeptember 3-án 6 óra körül egy személyautó Budapest 9. kerületében a soroksári úton a Szabadkai út irányába hajtott, amikor eddig tisztázatlanokból áttért a szemközti oldalra, ahol összeütközött egy másik autóval. Az utóbbi jármű az ütközés következtében az útpatkának, majd egy parkolásgátló oszlopnak csapódott. A baleset következtében a vétlen sofőr, egy 62 éves férfi a helyszínen életét vesztette, utasát a mentők súlyos sérülésekkel vitték kórházba. A másik autó vezetője és utasa az elsődleges adatok szerint könnyű sérüléseket szenvedett.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádiódik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádiódikben.
2: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik. Korábbi adásunk ismétlése következik. Ez a Trájó. A 100.3 Rádiódik egyházi műsora.
3: 100.3 Rádió Dík, romákról nem csak romáknak, én Sztolka Armandó vagyok, ez pedig a Trajó, azaz Élet című műsorunk, melyben emberek az élettörténetüket mesélik el, na de nem akár hogyan, az Istennel való kapcsolatukról beszélnek, ezt mi a keresztény hitéletben bizonyságtételnek hívjuk, és a mai nap folyamán Zeller Máté az én vendégem. Szia, köszöntünk itt a stúdiónkban.
4: Én is köszönöm, szia.
3: Nos, te már egy lelkipásztor vagy.
4: Igen.
3: És hát azért nem egyről a kettőre jutottál el ide. Kezdjük a legelején. Gyermekként hogyan nőttél föl, mi volt az Isten képed?
4: Hát, ha tényleg a legelején kezdjük, én egy teljesen nem keresztény családban nőttem föl,